Radnóti Miklós, törvény. Darvak irkálnak változó betűket az égre, s hangjuk úgy potyog, kopogva, mint a jég. Utánuk pillant most az ég, s megáll a támolygó idő. Az ősz emlékké válik, és szikrázva élesül a szó, mit lomb közt pirosan ejt a szél. Szinte fütty, mi ideér, oly sikoltva ejti el. Mert fagy készül itt, utána hull a hó, s majd alá kerül kegyetlen a földi mozgalom. Te bujdos ott, s egy hajnalon az új fű kidugja tőrét. Törvényez, eddig él. Erős a tél, de sűrű lázadás tör majd belőle föl tömötten. Velünk tartasz éj, mögöttem sugva kérdez így a tájék. Bólintok, s érzem arcomon elégedett szelét, piros láng a lomb, és int, hogy nem felejt. Figyelj te is, levelet ejt eléd is. Várja válaszod.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Áldott az Isten, akinek végtelen kegyelme és szeretete révén ím ismét együtt vagyunk. Együtt Isten ígéjével. Együtt, hogy meghallgassuk Istennek itt és most hozzánk intézett üzenetét. Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Ennek a reménységnek nevében és ennek a reménységnek jegyében, gyertek testvéreim, összpontosítsuk figyelmünket Isten üzenetére. Ha előző tanulmányunkból megértettük azt, hogy nekünk küldetésünk van e világ felé, hogy mint keresztény ember nem szigetelhetem el magam a másik embertől, hogy felelősséggel tartozom azért a másik embernek, akit a Biblia az én felebarátomnak nevez. Ha megértettük, mit jelent ez a kérdés? Menni vagy nem menni? Ha megértettük, hogy vétkesek közt cinkos, aki néva, s atyafiaiért számot ad a testvér. Nincs mód nem menni, ahová te küldtél. Ha mindezt megértettük, gyertek testvéreim, tisztelt hallgatóink, tegyünk egy lépést előre Biblia tanulmányunkban. Nézzük meg, milyen következményekkel járhat, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Az ígei alapot mai tanulmányunkhoz a Jónás próféta könyve első fejezetének első három verséből idézem. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az amittai fiához, mondván: kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elém. És felkele Jónás, hogy Tarsisba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és találna ott egy hajót, amely méne Tarsisba, és megadván a hajóbért, beszállna abba, hogy Tarsisba menne velük, az Úr színe elől. Hallgassuk meg, hogyan foglalja versbe nagy költőnk Babits Mihály e történelmi képet.
1: Kerülvén azért Jáfó kikötőbe hajóra szállott, mely elvinné őtett Tarsis felé, s megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért.
0: Volt egyszer egy próféta Izraelben. Élete és munkássága második Jeroboám uralkodásának időszakára esett. Krisztus előtt 783 és 743 között. A prófétát Jónásnak hívták. Nem különleges név. azt jelenti gala. Különben az Új Testamentumban is megtaláljuk ezt a nevet. Így hívták Péter apostol édesapját is. A proféta apjának is ismerjük a nevét, Amittainak hívták, ami hűséget jelent. Szülőfaluja Gát-Kéfer, a mai Elmesháda nevű falucska volt Izrael északi tartományában. Köztiszteletnek örvendő proféta volt. Ő profétálta meg Izrael győzelmét Arám felett. Profétálása nyomán boldog, békekorszak következett az országra. Hiszen északon Hamat, délen pedig az Araba, azaz Holt-tenger volt az ország határa, és a nép méltán látta ebben a virágzó korban a salamoni korszak visszatérését. Hát ugye, testvéreim, tudjuk, hogy szerencsés az a próféta, aki ilyen kedvező üzenettel bízatik meg. Így tehát nem csodáljuk, ha Jónást tisztelték hazájában. Az északról jövő Arám veszély elmúlt, és ezt különösen szülőföldje becsülte nagyra. Jólétről és gazdagságról prédikálni, jólétről és gazdagságról profétálni, sőt ennek beköszöntését is megérni, mindig is népszerű dolog volt, és mai napig is az van. Jónásnak ez a megbecsülése a zsidó hagyományokban is tükröződött. Nagyon régi zsidó hagyomány azt tartja, hogy ő lett volna a sareptai özvegyasszonynak a fia, akit ílés támasztott fel a halálból. Megint mások pedig úgy tudták, hogy ő volt az a proféta növendék, mai nyelvvel szólva az a teológiai hallgató, akit Elizeus elküldött Jéhuhoz, hogy királlyá kenje őt. Azonban a szomorú a történetben az, hogy Jónás népszerűsége csúcsán elfeledkezett arról, hogy ő csupán csak egy szolga. Isten üzenetének szolgálja. Létének nem az adott alapot és értelmet, hogy szülőföldén tisztelték, hogy szerették az emberek, hogy népszerű volt, hanem az, hogy a magasságos Istennek ügyét szolgálta. A történetben az a még szomorúbb, hogy mi sem vagyunk mentesek a jónási kísértéstől. A szolgálatból általában és legtöbbször a ránk háruló dicsőség érdekel, és ezt látjuk. Azt, amit a szolgálatunkért az emberektől kapunk. Azt keressük, hogy mit ad nekünk Isten az ő szolgálatán keresztül. Emögött viszont meghúzódik a gőg és a büszkeség kísértése. Zebedeus fiai és a többi tanítványok önként áldozatot vállalva követték a mestert, ám a gőg kísértése, a kitekinthető nagyobbnak kérdése még hosszú éveken át hatalmába tartotta őket, s még az utolsó vacsora ideje alatt is fertőzte szívüket a látszat nagyság keresése. Csak Krisztus keresztje tudott ennek a kísértésnek véget vetni, na meg a jeruzsálemi felház tapasztalata. Jónást, szolgáját az Isten új megbízatással, új küldetéssel szólította meg. Ez volt az Úr ígéje Jónáshoz, az amittai fiához. Indulj és menj Ninivébe a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám a rosszasága. A küldetésre természetszerűen mindig engedelmesség a válasz. Az engedelmesség a hűségnek próbája. Isten ma sem hűség fogadalmakat vár tőlünk, hanem engedelmességet. Mert szépen elmondhatjuk, akár a keresztségi hitvallás tételünket, akár a konfirmációi fogadalmunkat, de ez még nem minden. A hangzatos szólamok helyett Isten engedelmességet és szolgálatot vár mai gyermekeitől is. Ebben a két bevezető versben, amelyet felolvastunk elmélkedésünk elején, semmi szokatlan, különös dolog nincs. Hiszen Isten azért hívta el mindig a szolgáit, mert feladatot, küldetést bízott rájuk, és engedelmességet várt el tőlük. De a küldetés mindig próba. És a próbatüze mindig új engedelmességhez vezet. Ezért a kérdés. Van-e elég bátorság és szeretet a prófétában? Minden küldetés újra meg újra felveti ezt a kérdést. Nem csak akkor, de ma is. Bennünket is küldetésünkkel próbál meg az Isten. Jónás sajnos megijedt a küldetéstől. White Helen ihletett tollából ezt olvasom. A megbízatás nehézségeit látszólag lehetetlen voltát kezdte mérlegelni, így kételkedni kezdett. Még nem a következményektől félt, csak a nehézségek valószínűségétől, lehetőségétől riadt vissza. A mi félelmünk sem az igazi nehézségek között születik, hanem mi is, valljuk csak be, a nehézségek árnyékától szoktunk megijedni. Ha eljutnánk az engedelmes cselekedetekig, akkor megnyílna előttünk mindennapi életünk vörös tengere. De mivel csak a parton topogunk, csak árnyéktól félünk, Azelől próbálunk menekülni, ami véleményünk szerint megtörténhetne velünk. Ezért mi sem vagyunk több, mint egykor volt Jónás. Jónás talán emberi számítás szerint igaza volt. A küldetés veszedelmes volt. Na meg kényelmetlen is. Először is ott kellett hagynia azt a helyet, ahol köztiszteletnek örvendett. Ahol mindenki becsülte, és mindenki tudta róla, hogy ő milyen fontos embere az Istennek. És következésképpen milyen nagy ő, Jónás, az embertársai között. Az üzenet átadása is kockázattal járt. Nem volt népszerű, egy idegen prófétának az ereje teljében lévő város számára egy ilyen népszerűtlen, egy ilyen veszélyt hordozgató üzenetet hirdetni. Tudnélik, Ninive akkor élte fénykorát. Az egész világ csodálta a várost. Asszíria fővárosa volt, a Tigris keleti partján. Jónás mennél inkább mérlegelte az üzenet esélyeit, annál kevesebb bizalma maradt. Azonban Isten ügyének örök törvényszerűsége, hogy a látszatok ellenére is biztosan halad előre. Aki mérlegelni kezd, aki megpróbál alkudozni az üzenettel, a megbízatással, a lehetőségekkel, testvéreim, az akkor is, ma is és mindenkor elbukik. Isten a megváltási tervben mindig úgy cselekszik, hogy mi emberek azt tapasztaljuk, hogy Isten minden ügye felett elhangzik ez a szózat. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim. Olvassuk Ézsaiás 55:8-ban. A küldetés teljesítéséhez, az engedelmességhez hitre van szükség. A hit pedig mindig kockázatvállalást jelent. Egy olyan állapotot, amikor az engedelmesség az Istenbe vetett bizalomra, és nem az emberi józan ítéletre vagy belátásra épül. Testvéreim, ha Ábrahám annak idején nem vállalta volna a hitnek ezt a kockázatát, soha nem indult volna el az alapokkal bíró város felé. Jónás viszont
1: félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol a magány és a békesség övezze, sem hogy a fedett népség megkövezze.
0: Jónás, hallottátok? Nem az Istent tagadta meg, csak egyszerűen nem vállalta a küldetést. Önmaga előtt valahogy így tudta igazolni tettét. Ilyeneket mondhatott magának. Nézd, te már nagykorú vagy. Lehet már annyi önállóságod, hogy magad is ki tudod választani a misszió területet. Képességednek, adottságaidnak megfelelően. Minek töltenéd idődet azzal, hogy Ninivébe menj, találsz te közelebb is munkaterületet. Valahogy így bölcselkedhetett Jónás önmagában. És ha nincs munkaterület, hát akkor annyi szolgálat után, annyi profétálás után, annyi prédikáció után, hát neked is jogod van néha egy kis pihenésre. Eltöltöd majd az idődet egy csendes, pusztai helyen, naponként dicsőíted majd az Istent, és várod, amíg Isten közelebb teremt számodra szolgálati helyet, lehetőséget és küldetést. A magányos békességben Jónás szívesen vallotta magát Isten prófétájának. Különösen akkor, ha ezért tisztelet is őrezte becsületben őszülő homlokát. De figyeljük csak meg a történetet, testvérei! Jónás végső fokon nem csak a várostól félt, hanem az üzenet következményeitől is. Mert maga vallotta később.
1: Azért akartam először Tarsusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánod a rosszat.
0: Megfigyeltük? Jónás elég alattomos módon vádolja az Istent. A kegyelméért, a bűnös ember iránti szeretetéért, a megbocsátásért, a rossznak megbánásáért. Ezért Jónás számára legalább olyan félelmetes volt az a lehetőség, hogy Ninivé lakossága elfogadja a kegyelmi üzenetet, mint az, hogy megkövezik ezért az üzenetért. Hiszen Ninivé árnyéka egyre jobban fenyegette második Jeroboám békés államát. És ha most Jónás a niniveiekre hozza Isten kegyelmének szerencséjét, megint ott a baj. Akkor otthon a köztiszteletben álló prófétából közönséges hazaáruló Isten népének árulója lesz az emberek kortársainak szemében. Nem. Ezt Jónás nem tudta vállalni. S mivel félt a ninivejektől, és mivel önmagát jobban szerette, mint a küldetését, nem is szerette őket annyira, hogy kockáztasson a küldetésért mindent. Ezért Isten el kellett vegye tőle azt, ami Jónást elszakította Istentől.
1: Hát, ez ma is missziónk nagy kérdése.
0: Tudjuk-e annyira szeretni Ninivét, hogy készek legyünk vállalni saját érdekeinknek kockázatát, saját érdekeinknek feladását. Jónásból, testvéreim, azért hiányzott a küldetés teljesítéséhez a bátorság, mert szeretni nem tudott. A szeretet hiánya azóta is és mindmáig csak vakmerőséget szül. A bátorság mindig a szeretet erejéből fakad. Figyeljük csak meg a példákat. Ábrahám azért volt bátor vitatkozni az angyallal Sodomáért és Gomoráért, mert szeretett. Szerette ezeknek a bűnös városoknak lakóit, mert testvéreinek tekintette őket. Mózes azért, mert többször is nemet mondani az Istennek, amikor Isten a népet el akarta pusztítani, hitehagyása, zúgolódása, fellázadása ellen. Mózes azért tudott Istennel vitatkozni, mert szerette a népet, és kész volt tenni is valamit népe érdekében. A nép viszont azért nem volt képes elindulni Kánaán felé, mert éppen az Istennel való szeretet közössége hiányzott. Márpedig enélkül a szeretet nélkül mi is valahogy ilyen jónási módon mentegetőzünk.
1: Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez, az Isten gondja, és nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én. Hagyjátok itt megbújni a fenét,

el is indul Isten szavára, de mégsem vállalja a küldetést. Jónás nem közömbösen fogadta a parancsot. Nem engedte el füle mellett Isten szavát. Figyeltétek? Felkelt. Útnak indult. Áldozatot hozott az Úrért. De az ellenkező irányba indult. Társis felé. Ez egy föníciai tartomány, Tartessus, a mai Spanyolország területén. A korabeli földrajzi ismeretek mellett ez volt az egyik legtávolabbi pont az ellenkező irányba, Ninivétől. Jónás tehát ki akart kerülni Isten látószögéből. Hát ma is úgy történik mindig. Akiből a bátorság és a szeretet hiányzik. Annak csak ez a meglátás és ez a megérzés, ez a megoldás látszik kézenfekvőnek. Jónás viszont cselekedetével azt is elárulta, hogy túl kicsinek. Túl emberinek látta az Isten. Olyan valakinek, aki elől el lehet bújni, aki sok dolga és gondja között talán elfelejti a prófétát, és így tovább. Hát testvéreim, az az ember, aki ma is nagynak látja magát, szükségszerűen kicsinyíti az Istent. Ahogyan nőtt Jónás büszkesége hírneve miatt, úgy csökkent Jónás előtt Isten hatalma. Isten nem véletlenül bízta Jónásra a nem Ninivének szóló üzenetet. Ebből nem csak a Ninive-beliek, de Jónás is kellett, hogy tanuljon. Isten arra akarta megtanítani menekülő prófétáját, hogy az ő uralma kozmikus uralom. Az ő uralma az egész világra és az egész világot átfogó uralom. Ma is üzenethirdetésünknek, minden keresztény szószék üzenethirdetésének sarkalatos pontja az, hogy az ige hirdetője elég nagynak látja-e Istent, hogy önmagát a hatalmas, mindenható és mindentudó, de mindenkit szerető Isten szolgálatába állítsa. Az egy talentumos szolgának igazi bűne nem az volt, hogy elásta a rábízott kincset. Ó, ez csak következmény volt. Az igazi okáról maga a szolga vallott, amikor az ura számon kérő szavára ezt válaszolja. Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, és folytatja a vádat az őt megbízó úrral szemben. Hát ez az elpergyült istenkép volt az igazi bűne az egytálentumos szolgának. Ezért ma is a mi keresztény szolgálatunk válsága az Isten képünk válsága. Üzenetünkben Isten nem csak másoknak üzen, a reánk bízott üzenet

önmagáról akar tanítani minket. Jaj, annak az ige hirdetőnek, testvéreim, aki csak másoknak akarja hirdetni Istennek üzenetét. Jaj, annak a prédikátornak, aki elsősorban nem önmagának prédikál, hanem csak másoknak. Isten azért bíz meg bennünket üzenethordozással, hogy elsősorban minket tanítson, és majd rajtunk keresztül, mint méltatlan eszközökön keresztül közölje üzenetét az ember világ felé. Isten azt akarja, hogy üzenetünkben ismerjünk önmagunkra. Azt akarja, hogy a hirdetett üzenetben elsősorban mi ismerjünk rá megbízó Istenünkre. És Jónás éppen erre volt képtelen. Ezért emberileg egyetlen logikus út maradt számára a menekülés. Ezért megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért. Jónás nem tudott az Úrnak színe előtt élni, hiszen ehhez mindig és ma is az kell, hogy elvállaljuk a küldetést. Felelősség abban a tudatban élni, hogy valakinek tekintete állandóan rajtunk nyugszik. De egyben megnyugtató érzés. Abban a tudatban élni, hogy Isten gyermeke vagyok, és az én mennyei atyám szeme mindig, mindenhova, mindenkoron elkísér engem. Jónás elfeledkezett arról, hogy Isten minden tudó, mindenható és mindent látó. Inkább elindult a nagy kalandra, ellenkező irányba, önszántából, kitervelten. Ez volt Jónás bűnének súlyosbító körülménye. Ó, hány ilyen kalandja van az üdvösség történetben? Hány ilyen kalandor próféta tagadta meg a szolgálatot? Hányszor fárad ma is Isten, hogy felrázza, visszahozza a küldetés színterére a prófétát? Hányszor hozunk mi is szánszándékkal szomorúságot mennyei atyánk szívére, amikor elfeledkezünk arról, hogy Isten megbízatást adott nekünk. A megbízatás ide szól, ahová Isten küldött. Nem pedig az óceánon túlra, nem pedig nyugati irányba, ahol talán a prédikálásodért egy nagyobb darab kenyeret, vagy fehérebb falatot kapsz. Ha bárkinek megbocsátható, hogy elhagyja szülőföldjét, földi hazáját, két embernek meg nem bocsátható bűn. Az orvosnak és a papnak.
nincs jogunkban elhagyni szenvedő embertestvéreinket, mert valahol jobban megfizetik munkánkat. Erre nincs jogunk. És nincs joga a lelkipásztornak elhagyni a nyájat egy könnyebb, egy jobb megélhetőségért, egy nagyobb darab kenyérért, egy jobb márkás autóért. Csengjen mindenkor fülünkben, és ezen túlmenően lelkiismeretünkben nagy költőnknek szava. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze. Itt élned, halnod kell. Amen. Imádkozunk. Minden bűnt és emberi gyarlóságot oly kegyelmesen megbocsátó Istenünk, szent hódolattal állunk kegyelmi trónusod elé, ez alkalommal is, amikor üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében, s az ő vérének érdemében kérünk téged, Atyánk, bocsásd meg sokszor menekülő gyermekeidnek, sokszor felelőtlen prófétáidnak vétkét, mulasztását, bűnét. Köszönjük Istenünk a hozzánk küldött üzenetet. Köszönjük, hogy az egykori Jónás próféta a mi prototípusunk. Köszönjük, hogy felhívtad figyelmünket, hogy az ő történetében magunkra ismerjünk. Kérünk Istenünk, tudatosítsad bennünk a felelősség érzetet önmagunkért, üzenetedért, fele barátainkért, azért a másik emberért. Ne engedj bennünket menekülni a szent, magasztos küldetés elől. Bocsásd meg nékünk, ha sokszor mégis elfutottunk a megbízatás felelősség teljes cselekvése és teljesítése elől. Köszönjük, hogy még úgy szeretsz bennünket, hogy türelmed nem fogyott el, és foglalkozol még velünk, ennek a drága helyiségnek lakóival, mindazokkal, akik téged szeretnek, és még azokkal is, akik még hátat fordítanak néked. Köszönjük Istenünk ezt a nagy szeretetet, de kérünk, Szentlélek Isten, pecsételd meg üzenetedet, ne csak elménkben, hanem lelkiismeretünkben is, mindannyiunk szívében. Imádkozom ezért a helyiségnek minden lakójáért, a betegekért, az idősekért, az özvegyekért és árvákért, e helyiség ifjúságáért, a gyermekekért, akiket kérlek Istenem, nevelj a te szent neved dicsőségére és ennek a nemzetnek örömére. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod, köszönjük, hogy bűneinket megbocsátod, ezért légy áldva, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, mind örökké. Amen.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tettem.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és örülök annak, hogy a következő órában együtt lehetünk a Lépésről Lépésre című műsor keretében. Technikai munkatársam László Attila nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmünket. Állandó vendégünk Filip Lukács István, a Kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezet lelkipásztora. Őt is köszöntöm sok szeretettel, Isten hozott István.
2: Köszönöm szépen, nagy öröm, hogy újból együtt lehetünk. A jó Isten tegye áldottá, ezt kívánom én is mindannyiunk számára ezt az alkalmat.
1: A mai műsor keretében a gyermekekről fogunk beszélgetni, és a legtöbben úgy tartjuk, hogy a gyermekek azok Isten áldása, a gyermek Isten áldása. Az, aki gyereket vár, az áldott állapotban van. Sajnos, hogy idővel megváltozott a fogalom, és teherré vált, és sokan úgy emlegetik, hogy terhes, nem pedig áldott állapotban van. Istennek áldása a gyermek, ugyanakkor eszköz, miért nem mondanánk, hogy a szülők nevelésére Isten kezében. Mert hiszem, hogy Isten a szülőket is nevelni akarja, általuk, a gyermekek által akarja megtanítani a szülőket a türelemre, miért ne tisztaságra, lelki tisztaságra, őszinteségre, megbocsátásra. Kedvesek ezek, aranyosak, örök mozgók, és a felnőttek arca felderül a közelségükben. Nem tévedek, azt mondom, hogy csak szeretni lehet őket. De most hadd térjünk a bibliai időkre. Hogyan néztek a gyermekekre a bibliai időkben? Hol volt a gyermekek helye az akkori társadalomban?
2: Engedelmeddel hadd kezdjem a második kérdéseddel, tehát hogy hol volt helye az akkori társadalomban. Először is Isten mellett volt a helye a gyermeknek, és ezt nagyon jól felfogták a hűséges, a hívő szülők. Ezért helyezte Isten a gyermekeket a családba el, mert másodszorban a gyermeknek a helye a családban volt, és a családnak, a szülőknek az volt a rendeltetésük, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a gyermek a Jóisten mellett maradjon. Hogy a Jóistennek neveljék őket, mint Istennek kisebb gyermekeit, nekik, őnekik nyilván kisebb testvéreik is, ha szó egy bizonyos értelemben a szülőknek a gyerekek, tehát úgy kell ránézzenek, úgy kell ránézzünk, mint az Isten gyermekeire elsősorban. Tehát Isten mellett, és azért, hogy Isten mellett legyenek, a Jóisten úgy látta legjobbnak, hogy a szülők mellett legyenek a gyermekek, és ott kapják meg a megfelelő impulzust, a hatást, hogy a Jóisten tudata felébredjen a gyermekekben. A patriarkális korban ezt mondhatjuk, tehát az ábrahámék idejükben a gyermekeknek szigorúan ott volt a helyük a családi körben. Amikor a család elveszítette ezt a funkciót, hogy az Istenhez nevelje a gyermekeket, akkor találkozunk iskolákkal, akkor hozza létre a proféta iskolákat Sámuel, ő az első, aki elindítja ezt az intézményt, majd később az évszázadok folyamán ennek hagyománya lesz, illetve sajnos torzulása is. De azt látjuk, hogy akkor jönnek létre az iskolák, amikor a szülők, a család nem tudja betölteni a rendeltetését, hogy Istenhez vezesse a gyermekeket. Érdekes az, hogy a Jézus idejében sem Jézust, sem Keresztelő Jánost már nem adják a szülők ebbe a proféta iskolába. Ekkor ezek az iskolák már messze elveszítették a jelentőségüket egyrészt, illetve hát jelentőségük volt, de a rendeltetésüket, tehát már nem töltötték be azt a rendeltetést, hogy az ígéhez, az ige által Istenhez vezessék a gyermekeket. Ezért sem adták a szülők a gyermekeiket ezekbe az iskolákba. Másrészt, ami Keresztelő János szüleit és a Jézus szüleit illeti, ők nagyon jól betöltötték ellenben azt a funkciót, amelyet a Sámuel idejében elveszítettek a szülők. Tehát pontosan úgy nevelték a gyermekeiket, Mária és József, Zakariás és Erzsébet, ahogyan a Jóisten akarta. És ők tulajdonképpen ez az eredeti édeni rendhez tértek ezáltal vissza. Tehát elsősorban a gyermekek helye Isten mellett volt, második sorban a családi körben, ha a család nem töltötte be ezt a funkciót, akkor kerültek tovább a gyerekek, a társadalom vállalta fel az ő szerepüket, az ő nevelési szerepüket, de ők is olyan értelemben, hogy Istenhez vezessék őket.
1: Volt idő, és nem is annyira régen, amikor a gyerekek valamilyen másodlagos emberi szintben voltak kezelve. Például nem ettek egy asztalnál a felnőttekkel, hanem még szüleink is visszaemlékeznek arra a korra, amikor a küszöbön ették meg az ételt. Volt valami hasonló a bibliai korokban, tudunk ilyenről? Esetleg történelmi dokumentumokból merített gondolatokra utalok, nem feltétlenül bibliai utalásra, hogy volt ilyen másodlagos szerep a gyerekeknek, ilyen másodlagos szinten bántak velük?
2: Most a Bibliából nem igazán tudok feleleveníteni ilyen képeket, valószínű, hogy egy alaposabb elemzéssel igen. Viszont azt mindenképp elmondhatjuk történelmi szempontból, hogy még nem rég egyrészt, ugye ahogy említetted, hogy a gyerekeket esetleg nem egyes családoknál nem ültették asztalhoz. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy a gyerekeket nem is annyira gyerekeknek, inkább kicsi felnőtteknek tekintették. Tehát gondoljunk bele, hogy a gyereknek megvolt a munkája. A kevesebb volt a játék, kevesebb volt a szabadidő a gyermeknek. Foglalkozást adtak. Ha volt a nagy kapája a mezőgazdásznak, akkor a kisgyermeknek volt kiskapája. És sorolhatnánk. Nagy kasza, kis kasza. Tehát az azért ott volt még nem olyan rég a portákon, és a gyermeknek meg volt a felelőssége, a feladata, vigyázott az állatokra, vagy különböző tevékenységeket kapott. Tehát amire én emlékszem, vagy amit fel tudok így eleveníteni, akár a hallottakból, akár a történelemből, az az, hogy a gyermekek inkább kis felnőttek voltak. Vagy magyar történelemre is, hogyha gondolunk mondjuk az Erdély történetére, azt látjuk, hogy legalábbis a fejedelmi udvarokban lévők, az előkelők, akikről több feljegyzés maradt, már nagyon kiskorukban részt vettek a társadalom életében, vezetésébe, háborúkban. Ilyen Lajos király 15 évesen, 16 éves volt, amikor elkezdte a második Lajos, a Mohács királya az uralkodását, és teljes jogú király volt. Tehát ez azért jellemzőbb volt inkább a régebbiekre, jó lehet maga a várható életkor is alacsonyabb volt a maihoz viszonyítva. Tehát nekem így ennyi az, ami jelenleg az ismeretemben él.
1: Akár a bibliai időben is történt, hogy gyermek uralkodott és volt király.
2: Igen, igen. Most nyilván ott az a kérdés, hogy régensei által uralkodott, vagy valóságosan uralkodott, de az biztos, hogy a régens mindent megtett azért, hogy minél hamarabb, legalábbis egy becsületes régens, hogy minél hamarabb a jogos szerephez juttassa a fiatal uralkodót.
1: Mit tudunk Jézusról? Hogyan bánt Jézus a gyermekekkel? Tudjuk, hogy tevékenysége többnyire a felnőttek között zajlott, a tanításait a felnőttek között mondta el. Voltak a hallgatói között gyermekek is, tevékenykedett gyermekek között is. Mit tudunk, hogyan bánt Jézus a gyermekekkel?
2: Hát az, hogy Jézus hallgatói között voltak gyermekek, több alkalommal találjuk a fejezésben, a Szentírásban, hogy a kenyér megszaporításakor csak a férfiakat számolták, és az evangélista is csak így jelzi fel, hogy a férfiak hányan voltak, asszonyokon és gyermekeken kívül, de nyilván, hogy ott voltak a gyermekek. És ahhoz, hogy a gyermek ott legyen és hallgassa Jézus tanítását, az azt kellett jelentse, hogy és leüljön, és napokig, ugye 3 napig is volt, hogy ott voltak, azt jelentette, vagy azt kellett jelentse, hogy nagyon-nagyon lekötött a gyermekek szívét is. A gyermekek szintjén beszélt. Érthető volt. És ez nyilván, hogy nem egy véletlen műfaj volt a Jézus ajkán, hanem tudatosan tanított úgy, hogy érthető legyen a gyermekek számára. Meg volt egy másik alkalom, amikor elmondja Jézus, hogy elrejti az Isten országának dolgait a felnőttek elől, megjelenti a gyermekeknek, és tehát Isten azért végig a Jézus szolgálatában figyelmet szentel a gyermekek számára is, és ez nagyon tanulságos.
1: A Márk evangélium a 10. fejezetében egy ilyen hasonló jelenetet látunk, és szeretném, ha elolvasnánk a Szentírásból a Márk evangélium a 10. fejezet 13. versétől a 16. versig terjedő részt. Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket. A tanítványok pedig feddik vala azokat, akik hozzák. Jézus pedig ezt látván haragra gerjedde, és mondanékik, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be abba. Aztán ölébe vevé azokat, és kezét rájuk vetvén megáldá őket. Azt látjuk itt, hogy Jézus éppen prédikál, ha megnézzük a szövegkörnyezetet, akkor éppen vitában van, és nem egy kis téma fölött, hanem házasságtörés, házasság kérdése fölött. És mialatt Jézus a felnőttekkel vitázik, valaki megszakítja ezt a vitát, vagy többen szülők, gyermekeiket viszik Jézushoz, hogy illesse meg őket. Miért volt ez az arra való törekvés, hogy Jézus megillesse a gyermekeket? Valamilyen különleges erő származott Jézustól, hogyha megillette őket? Vagy mi célból vitték a szülők a gyermekeket Jézushoz?
2: Tetszik az, ahogy Márk fogalmazza, hogy megillesse azokat. A másik két szinoptikus evangélium, Máté, illetve Lukács, arról beszél, hogy Jézus kezeit rávesse és megáldja őket. És nyilván ez egy nagyon ünnepélyes és sokat mondó cselekmény, hogy a kezét ráteszi, kézrátétel. Ez a Szentírásnak egy nagyon szent aktusa, amikor akár szülő a gyermekre tette kezét, akár más szolgálatokra felszenteltek valakit, tehát kézrátétellel, vagy betegeket kézrátétellel gyógyítottak. Tehát egyrészt benne van ebben az aktusban ez, hogy Jézus áldást helyezett rájuk. Másrészt viszont benne van, és ezt tetszik Márknál, hogy ő a megilletést használja. Tehát, hogy hozzájuk ért. Ennek van egy mély pszichológiai hatása, üzenete, hogy valakit megérint, és Jézus megérint ezeket a kisgyermekeket, nem nehéz elképzelni azt, hogy hajacskájukat, fejecskéjüket megsimogatja, és örömmel teszi ezt. Tehát ebben a felelősségtudaton túl ott van az érzékenység, a gyengédség Jézus részéről. Tehát Jézus gyengéd volt a gyermekekkel.
1: Vajon Jézus ismerte, vagy tudta azt, hogy az érintés, a szeretet egyik nyelve, egyik kifejezése, és ezért alkalmazta? Mert azt látjuk később, hogy nem csak megérintette őket, hanem ölibe vette azokat. Kezét rájuk vetvén megáldotta őket, és Vajon Jézus tudta, hogy milyen sokat jelent, ha megérintenek valakit, és ezzel kifejezi az ő szeretetét irántuk?
2: Hát ő tudta legjobban, nyilván ezt Jézus nem csak itt teszi, tehát nagyon sok alkalommal az érintés a Jézus szolgálatában nagyon fontos szerepet játszik. Volt alkalom, amikor beszélgettünk arról, hogy vakodgyógyított érintés által, vagy a bélpoklósokat, ugye a leprásokat szintén érintés által gyógyította. Ebben biztos óriási szerepe volt ennek. Viszont nagyon jó látni Jézust, ahogyan leül a gyerekekkel, ölébe veszi őket. Nagyon tanulságos. Nagyon-nagyon tanulságos. Maga az áldás, tehát, hogy mennyire volt a szülők elméjében, a szülők lelkében ez az áldás utáni vágy, azt már tudjuk, hogy abban az időben különböző nagy vallásos tanítók, rabbik gyerekeket gyűjtöttek maguk köré, illetve vitték pontosabban a szülők, hogy megáldják a gyermekeiket a rabbik, és várták az áldást. Valahol érezték azt, hogy a szülei áldás fölött van egy olyan áldás, amit a Jóisten elrejtett, vagy odaadott a szolgáinak, akik Istent szolgálták, hogy adják tovább azt. És így áldást kértek ezek az emberek, mint a Jóisten képviselői a gyermekekre. És ennek hagyománya volt. És elhozzák Jézushoz is a gyermekeket, hogy megáldja őket. Tehát követik ezt a vágyat. Vajon a kedves szülők, nagyszülők, akik ma együtt vagyunk, vágyunk-e arra, hogy a Jóisten áldja meg a gyermekeinket? Vágyunk-e arra, hogy olyan helyekre vigyük, ahol áldásban részesülhetnek a gyerekek? Vagy arra gondolunk mi is, hogy hát, még ráér, még gyermek, nem most kell ezt az áldást megkapja. Nem, de néha elmaradnak gyermekeink áldásoktól? Olyanoktól, amelyek legfontosabbak volnának számukra? Megéri elgondolkozzunk ugye ezen a kérdésen?
1: Köszönöm szépen! Most egy zenei szünetet tartunk, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Ha ennyire fontos volt a szülők számára, hogy a gyermekeiket a rabbi, azaz a tanító Jézus elé vigyék, és Jézus rávesse kezeit, és megáldja, érintse őket, és megáldja a gyermekeiket. Miért ez az ellenkezés a tanítványok részéről? Miért ez a tiltakozás? Miért próbálták megállítani azokat, akik gyermekeiket Jézus elé akarták vinni?
1: Nyilván, hogy a tanítványok teljesen másképpen gondolták a Jézus szolgálatát, mint azok a szülők, akik a gyermekeiket Jézushoz hozták. Úgy gondolták, hogy a Jézus szolgálata az túlságosan fontos ahhoz, az ideje túlságosan kevés ahhoz, hogy a gyerekekkel is foglalkozni tudjon. És ez késztethette a tanítványokat arra, hogy ne engedjék a gyermekeket Jézushoz jönni, illetve a gyermekeket Jézushoz hozni. Ők másképp gondolták, nem látták azt, hogy a Jézus szolgálatában szerepe van a gyermek szolgálatnak is.
0: Hallottam valakitől, és utalok arra a gondolatra, amit említettél az előbb a szülők kapcsán, hogy mikor vigyék a gyermekeiket Isten elé, vagy olyan helyre, ahol áldást kapnak. Hallottam valakitől, aki azt mondta, hogy a gyermekeket nem kell Isten tiszteletre vinni, mert ott csak zavarják a légkört. Majd ha felnő, akkor majd tud uralkodni magán, csendben tud ülni, és majd akkor kell vinni Isten tiszteletre, amikor nagyobb lesz, és megérti, hogy mi zajlik ott. Melyik a helyes gondolkodásmód? Mikortól vigyék a szülők a gyermekeket Isten tiszteletre? Gondolom, hogy erre is utaltál, arra a helyre, ahol a gyermekek áldást kapnak, ugye az Isten jelenlétébe, az Isten közelébe. Tény, hogy a gyerekek az ő jelenlétükkel megzavarhatják a szép, csendben zajló Isten tiszteletet. Nincs az a csend, nincs az a fegyelem, a gyermek az mozgolodik, néha lehet, hogy felsír, vagy beszélget a szüleihez, vagy netán egymás között. Mit tudnánk mondani ezzel kapcsolatosan?
1: A zsinagógákban, amennyire informált vagyok, 12 éves korban vitték el a gyerekeket, és akkor járhatott egy zsidó fiú a férfiakkal a zsinagóga alsó részében hallgatni az Istennek igéjét. Elkülönített hely volt a nők számára, valószínű, hogy a lányokat is egy bizonyos kortól felfele vitték a zsinagógába, mondhatni a templomba, a mai értelembe véve. De voltak alkalmak, amikor Isten megszólította a népet egészében, és azt mondta, hogy mindenki legyen ott a gyűlésen. Jöjjön ki a vőlegény az ágyasházából, a mennyasszony, jöjjön ki a csecsemő, és legyen ott, mert az Isten az egész népet ott akarja tudni maga előtt, hogy jelen legyenek. Most nem fogok ebbe belemenni, hogy melyek voltak az okok, amiért az egész népet a jó Isten összegyűjtötte, viszont az biztos, hogy Isten számára a gyermek az már ember volt. Tehát ő már emberi méltóságban kezelte, és akarta látni. Na most azt látjuk ezzel szembe, hogy a zsinagógákban csak 12 éves kortól vannak ott ugye a gyerekek, hogy Jézus tanításain viszont ott vannak. Tehát ott vannak, ott zajunkhatnak. 12 év fölött ugye már beszámolták a férfiakat mindenképpen a zsidók közé, tehát amikor azt mondja a kenyér megszaporításkor, hogy nem csak férfiak voltak ott, hanem nők és gyermekek, akkor a gyermekek alatt 12 év alattiakat kell értenünk, mert az annál nagyobbakat már odasorolták a férfiak közé. Tehát ott vannak Jézus körül a gyerekek. Most gondoljunk egy kicsit más szempontból erre az egészre, hogy ismét a nevelés kapcsán, hogy Isten hogy képzelte el ezt a világot. A világunkban nagyon sok mesterséges képződmény van. A természetes rend az a család volt. Tehát Isten a családba akarta magát megdicsőíteni. A családban vannak felnőttek, idősök, de gyerekek, ettől család egy család. a patriarchális időkben ugyanezt látjuk. És ott nyilván, hogy nem volt kitiltás. Tehát a családon belül mindenki ott volt. Ezt látjuk az első apostoli időkben lévő gyülekezetekben is, hogy családi gyülekezetek. És a családi gyülekezetekben ott vannak a gyermekek. Ott vannak egyes embereknek a háza népe. Tehát, hogyha ebben a családmodellben gondolkozunk, akkor ott nem zavaróak a gyerekek. Vagy éppen zavaróak, nem zavaró az, hogy rá kell szóljunk. Ha helytelenkedik, akkor rendre utasítjuk, figyelmét kérjük, és a gyermek megtalálja a helyét. És ezt érezzük, tehát ez egy ilyen természetes. Átalakultak nyilván a közösségeink templomokká, nagy zsinagógákká, úgymond, és ott már nagyon sok minden másképpen működik. A valóság az, hogy ebben a templomi hangulatban néha, amit ma élünk, néha kényelmetlen a gyerekekkel mit kezdeni. És ebben a felállásban jogos az, hogy egyeseket zavarra a gyerekeknek a magaviselete, vagy zajongása. Tehát én azt hiszem, hogyha tényleg megoldásban gondolkozunk, akkor lehet, hogy nagyon-nagyon messze radikálisan el kell mennünk, és átrendezni az életet, és a gyülekezetet. Családias hangulattá, családi légköré. Nem tudom, hogy ezt még meg lehet tenni. De ez jutott eszembe, hogy a családokban, ahogy Isten eredetileg megteremtette az embert, meg az egyházat is, ahogy elkezdte, ott nem feltétlen jelentett egy protokoll problémát az, hogy a gyerekek helytelenkednek. Vagy ha igen, akkor az sokkal könnyebb volt megoldani.
0: Eszembe jut egy alkalom, amikor Isten tiszteleten voltunk, és egy nagyon hallgatóink számára nagyon jól ismert lelkipásztor szolgált, Timis Balázsi Sándor lelkipásztor, és volt néhány gyerek, aki a gyülekezet figyelmét néha-néha elvonta, és hát látni lehetett, hogy a gyülekezetben többen zavartan érzik magukat a gyermekek viselkedése miatt, és ezt már nem tűrte meg szó nélkül a lelkipásztor, és azt mondta, hagyjátok a gyerekeket, nekem nem a gyerekekkel van gondom, bajom, hanem a felnőttekkel. Figyeljetek az Isten tiszteletre, ne annyira a gyerekekre koncentráljátok, hanem az ígére. És annyira, hogy meglepett ez a hozzáállás, és tényleg valóban így van, hogy a szülők gyakran nem arra figyelnek, amire kell, és ezért tűnik úgy, hogy a gyerek az egy probléma az Isten tiszteleten.
1: De természetesen azért hadd fűzzük azt is hozzá, hogy egy olyan gyereket, akit otthon fegyelemre tanítanak, nem olyan gondot jelent a gyülekezetben egy olyan gyereketnek a figyelmét kérni egy fél órára. Szóval itt már egy másik alapvető probléma jelenik meg, hogyha ha egy gyerek otthon azt csinál, amit akar, és nincs fegyelem az életében, akkor természetesen folytatni fogja a templomba is. De ez most már elsősorban nem a templom problémája, hanem az otthoni fegyelem problémája. És ennek a gyereknek az életében nem az a nagy gond, hogy egy fél órát képtelen csendben ülni, hanem az, hogy a neveléséből teljesen kiesett az, hogy egyáltalán fegyelmezze önmagát. Szóval sokkal nagyobb a veszteség, ha belegondolunk, mint az, hogy egy fél óra alatt mi történik a prédikáció alatt.
0: És ugyanakkor arra is hadd gondoljunk, hogy az istentisztelet alkalma egy nagyszerű alkalom a gyerek számára, hogy gyakorolja a fegyelmet, és ha hiányoznak ezek az alkalmak az életéből, akkor mikor fogja megtanulni? Tehát ez egy eszköz, egy segítő eszköz arra, hogy a fegyelmet gyakorolják, hogy tudják, hogy vannak alkalmak, vannak helyek, ahol ott szépen kell ülni, ott csendben kell ülni, azt ki kell bírni, azt oda kell figyelni, ha már nagyobb acska és kezdi érteni az ige szolgálatot, és inkább türelemmel nevelni, összefogni, ahogy említetted, az egész felfogásunkat, átgondolni, hogy családias légkörben a gyülekezet összefogjon, hogy együtt nevelje a gyereket fegyelemre és istenfélelemre, mintsem otthon hagyni őket, hogy ne zavarják az istentiszteletet, aztán otthon is maradnak, és eljutunk abba a szomorú valóságba, hogy már nincsenek gyerekek, nincsenek fiatalok, sőt, egyre kevesebb az ifjú, fiatal család a gyülekezetben, templomokban. Hadd tartsunk most egy zenei szünetet, utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Hadd térjünk vissza a beszélgetésre, és hadd térjünk vissza a bibliai történetre, és a Márk evangélium a 10. rész 14. versére koncentráljunk, ahol azt látjuk, hogy Jézus, amint látja a tanítványok viselkedését, akik feddik azokat, akik a gyerekeket hozzá hozták, megfeddi őket, haragra gerjed, és ezt mondja nekik: engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Engedjétek, és ne tiltsátok. Megszólította Jézus a tanítványokat. Ugyanakkor megszólítja Jézus a mai szülőket is, hogy vigyék Jézus elé a gyerekeket, ne tiltsátok el azokat tőle. De mond itt egy nagyon nagy dolgot, mert ilyeneké az Istennek országa. Miért ilyeneké az Istennek országa? Mi teszi a gyermekeket alkalmassá az Isten országára? És így Jézus számunkra is leckét ad, hogy hasonlók legyünk, mint a gyermekek. Milyen gyermeki tulajdonság teszi a gyermekeket alkalmassá Isten országára?
1: Először is az, hogy a hívásra azonnal elindulnak. Az, hogy felismerik, hogy kicsoda Jézus, és jönnek akár egy hívás, akár ösztönszerűen. Jézus itt azt mondja, hogy engedjétek jönni. Nem azt mondja, hogy hozzátok őket feltétlen, nem is azt, hogy küldjétek őket hozzám. Egyszerűen csak azt mondja, hogy

0: Egyik szól a másiknak, mindjárt a fél falu tud róla, ha a szülők nem tiltják, nagyon sok esetben a gyerekek jönnek. Kevés az eset, ahol kell a gyerekeket buzdítani, bátorítani, hogy jöjjenek. Ők egyszerűen jönnek. Istennek gondja van erre, hogy a gyerekek érezzék, átérezzék az ő különlegességét, és erre válaszoljanak, és jöjjenek. Tehát ez az egyik a készség, az azonnali készség a gyermek számára, illetve a gyermekben. A másik meg a hit, a gyermeki hit. Ha úgy nem fogadja valaki az Istennek országát, mint egy gyermek, nem megy be abba. Tehát hogy fogadja a gyermek az Istennek országát? Amit hall, azt el is képzeli, azt el is hiszi, a szerint él, a gyermek érzékeny. És itt egy óriási tanulságot mond ki Jézus nekünk felnőtteknek is. Nem csak azt mondja, hogy csak a gyerekeké az Isten országa, hanem azt, hogy az ilyeneké az Istennek országa. Tehát akik ilyenné tudnak válni, hogy egyszerűen gyermekhittel, gyermekszívvel befogadják az Istennek beszédét. És lehet, hogy sokszor hallottuk ezt az ígét, és elmegy a fülünk mellett. De Jézus itt tényleg komolyan azt gondolta, hogy ha nem leszünk olyanok, semmiképpen nem megyünk be az Isten országába. És akkor most ennek hangsúlyozása kapcsán újból gondoljuk át az életünket, hogy tényleg olyanok vagyunk, mint a kisgyermekek. Tehát azonnal válaszolunk a Jézus hívására? Lelkesít, buzdít bennünket? Tudjuk hinni azokat a dolgokat, amiket Jézus mond egyszerűen? Vagy már messze rég csak egy formassággá vált az a vallásos életünk? Aztán gondoljuk tovább, ugye a megbocsátás. A gyermek, amikor megbocsát, eszébe nem jut az, hogy ott még valaminek nyoma kell maradjon az életben, vagy a kapcsolatban. Megbocsátott és tovább lépett. Hát gondoljuk végig ilyen szempontból a kapcsolatainkat, hogy hány kapcsolatot évtizedekig megmétejez a hamis békesség. Tehát úgy tűnik, mintha megbocsátottunk volna bizonyos embereknek, de nem tudunk teljesen felszabadulni szívünkben, lelkünkben. Nem tudunk kölcsönösen megbocsátani egymásnak. És erre is azt mondja Jézus, hogy hát ilyen egyház, ilyen közösség, ilyen gyülekezet, ilyen keresztények menjenek az Isten országába. Hát ha itt nem tudnak megélni egymás mellett, akkor hogy élnek meg ott? Egy örökké valóságban. Ha itt nehéz néha egyiknek a másik mellett élni, vigyem őket a mennybe, egy pokol lesz a menny számukra. Vagy sokszor úgy képzelik el emberek, hogy hát külön mennyországba szeretnének lenni. Ne legyek abban a mennyországban, amelyikben van a szomszédom, vagy az ellenségem. Tehát a rossz hír az, hogy nincsen két mennyország, csak egy van, és hogyha gyermeki szívvel és hittel fel tudunk szabadulni az életünkben, felszabadultak tudunk lenni, akkor jutunk az Isten országába. Ugye ez is egy gyermeki vonás, gyermekies vonás, hogy megbocsát és elfelejt, és akkor nyoma sincs a dolgoknak többé. Aztán a gyermek nem sokat foglalkozik önmagával. Tehát nem törődik, megfeledkezik önmagáról. Mérjük le magunkat, kedves hallgatók, gondolkozzunk el ezen, hogy mennyit gondolkozunk saját magunkon. Ha mégis jellemez bennünket ez, hogy túl sokat törődünk önmagunkkal, vagy akár az üdvösségünkkel is. Isten azt mondta, hogy üdvözített Jézus Krisztusban, miért elhittük, és egyebekkel kellene foglalkozzunk. Az üdvösség már megvan, foglalkozzunk, járjunk azokban a jó cselekedetekben, szolgálatokban, amit az Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk. Mekkora energia szabadulna fel a jóra egyes emberek életében, akik mindig az üdvösség feletti törődésükkel vannak elfoglalva, vagy a bűnnel való küzdelemmel, hogyha egyszerűen felfognák, hogy ezt Isten már megoldotta, és feledkezzek meg önmagamról, foglalkozzak másokkal, mások üdvével, javával, dolgával. Ez is egy gyermekies vonás. Szóval egy sor dolog van, amit nekem úgy ezek jutottak eszembe, természetesen, hogy biztos vannak még más vonások, vagy esetleg, hogyha gondoltál még, más szempontokból is megemlíthetjük a gyermeki szépséget.
1: Hát gyakran van alkalmam meglátni a gyermeki tisztaságot, ugye a gyerekek körében, ami valóban úgy fontos, hogy említetted és felsoroltad, de esetleg még a tiszta gondolkodás, amit meg lehetne még említeni, ahogyan mások fele gondolkodnak. Nem csak akkor, amikor történik egy tévedés és

0: megsértik egymást, megbántják egymást, meg kibékülnek, hanem úgy egyszerűen amilyen tisztán tudnak nézni egymásra, semmilyen előítélet nélkül. Meglátják a másikban a játszótársat, az esélyes pajtást, akivel együtt tudnak kellemes időt tölteni. Nagyon sok tanulság van egy gyermeki viselkedésben. Vajon Jézus azt akarta itt mondani, hogy gyermekiesen, tehát lehet, hogy gyermekiesen viselkedni negatív értelemben is? Ez egy veszély, vagy nincs egyáltalán veszély ennek? Elég, ha valaki úgy viselkedik, mint gyermek, és ennek semmilyen veszélye nincsen.
1: Voltak az egyház történelemben ilyen félreértések, hogy olyanok kell legyünk, mint a kisgyermekek, és akkor egyesek ezt szó szerint értelmezték, és négykézláb kezdtek járkálni, meg egészen nevetségessé váltak, meg gyerekételeket fogyasztottak. Szóval én azt hiszem, hogy a józan ész az nagyon érti, hogy itt miről van szó. Szóval természetesen, hogy a gyermekekben is megvan a negatív dolog, de na itt azért hadd térjünk ki arra is, hogy a teológiában alapvetően hogy látjuk, hogyan értékeljük a gyermekeket. Tehát egyes teológiai tanítások azt mondják, hogy a gyerekek eleve rosszak. Mások azt mondják, hogy a gyerekek eleve nem rosszak. Hogyha ha arra a teológiai tanításra hajlunk, hogy is nyitunk, hogy a gyermekek eleve rosszak, akkor hajlunk arra is, hogy a gyerekekben keressük a rossz vonásokat is. Ez egy másik óriási kérdés, hogy tényleg a gyermek eredetileg milyen. De természetesen független attól, hogy eredetileg milyen, ott vannak a gyermekben a csintalanságok, az olyan dolgok, amelyeket tépni kell, mint a burjánt, független attól, hogy ezzel születik, vagy pedig ezt magába neveli, magába szívja az idő múlásával, lemásolja ugye a szülők részéről. A gyermek soha nem azt csinálja, amit a szülő mond neki, hanem azt, amit a szülőtől lát, igen, a gyermek. Sokszor hallani, hogy mondják szülők, hogy hát mikor tanítottam én ezt neked, a gyermeknek. S valóban nem tanította soha. A gyermek látta, és azt teszi. Hát nyilván vannak negatív dolgok, amelyek így vagy úgy a gyermekek életében felelhetőek, nem ezekre mondta Jézus természetesen, hanem azokra, amelyeket a józan ész megírt, hogy melyek azok a gyermeki vonások, amelyek nélkül soha nem jutunk el Isten jelenlétébe.
0: Sokat beszéltünk azokról a jó tulajdonságokról, amelyek a gyermekeket jellemzik. El lehet rontani neveléssel a gyermeki jó tulajdonságokat? Azaz, hogyan lehet úgy nevelni a gyermekeket, hogy megtartsák a jót, megerősödjenek a jóban, és lehagyják a rossz dolgokat, mert ahogy említetted, vannak rossz dolgok is, vannak rossz gyakorlatok, szokások, tulajdonságok. Nem neveli a szülő, még talán nem is látja a szülőtől azt, hogy mindent magának akarjon, és a gyerek mégis nagyon, egy idő után nagyon önző tud lenni, és nagyon tud küzdeni azért, ami a sajátja. De hogy lehet megszabadítani a gyerekeket ezektől a rossz tulajdonságoktól, megerősíteni bennük a jó tulajdonságokat? Hogyan lehet jól nevelni a gyermeket? Hát lehet, hogy ez nem lehet erre a kérdésre pár percben válaszolni, de találunk néhány elvet arra, hogy hogyan neveljék a szülők a gyermekeket. Ki az, aki nevelje egyáltalán?
1: Tehát... De én azt hiszem, hogy nagyon egyszerű a gyermeknevelés elvileg, legalábbis számomra nem bonyolult. A gyakorlat az bonyolultabb, de elvileg nagyon egyszerű. Tehát a gyermeknek két dologra van alapvetően szüksége. Az egyik a szeretet, és a másik a határozottság. Tehát a szülő alapvetően szeresse a gyermeket, a gyermek érezze a szeretetet, hogy számíthat, és a határozottságot. Határozottságot a jóban, nyilván azokban a dolgokban, amiket a szülő jónak tud. És állandóan fejleszte magát ebben, hogy egyre többet tudjon, értsen, ismerjen meg a jó dolgokból. De ez a két dolog az, amely egy gyermeknek szükséges. Tehát szeretetet kapjon, érezze azt, hogy az otthon a legjobb hely, a szülők jelenlétében számára a legjobb, és a határozottság, ami meg nagyban hiányzik ma a gyermekek életéből, hogy ki nevelje gyermekeket? Hát a szülők. Tehát mindenképpen ma is a szülőknek a dolga volna, és a feladata marad a nevelés. Hát nincs olyan feladat egy szülőnek. Nincs olyan feladat egy apának, egy anyának, ami fontosabb lenne a gyermek nevelésénél. És hadd mondjam, újból és hangsúlyosan szülőknek, nagyszülőknek, tehát nincs egy embernek, aki gyereket nemzett, gyereket szült a világra, fontosabb feladata ezen a földön, mint a gyermekének a nevelése. Nincs. És ezt fel kellene fogni.
0: Nem feledkeznek meg sokan erről a feladatról, hiszen úgy a társadalom nyomására arra gondolnak, hogy ami ennél fontosabb az, hogy a gyermeknek egy anyagi biztonságot biztosítsak, szép örökséget, amit majd ha felnő, akkor átadok neki, örökölheti azt a házat, biztosítok neki egy autót, biztosítom neki az anyagiakat, hogy iskolába járjon, esetleg ha megengedem magamnak, akkor magasabb színvonalú iskolába küldöm őt, magániskolába talán. Nem vesztődött el itt valahol ez az érték, amiről éppen beszéltél? És szülők kimennek külföldre, hogy több pénzt keressenek, akkor a gyerek nevelését rábízzák a nagyszülőkre, vagy valakire a családból, vagy a szülő egyike marad, a másik megy, és ilyen fél sántán nevelik a gyermeket. Nem vesztődött valami el a gyermek nevelésének fontosságából?
1: Nagyon óvatosan kérdezel, Karcsi, és tapintatos vagy. Próbálok én is tapintatos lenni, de ugyanakkor érzem annak a valóságnak a fájdalmát és a drámaiságát, hogy sokkoló igazából, bármennyire is tapintattal közelítjük meg, sokkoló az, ami ma történik. Amint említetted, hogy ott hagyja a gyermeket a szülő, és elmegy is. És sajnos legtöbb esetben nem arról van szó, hogy azért megy el a szülő, mert nem tudja megkeresni a mindennapit. Ugye voltak idők, talán szüleink, nagyszüleink, inkább nagyszüleink életében, vagy előtte talán, hogy effektíve el kellett menjen az apa egész hétre valahova dolgozni, mert nem tudta a lét minimumot megteremteni. De ma erről szó nincsen. Tehát soha nem volt könnyebb lényegében a ruházatot és az ételt előteremteni, mint ma. Ugye ezek az alapvető szükségletek, amelyekért régebb elmentek, és messze távolságokat jártak a szülők. És akkor is az anya rendszerint otthon maradt a gyerekekkel. Tehát valaki csak maradt velük. De ma ez roppant fájdalmas. És figyeljük meg, hogy mi történik a gyerekekben. Meg kellene a szülő kérdezze a gyereket, hogy gyerek, mit szeretnél? Egy telefont, vagy azt, hogy veled legyek? Mit szeretnél az életedben? Egy játékot, és elmegyek, vagy pedig azt, hogy maradjunk együtt? Rendszerint olyan dolgokért hajtunk a gyerekek életében, vagy mintha gyerekekért tennénk, amelyek nekik nem is kellenek. Csak mi úgy képzeljük, hogy kellenek nekik. És a gyermeknek nem kell. Nézd a gyerek, hogy most milyen márkás cuccokban van felöltözve. Tehát foglalkoztatja ezt egy normális, ez egy normális gyereket, egy egészséges gyereket. Vagy az, hogy milyen berendezés, vagy tehát megfogalmazódik egy gyermek fejébe. Tehát a gyermeknek mindig azt kell adnunk, amire akkor szüksége van. Azokban az években, amikor a szülő mellette kell maradjon a gyermeke mellett, akkor legyen ott mellette, üljen vele. Eljön majd annak is az ideje, hogy elmegy a gyerek, és akkor lesz az embernek ideje dolgozni napestig.
0: Ha belegondolunk, olyan keveset van egy gyermek egy családban, hát visszagondolok a saját életemre, hogy 14 éves koromban már elutaztam otthonról iskolákba, és utána már csak látogatóként mentem haza. Tehát ez a 14 év az annyira rövid idő egy gyermek nevelésére, amit időt ki kellene, hogy maximálisan használjon egy szülő, hogy minden alapvető értéket átadjon a gyermekének, és biztosítsa őt arról a szeretetről, amire szüksége van, azért, hogy az ő érzelmi tartája megteljen ezzel a szeretettel, és egészséges, kiegyensúlyozottan tudjon felnőni. Még hogyha a szülők otthon is vannak, akkor is úgy megpróbálom felidézni egy gyermek napi programját, hogy mennyi időt tud együtt lenni a szüleivel, hogy végül kineveli, mert elmegy otthonról, az elején kevesebb órát, utána egyre több órát tölt az iskolában, utána hazajön, 3-4-5, akár 6 órát is hallottam némelyeket, és történt nálunk is, hogy annyi időt tölt a házi feladattal, a szülő közben dolgozni van 8-10 órát, lehet, hogy vannak szülők, akik másod munkahelyet is vállaltak azért, hogy itthon küzdenek és próbálnak együtt lenni a családdal, de végül itt is lehet javítani valamit, mert olyan keveset töltünk a gyerekek jelenlétében, a gyerekek keveset töltenek a mi jelenlétünkben. Hazamegyünk, fáradtak vagyunk, leülünk, vagy olvasunk valamit, vagy mások tévét néznek, híreket néznek, újságot olvasnak, vagy dolgoznak a ház körül. Még így is lehetne javítani azon a minőségi időn, amit a gyermekekkel tudnánk tölteni. Így hát a beszélgetés végén szeretnénk megszólítani a szülőket, és szeretnék a szülőkhöz fordulni, hogy vegyék komolyan gyermekeik nevelését, szeressék őket, vigyék Jézus elé, imádkozzanak értük, imádkozzanak velük együtt, tegyenek meg mindent, hogy minőségi időt töltsenek velük, átadják azokat az értékeket, amelyeket fontosnak tartanak, hogy gyermekeinket ne az utca, ne a televízió, ne a telefon, vagy a számítógép, vagy az internet nevelje, hanem nevelje a szülő az ő gyermekét. Adjon át minden olyan értéket, ami valóban fontos, és ami az örök élethez szükséges. Kívánom Istennek áldását, vezetését a gyermekeik nevelésében. Nagyon szépen köszönöm Istvánnak a jelenlétet, az értékes tanácsokat, és a kedves hallgatóknak a figyelmét. Mindenkinek Isten áldását kívánom életükre, gyermekükre, a családi életben pedig Isten jelenléte tegye szépé és boldoggá az önök életét. Isten áldásával elköszönök, visszavárom önöket a következő héten is egy hasonló előadásra, beszélgetésre, addig is a viszonthallásra.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Isten békéjével köszöntök minden kedves nézőt, minden kedves hallgatót és a kedves fiatalokat is a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Jó, hogy ma is együtt lehetünk. Sok ember számára a hit egy szó, egy hagyomány vagy egy vallási szokás. Mások számára azonban egy kapaszkodó, remény vagy éppen egy személyes kapcsolat Istennel. De vajon hogyan élik meg a hitet a fiatalok? Mit jelent hinni akkor, amikor kérdések, bizonytalanságok vagy nehézségek vannak az ember életében? És hogyan válik a hit valósággá a mindennapokban? Ma ilyen őszinte és személyes történetekről fogunk hallani vendégeimtől, dr. Kovács Árpád lelkipásztortól és két fiataltól, Magó Naomitól és Marton Norbertől. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy itt vagytok ma velem.
1: Mi is köszönjük téged szeretettel, és köszönjük a meghívást.
0: Ahhoz, hogy a nézőink jobban megismerjenek, inkább titeket, tanácsolom azt, hogy kezdjük a beszélgetést egy rövid bemutatkozással. Utána áttérünk a beszélgetésben egy ilyen rövid kérdések és felelet szesszióba, aztán majd pedig részletekbe menően elkezdjük boncolgatni azt, hogy mit jelent a hit a ti életetekben. Kérlek, röviden mutatkozzatok be.
1: Egy visszahúzottabb személyiség vagyok. Szeretem így a természetet, szeretek barátkozni, és szeretem, ha van közösség, akivel tudok kommunikálni.
2: Én jelenleg Marosvásárhelyen vagyok egyetemista, és szabadidőmben ugyancsak szeretek a természetben lenni, a barátokkal kirándulni, utazgatni, illetve nagyon szeretek edzeni járni, és a különböző művészeteket.
3: Hát én lelkész vagyok, főfoglalkozásban, hobbiként pedig ágnuszdeikussal szolgálunk a feleségemmel együtt, második hobbiként pedig tanítok is a PCR és a teológián Budapesten, azon kívül pedig kertészkedni szeretek.
0: Milyen jó titeket megismerni. A következő kérdés sorozatban is megtudunk néhány apróságot rólatok, hiszen kell majd választhatok két opció közül, és ezek a kérdések már közelebb állnak a hit témájához is. Hogyha azt kérdezném tőled, Norbert, hogy hit vagy bizonyíték, akkor a kettő közül mit választanál?
1: A hitet.
2: Én is a hitet.
3: Hit.
0: Remény vagy türelem?
1: Türelem.
2: Remény.
3: Remény.
0: Rövid ima vagy hosszú ima?
1: Rövid ima.
2: Rövid ima.
3: Ugyanaz.
0: Csoda vagy tanítás?
1: Tanítás.
2: Tanítás.
3: Tanítás.
0: Tervezés vagy rábízom Istenre?
1: Rábízom Istenre.
2: Sajnos tervezés.
3: Én már Istenre bízom.
0: Nehéz helyzetben mit választotok inkább? Azt, hogy imádkozzatok, vagy cselekedtek először?
1: Hát, imádkozni.
2: Ima.
3: Ima.
0: A hit számotokra egy érzés, vagy inkább egy döntés?
1: Egy döntés.
2: Döntés.
3: Döntés.
0: Isten inkább közeli, vagy távoli az életetekben?
1: Közeli.
2: Közeli.
3: Közeli.
0: Volt már nem érzem Isten jelenlétét az életemben?
1: Volt.
2: Persze.
3: Mostanában nem.
0: És kérlek, a következő mondatot fejezzétek be. Akkor imádkozom a legtöbbet, amikor?
1: Döntés előtt hallok.
2: Kétségbe vagyok esve, és nehéz a helyzet.
3: Problémákban.
0: Köszönöm, hogy ezáltal is egy kicsit jobban megismerhettünk. Szeretném, hogyha a következőkben jobban megismernénk azt, hogy milyen háttérből szakadtok ki, milyen családban nőttetek fel. Jelen volt ebben a háttérben a hit, a család mit adott át nektek, milyen értékeket? Norbert, mit jelentett számodra gyerekként Isten?
1: Hát nagyon sokat, ugye, mert én faluról jöttem, faluról ott nőttem fel, ott a gyerekkoromat ott töltöttem, és mindig a nagyszülőktől, a szülőktől mindig megvolt az a tapasztalat csere, hogy hogyan jártak Istennel, hogyan segítette Isten az ő életüket, és gyerekként Isten úgy volt, hogy bármit is tesz, elő mindig lát. És egy olyan hely volt, ahova mindig elmehetsz, oda mehetsz, kérdezhetsz, és ő mindig válaszol, mindig megsegít, mindig ott van melletted, ha akármilyen problémád van ez.
0: Ez egy mély nyomot hagyott benned? Erős emlékként marad meg a gyerekkorodból a nagyszüleidnek a hite?
1: Igen, mert ez egy olyan, hogy átadták, amit ők megéltek Istennel, és ugyanúgy megtapasztaltam én is ugyanazt a tapasztalatokat, csak más formában, mint... De nagyon sokat segített az, hogy keresztény nagyszülők társaságában voltam, és ott nevelkedtem.
0: Naomi, a te gyermekkorod hogy néz ki? Milyen értékeket örököltél át, és kitől?
2: Nekem ugyebár édesapám lelkész, szóval ezzel már is sok mindent elmondtam. Már gyerekkoromtól nagyon komolyan álltam így az adventizmushoz, a hithez, magához, a Bibliához. Néha kicsit szélsőséges módon is, főleg kisebb koromban. Viszont az volt az érdekes, hogy nagyon közelinek éreztem akkoriban az utolsó napok eseményeit. Olyan szinten, hogy nagyon sokszor szorongtam az üldözéstől, magát a pápának a gondolatától, vagy ilyenek. És szerintem ez akkoriban nagyon mély nyomot hagyott bennem.
0: Mostanra ezek a történések, amelyek a jelent képviselik, letisztultak benned? Találtál egy nyugalomra is ilyen téren?
2: Igen, viszont nem feltétlenül azért, hogy most már kitisztult volna a kép, hanem inkább azért, hogy a fókusz elcsúszott más dolgokra. Tehát akkor szerintem inkább egy ilyen buborékban éltem, aminek így ez volt a központja, mostanra pedig így, hogy elkerültem egyetemre, így kitárult így a világ előttem, és sajnos sok minden másra kell koncentráljak egyszerre.
0: Árpád, a te életedbe hogy jelent meg a hit? Mit hoztál át gyerekkorból?
3: Adventista családban nőttem fel, gyülekezetben jártam, akkor még szép nagy ifjúság volt. Mondhatni, hogy a kezdeti években mondjuk úgy hagyomány szerint éltem a hitet, úgy beleszülettem és ment. Azt mondanám, hogy inkább nem is keresztségem után elmentem katonának, és találkoztam a teológiai diákokkal, és gondolkoztam ezen, akkor úgy mélyült el igazából a hit az elköteleződés Istennel szemben.
0: Örülök, hogy belefoglaltad ezt az utolsó gondolatot a válaszodban, mert érdekelne az a részletekről, kedves fiatalok, hogy életetekben mikor vált valódivá a hit? Ugyebár nagyszülőktől, szülőktől örököltétek, vagy megkaptátok az értékeket, de gondolom, hogy egy ember életében, ahogy ti is mondtátok és megválaszoltátok, a hit az egy döntés volt, nem egy érzés. Naomi, a te életedben mikor vált valódivá a hit, minek a következtében voltak bizonyos események az életedben, vagy hogy történt ez?
2: Mindenképpen egy folyamat volt, tehát már gyerekkoromtól kezdve nagyon intenzív volt szerintem, sőt, lehet, hogy talán akkor voltam a legközelebb Istenhez, hogy akkor éreztem úgy. Később, ahogy nőttem, szerintem inkább ilyen hullámvasútszerű volt, tehát voltak jobb és rosszabb időszakjaim, de mindig akadt egy-egy tapasztalat, aminél úgy éreztem, hogy akkor ez most megerősíti a hitemet, és akkor egy újabb időszakra így felvirágzott az egész.
0: Norbert, a te esetedben hogy történtek mindezek?
1: Hát az én esetemben is egy ilyen folyamat volt, és akkor vált valódivá, amikor megértettem azt, hogy és rájöttem arra, hogy Istennek a terve, és Istennek az akarata sokkal, sokkal tömörebb, és sokkal csodálatosabb, mint amit én úgymond el tudnák képzelni, hogy én így szeretném, vagy azt szeretném, és tényleg, hogy Isten csodákat tud művelni az, ha engedett a te életedbe.
0: Ez körülbelül hány éves korodban, vagy milyen korosztályban történt?
1: Hát ez egy jó hosszú időszak volt, úgy mondhatnám azt, hogy ameddig tényleg, hogy éreztem azt, hogy na most ez valami felsőbbrendű erő, ami dolgozik bennünk.
0: Árpád, hogy gondolod, minek a jelei mutatják azt, hogy egy fiatalban kiteljesedik a hit? Tapasztalatod során miben látod ezt a legkönnyebben meg, vagy hogy látják a többiek is azt, hogy egy fiatalban kiteljesedett a hit?
3: Itt mondjuk egy néhány pontban lehetne összefoglalni. Az első az, hogy mik lesznek prioritások a fiatalnak az életében. Vagyis hogy látja a világot, mi fontos, mi kevésbé fontos, hogyan, milyen alapon hozza meg a döntéseket, és ez elárulja azt, hogy valakinek a hit fontossá kezd válni, mert mondták a fiatalok is, egy folyamat ez, nem hogy egyből berobban a hit, és akkor minden megváltozik, hanem ez alakul, és mondhatni azt, hogy egész életünkön keresztül ez a hit fejlődik, és alakul. A másik dolog pedig az, hogy akármikor, amikor probléma van, maradjon meg az emberben egy belső béke. Vagyis én bízzak az Istenben, hogy ha a nehézségen is megyek keresztül, ott van. És nem az a vele való járás jele, hogy én nekem most minden jó körülöttem, hanem az, hogy a nehézségben is nyugodt vagyok, békés vagyok, és hiszek az Isten vezetésében. Egy másik dolog, olyan világban élünk, amikor az emberek sértenek, bántanak, támadnak, érnek konfliktusok, és ha én meg tudok bocsátani a másiknak, akkor is ha tudom, hogy világosan tisztán, hogy ő hibázott, hogy rosszat tett, akkor ez is a hitnek a jele. Ameddig ezt nem tudom megtenni, addig van, míg fejlődjem, és még egy dolgot megemlítenék, főleg a fiatalok részére nagyon fontos az egyenesség, vagy a hitelesség. És ha felnőtt is vagy bármilyen korosztályú, légy önmagad, légy őszinte. Nem kell mondani, hogy nekem nincsenek problémáim, nekem minden oké, hanem igen, én is hibázok, bármilyen korú legyek, átmegyek nehézségen, de azért egyenes vagyok. Őszinte vagyok, hiteles vagyok, és ez az, ami igazából igazolja azt, hogy az én hitem valós.
0: Egy szülő hogy tudja elérni ezt egy fiatal életében, hogy kiteljesedjen a hit?
3: Hát itt a legfontosabb dolog az, hogy a hitet nem lehet átadni minden ajándékot, hanem megteremtem a keretet, hogy az a gyerek, az a fiatal megtanulja, meglássa a hitet. És főleg a hitelesség a fontos. Ha lelkész vagyok, ha gyülekezeti tag vagyok, akármilyen mondjuk beosztásom legyen, éljem a hitet ne csak az imaházban, ne csak szombaton, ne csak vallásos környezetben, hanem minden napokban is. Bármi történjen, legyek hiteles.
0: Ti mit gondoltok erről? Egy szülő hogy tudja a legjobban átadni a hitet, úgyhogy a gyermekének az életében ez kiteljesedjen?
2: Én maximálisan egyet tudok érteni. Nem lehet úgymond erőltetni, mert sokszor sokkal jobban vissza fog ütni. Viszont maximálisan segít az, hogyha a szülő példát mutat. Tehát látszik az, hogy egy élő hite van, ami ilyen kilométerekkel arrébb is észrevehető, és a gyereknek egy olyan példát mutat, hogy ő a nyomdokaiba szeretne lépni. Mert azt, hogyha látod azt, hogy ez tényleg valódi, hogy a szülő megéli azt a hitet, sokkal könnyebb, hogy te is magadévá tegyed. Viszont mondtam, hogy nem helyes az, hogy erőltessük, de az sem, hogy a gyereket teljesen magára hagyjuk. Tehát, hogy ő felfedezze majd ő a hitét, azt, hogy ő hogyan akarja megélni, mert nem tudod, hogy ez a nagy szabadosság milyen eredményeket fog szülni. Ez teljesen a gyereknek a fogékonyságától függ, és nincs egy sablon, amit rá lehetne húzni.
0: Norbert, te mit gondolsz? Mit tanácsolnál egy szülőnek ezen a téren?
1: Hát az, hogy bármit is dönt a gyerek, vagy bárhogy is akarja az életét élni, a szülőnek kötelessége az, hogy megmutassa az utat, és mellette lenni bármikor, ahol tanácsot adni, ha kell, bátorítani, ha kell, megölelni, ha kell, sok mindent így megmutatni, hogy melyik is a helyes út. Nem baj, hogyha hibáztál, vagy nem baj, hogyha valamit tévedtél, hanem megmutassa, hogy és ott áll melletted. Akármi történik, ott számíthatsz rá.
0: Köszönöm az eddigi válaszaitokat. Elemezve azt, amit elmondtatok, még a bemutatkozóban, ráeszméltem arra, hogy ugyanaz a hitetek, de nagyon különböző életet éltek, bizonyos mértékekben. Naomi, te tanulsz, Norbert, te már dolgozol. Naomi, te orvostudomány irányába indultál el, Norbert, te kétkezi munkával keresed meg a mindennapi kenyeredet. Érdekelne az, hogy ezeken az útvonalakon, amiket választottatok magatoknak, hogy élitek meg a hitet? Mennyire találkoztok nehézségekkel, mennyire könnyen tudjátok kimutatni a hiteteket mások közegében? És itt ennek keretén belül, ennek a nagy kérdésnek a keretén belül, na, ami azt érdekelne részedről, hogy a tudomány és a hit a mindennapokban mit gondolsz, ütköznek egymással, vagy kiegészítik egymást? Volt olyan, hogy a tanulmányaid azok próbára tettek a hitedet, mert felfedeztél új tudományos kutatásokat, amelyek nem feltétlenül álltak egyhangban a Szentírással. Volt olyan, hogy elbizonytalanított téged ez a dolog, vagy megerősítette a hitedet?
2: Na, ez biztos, hogy nem pár perces kérdés. Szerintem ütközhet is a tudomány a hittel, de ki is tudja egészíteni egymást. Viszont sokat elárul maga a statisztika, hogy a tudósok körében 48%-a nem keresztény, vagy nem hisz Istenben, míg az átlag lakosságban ez inkább csak 17% körül van. Az a helyzet, hogy egy tudósnak sokszor ilyen morális hibának tűnhet az, hogy helytelennek az, hogy olyanban higgyen, amire nincsen bizonyíték, amit nem tud újraalkotni vagy bizonyítani. Ütközés viszont szerintem nem konkrétan magával a tudománnyal, hanem így a tudományos elméletekkel van. Tehát azok sincsenek konkrétan bizonyítva, viszont szélesebb körben el vannak fogadva. Nekem ilyen szempontból szerencsém volt az orvostudománnyal, mert egyrészt nincsenek ilyen elméletek, vagy jóval kevesebb van, illetve, hogy ahogy tanulod azt, hogy mennyire komplex az emberi szervezet, egyszerűen rá kellett ébredjek arra, hogy ez nem lehet véletlen, szükség van arra, hogy legyen egy tervező, aki gondosan megalkotott minket.
0: Norbert, a fizikai munka világában mennyire nyilvánul meg a hit? Ez számodra inkább egy belső dolog, tehát internalizálod, vagy ki tudod mutatni kifele is, a kollégáid fele, az emberek fele, akikkel találkozol? Illetve a te életedben már volt olyan a munkaterületeden, hogy nem tudom, a hited az befolyásolja a döntéseidet?
1: Hát először bent, belső dolog, és szerintem azt nem kell kimutasd másoknak a te hitedet, mert hogyha te úgy éled a mindennapjaidat, úgy a munka, úgy otthon, hogy hiszel valakiben, hiszel Istenben, az meglátszik, az a másik, mások is meglássák, és a befolyásolja a döntéseidet is. Hát vannak olyan szakaszok, ahol úgymond megállít, hogy ne tegyél valami olyasmit, amit talán a másikat becsapod, vagy talán a másikat megbántod valamivel. Tehát ezáltal is meglátszik, hogy a te hited hol vagy, vagy kiben hiszel, és szerintem a munkában is ugyanúgy jelen van a hit is.
0: És amikor ilyen döntéseket hozol, akkor ezeket hogy éled meg, hogy örülsz, hogy van hited, és nem csapsz be másokat, segítesz másokon, vagy inkább úgy éled meg, hogy ez egy nehézség, nehéz betartanom ezeket?
1: Hát az elején úgy volt, hogy ez egy nehézség. Nehézségként éled meg azt, hogy ne tegyél rosszat, de utána már szerintem ez egy ilyen belső dolog, ami jön magától. Tehát, hogy nem kell erőltetni, nem kell harcolni érte, mert ez egy olyan dolog, amit Isten irányít, hogyha te engeded, hogy a te életedbe dolgozz.
0: És végső soron egy belső békét is létrehoz benned. Árpád, szerinted különbözik a hit megélése az értelmiségi és a kétkezi környezetben?
3: Hát, ahogy a válaszokból is elhangzott, van különbség, mondjuk első megközelítésre. Lehet az értelmiségének a hit az, mint keresés, mert a szakmájánál fogva ő keres, válaszokat is lehet. A kétkezi munkáson pedig a hit az egy tapasztalat, egy erőforrás, megéli az ő hitét. Viszont nem kell elfelejtjük azt, hogy amikor problémák vannak, nehézség, vagy bűnnel közelben, bármivel, akkor nincs különbség a diploma is, vagy a diploma nélkül. Ugyanúgy az ember meg kell élje, meg kell tapasztalni Isten jelenlétét, és az Isten közelsége az neki fontos. És ha már így lehet mondjuk úgy javasolni, az értelmiségi meg kell tanulja a hit egyszerűségét és gyakorlatiasságát, a kétkezi munkás pedig tanulja meg, hogy ő is kutasson, mélyüljön el, elméleti szinten is, ne csak a gyakorlatban élje meg, hanem hanem tegyen fel kérdéseket és tanulmányozza a hitnek az elméleti részét is, de a gyakorlat ugyanaz. De nem kell elfelejtsük, ha elmegyünk egy templomba, egy imaházba, egy sorba ül, lehet traktorista, munkásember, diplomás, egyetemi tanár, de ugyanúgy megtapasztalja Istennek jelenlétét. És ez egyforma, ebbe egyek vagyunk.
0: Naomi, mit jelent számodra személyes, mély kapcsolatban lenni Istennel?
2: Hát nekem olyankor a legerősebb a kapcsolat, amikor tudok szüntelen imádkozni. Tehát minden gondolatomban ott van, hogy legyen az akár egy köszönöm, egy hálás gondolat, egy kérés, vagy csak egy szimpla megjegyzés is, amit lehet, hogy egy barátnak mondtam volna. Mert ilyenkor úgy érzem, hogy mintha tényleg a legjobb barátom lenne Jézus. Illetve, hogy segít abban is, hogy a fókusz az úgymondva folyamatosan rajta legyen, és ne kezdjen el szétcsúszni a mindennapok a problémái között.
0: Orvostan hallgatóként gondolom, hogy az elméd meg van terhelve a tanulmányoktól, az anyagoktól, amiket tudnod kell ahhoz, hogy egy jó szakemberré váljál. Tudatosan teszed ezt a lépést, hogy szüntelen imádságban vagy Istennel, mind a mellett, amit csinálsz a mindennapokban is, vagy hogy tudod megélni ezt a személyes kapcsolatot? Ez egy erőfeszítés számodra? Hogy éled ezt meg?
2: Egyáltalán, tehát, hogy nem mondom, hogy folyamatosan így működök, ez inkább így a jobb napjaimon van, de természetesen jön. Tehát egyszerűen, mikor közel érzem magamat az Úrhoz, akkor van egy ilyen belső nyugalmam, békém, amitől, nem tudom, egyszerűen ilyen boldogsággal tölt el az, hogy folyamatosan kommunikálhatok vele, hogy mint egy jó baráta.
0: Uh-huh. Norbert, mit jelent számodra személyes kapcsolatban lenni Istennel?
1: Hát nekem is ugyanaz, hogy bármilyen helyzetben, bármilyen időben, bármilyen alkalomkor tudok beszélni Istennel, tehát nem kell egy bizonyos időpont, vagy egy bizonyos helység, hogy te beszélgess Istennel, vagy hogy tanácsot kér tőle, vagy hogy bátorítást kér tőle, és meg az, hogy meg tudod beszélni mindazt, amit mással nem tudsz. Tehát elmondhatsz bármit, nem fog megítélni, hanem ott van melletted, és mindig segít.
0: A rövid kvíz kérdéseknél, amikor kellett választani tervezés és Istenre való rábízás között, akkor az Istenre való rábízást választottad. És ez arra enged következtetni, hogy a te életedben volt egy olyan döntés, akár több is, amely esetén belül te rábíztod az életedet, rábíztod a döntésedet Istenre. Volt ilyen? Igazam van? Tudnál esetleg erről néhány szót mondani?
1: Hát volt, igen, több. És mindig azon lepődtem meg, hogy milyen csodálatosan és milyen egyszerűen tud Isten dolgozni, és megértettem azt, hogy nem mindig úgy kell legyen, ahogy én akarom. És lehet, hogy sokat terveztem én is, hogy így lenne jó, úgy lenne jó, és mégis Isten megmutatta, hogy lehet, hogy nem úgy a legjobb, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy ő szeretné ezt. És ezért van az, hogy mindig rábízom az életemet, mindig rábízom azt, hogy ő tervezzen. Lehet, hogy sokszor nem tetszik, vagy hogy nincs türelmem kivárni azt, amit Isten nekem akar szánni, de megéri.
0: Milyen helyzetről volt szó, ha legalább egyről be tudsz számolni? Tehát milyen helyzetben kérted azt, hogy Isten mutassa meg az utat?
1: Hát ez egy egyszerű helyzet, mikor vásárolni szerettem volna valamit, és úgy voltam vele, hogy kérdezzem meg Istent, vagy ne kérdezzem meg Istent. És aztán mégis arra jöttem, hogy rábízom, és úgy voltam vele, hogy legyen, ahogy Isten akarja. És igen, volt, amikor nem adta meg azt, volt, amikor megadta, de egy kicsit kellett várjak érte. És úgy gondolom, hogy Isten terve mindig jobb.
0: Hogy jöttél rá arra, hogy Istentől jött az, amit vártál, akkor is, hogyha többet kellett várjál, akkor is, hogyha kevesebbet, vagy akkor is, hogyha nem adta meg, amit kértél?
1: Ez egy kicsit jó kérdés. Hát mindig érzed azt a lelkületet, hogy na most ezt Isten adta, és akkor érzed belül azt az örömet, amit betölt, azt a nyugalmat, azt a bátorítást, hogy tényleg ez Istentől van, és tényleg megadta azt, amiért imádkoztam, amit kértem tőle.
0: Naomi, te azt válaszoltad a kvízeknél, hogy sajnos, de inkább tervezni szoktál. A A tervezéssel sincs semmi gond, azonban, sőt, nagyon sokat segít az életünkben, hogyha előre kigondolunk, tervezünk dolgokat. Azonban az életedben te megtapasztaltad azt, hogy valamit rábízzál Istenre, és ő adjon egy választ?
2: Igen. Itt elmesélnék egy apró történetet. Pont a román érettségi előtti éjszaka volt, és én eléggé stresszelő személyiség vagyok, és annak ellenére, hogy úgy éreztem, hogy komolyan felkészültem, mindenki ment a fejemből. Tehát nem emlékeztem semmire, egyetlen egy tétel kivételével. És pont oda mentem a szüleimhez, hogy apukám nem akarna esetleg imádkozni, hogy pont azt az egy tételt kapjuk másnap. És apum így leintette, hogy nem, inkább imádkozunk azért, hogy majd jusson eszedbe az, amit kapsz, és majd boldogulni fogsz, ügyes leszel, stb. És én nem akartam ezt így elfogadni, mikor lefeküdtem, akkor még így folyton imádkoztam, de hogy így hosszú időn keresztül, hogy kérlek, csak azt az egy tételt kapjuk. És másnap elmentem a vizsgára, és pont a teremnek a legvégében voltam, láttam, hogy osztják ki a tételeket, mindenki fogta a fejét. Tehát, hogy mindenki ki volt készülve, hogy szörnyű, amit kaptunk. Én már kezdtem kétségbe esni, hogy na jó, akkor ennek nem lesz jó vége. És megkaptam a papírt, ez ugyebár a tétel pont a legutolsó tétel, megfordítom gyorsan, hogy lássam. Háromszor kellett ellenőriznem, mert nem akartam elhinni, hogy pont az lett, amiért imádkoztam.
0: És ezt hogy élted meg? Egy csodaként, amit Isten megengedett az életedben, vagy hogy fogtad fel ezt a...
2: Maximálisan, mert szinte esélytelen tétel volt, mert egy vagy két évvel azelőtt ugyanez volt, és mindenki lenyitett, hogy ez biztos nem lesz, emiatt voltak a többiek kétségbe esve, mert senki nem tanulta meg, vagy kevésbé, mint a többit. Maximális csoda volt, tehát, hogy nem tudom, utána olyan hetekig ilyen extázisban voltam, hogy nem akartam felfogni, hogy ez így tényleg megtörtént.
0: Erősítette a kapcsolatodat Istennel ez a tapasztalat. Árpád, az élet mely döntéseiben javasolod azt, hogy a fiatalok azért Istennel is konzultáljanak, imádkozzanak hozzá, mielőtt meghoznák a nagy döntést?
3: Röviden fogalmazza, minden döntésben. Nincs olyan, hogy nagy döntés, kis döntés. Egy apró esemény is lehet óriási nagy fontossága és szerepe. Minden döntésben jó bevonni az Istent, és igazából mondjuk három pontban lehetne foglalni, megadni az igei alapot, tehát milyen bibliai ige tanácsol erre a helyzetre, azután a józan ész, tehát gondoljam el, hogy Isten mit vár el, és milyen elvek alapján kell döntsem, azután pedig ez a belső készség, hogy átadom magam Istennek. Uram, ahogy te akarod, ahogy neked a legjobb, ahogy te jobbnak látod az én részemre, földi és örökké valóság szempontjából. És akkor szerintem minden jól alakul. De fontos az, hogy mindenbe bele kell vonni az Istent.
0: Nagyon felemeltétek a hangulatot lelkileg ezekkel a pozitív tapasztalatokkal. Azonban, hogy ragaszkodjunk a valósághoz is, azt is meg kell kérdeznem tőletek, hogy olyan volt, hogy imádkozzatok, és ne jöjjön egy válasz, vagy hogy valami ne úgy alakuljon az életetekben, ahogyan imádkoztatok érte?
2: Szerintem inkább apróságokban, de vagy ilyen tervezésekben, hogy valamire vágytam volna, vagy ilyenek. De utólag mindig rá kellett jöjjek, hogy jobb, hogy akkor annyiban maradt a dolog, mert lehet, hogyha később valósult meg, akkor sokkal jobban beleillett már az élethelyzetembe.
0: Akkor, amikor érezted, hogy hiányzik a válasz, vagy nem úgy alakul, ahogy imádkoztál érte, hogy érezted magad? Könnyen fel tudtad dolgozni ezt a helyzetet, vagy csak utólag nyugodtál meg, miután láttad, hogy összeáll a puzzle?
2: Egyáltalán pillanatnyilag ki voltam szerintem készülve, vagy nagyon kétségbe voltam esve, de utólag, tehát, hogy nem is olyan sok idő elteltével, ugye, amikor az ember így már racionálisabban áll hozzá, akkor segít, hogy más szemszögből tekintse a történteket.
0: Ilyenkor mit vársz el Istentől, mikor látod, hogy nem alakulnak a dolgok? Elvárod azt, hogy Isten hagyja, hogy az ő akarata szerint haladjon tovább a terv, vagy szeretnéd, hogy inkább adjon egy választ, és ébreszen fel minél hamarabb, hogy lelked egy nyugalmat kapjon?
2: Választ szeretnék, de nem is feltétlenül ragaszkodom ahhoz, hogy igenlő legyen a válasz, inkább ahhoz, hogy tudjam, hogy akkor mi az akarata. Tehát inkább nekem ezzel van problémám, ez a kétségbe esett helyzet, hogy nem tudod, hogy merre kéne akkor elindulni, hogy az történje, amit te szeretnél, vagy az, amit az Úr, de hogy lehet, hogy nem is tudod még, hogy mit szeretne az Úr. És amikor nem vagy benne biztos, hogy mi fog történni, inkább ezzel az időszakkal van a problémám.
0: Norbert, te hogy éled meg ezeket a helyzeteket? Mert mondtad, hogy a te életedben is volt olyan, amikor később érkezett a válasz, vagy másképp, más válasz érkezett, mint amire vártál.
1: Hát úgy, ahogy már mondtam, hogy az elején egy kicsit olyan bosszantó, vagy idegesítő, hogy tényleg, hogy imádkozol is, nem, és akkor feljön a kérdések, jönnek a kérdések, hogy vajon jóért imádkozok, vajon hall Isten, vajon dolgozik már Isten, és egy kicsit lehet, hogy nehezen éled meg, de utána kapok egy ilyen lelki békét, hogy mégis azért hagyjam Istenre, mert ő tovább lát mind, amit én látok, és aztán rájövök, hogy tényleg, akkor abban a percben megadta volna Isten azt, amiért imádkozok, lehet, hogy már elveszítettem volna, vagy lehet, hogy már nem vált volna áldással számomra.
0: De amikor pillanatnyilag a helyzetben vagy, akkor mit vársz el Istentől? Amikor benne vagy a, úgymond a viharban, hogy minél hamarabb válaszoljon, vagy hogy megoldja a helyzetet, vagy tényleg bosszankodsz, de vágysz arra, hogy legyen meg az ő akarata?
1: Hát inkább arra vágyok, hogy én is tudjam, hogy igen vagy nem. Tehát, hogyha nem, akkor tudjam, hogy ne várjam tovább. Hogyha igen, akkor tudjam, hogy kell várni. Ez, hogy megmutassa Isten az ő akaratát, hogy megkapod, nem kapod meg, hogy mi az ő terve, inkább ez a...
0: Köszönöm szépen. Árpád, ilyen helyzetekben, amikor az emberek, vagy a fiatalok, vagy akárki belekerülnek, egyesek elvesztik a hitüket a folyamatban, mert lehet, hogy egy mélyebb vihar, vagy erősebb viharba kerülnek. Szerinted mit tehet egy fiatal, mit tehet egy érett felnőtt ezekben a helyzetekben, annak érdekében, hogy ne veszítse el a hitét?
3: Hát először is a mélypont jelenléte valakinek az életében nem azt jelenti, hogy nem hisz, hanem azt jelenti, hogy ember. Minden ember átment, míg a hit nagy emberei is átmentek a mélypontokon. A legklasszikusabb bibliai példa például Illés proféta, vagy Dávid, vagy egyéb más, vagy Jeremiás, sokan voltak. Hát, ha valaki a gödör alján érzi magát, akkor nem kell magát ostorozza, nem kell magát hibáztassa, hogy a te hibád, hogy nem tudom, mit nem tettél meg, vagy nem imádkoztál eleget, vagy ehhez hasonló, hanem meg kell nézni, milyen lépéseket kell megtenni. Az első, legyünk őszinték, nem kell megjátszani a jó keresztényt, most mély ponton vagyok, és ez van. Megélem, átélem, tanulok belőle, és viszem magammal. Akkor egy második javaslat az lenne, hogy alkalmazzuk az illésmódszert. Amikor Illés a mély ponton volt, mit csinált Isten vele? Nem tartott neki egy prédikációt, vagy egy teológiai diskurzust, hanem adott neki ilyen, és hagyta, hogy aludjon. Ki kell aludni, ki kell pihenni, ki kell heverni ezt. Engedjük meg a lelkünknek, hogy dolgozza fel, és kapcsoljunk ki bármilyen más dolgot, és éljük meg, és Isten megadja a választ ezek után. Akkor ne akarjunk mindent egyedül megoldani. Keressünk segítséget, keressük az Isten, keressünk barátok, keressünk szakembereket, és akkor ez segít. Azután pedig ne ilyen helyzetben ne tervezzünk 5 évre és 10 évre. Nézzük csak az első lépést, ami ezután következik. A többi aztán már magára fog jönni.
0: Mit szoktál észrevenni? Mi az, amit a legtöbben az emberek közül, vagy az érett fiatal korosztályból félre szokott érteni a hit kapcsán?
3: Volt egy kérdés, és volt egyes válaszok, hogy a biztonság, hát úgy érzem, hogy van benne valóság, de a hit igazából nem érzés, nem csak érzés, hanem ez egy tudatosság kell legyen. Ha nehézségben vagyok, akkor is Isten mellett döntök, ha nem is érzem Isten jelenlétet, akkor is tudom, hogy ő itt van mellettem, tehát először is racionális döntés alapján kell tegyük. Azután ne felejtsük el azt sem, hogy a hit nem egy szabálygyűjtemény. És akkor pipálom ki, mit tartottam meg, és ha nem, akkor most már bajban vagyok. Tehát akkor nem érzés, hanem döntés. Nem válasz a hit, hanem kérdezés. Inkább kérdezek Istentől, valamikor válaszol, valamikor nem válaszol. És nem egy korlát a hit, hanem egy keret, amit megad, amiben ha én élek, akkor akkor biztonságosan fogok élni. Ha röviden fogalmaznánk meg a választ, így szólna, leírtam és inkább felolvasom, a hit nem egy rózsaszín köd, hanem egy intellektuális és lelki gerinc, amely megtart, még akkor is, ha a világ körülöttem szétesik.
0: Hogyha egy mondatban kellene megfeleld azt a kérdést, hogy mi az, amit a hit adott számodra, amit semmi más nem tudott adni, akkor mi lenne a feleleted?
3: Hát biztonságot, megnyugvást és áldást.
0: És nektek mit adott a hit, amit semmi más nem tudott adni?
2: Nekem is hasonló, lelki

0: hogy van energia, egészségesek vagyunk, és az, hogy tényleg van egy olyan Istenünk, aki nem hagy el.
1: Én hálás vagyok azért, mert ennyire csodásan alakítja az életemet, és azért is, hogy a botladozásaim ellenére hajlandó mindig visszafogadni.
2: Hát én Isten vezetésének vagyok, ezért vagyok a leghálásabb. Olyasmit is megadott, amire csak álmodni mertem, és ugyanakkor Istennek a türelméért. Mert ő kivárja, ameddig az ember rájön dolgokra, megérti, és ilyenkor magamat szoktam sokszor úgy oktatni, hogy lehet, hogy nem vagyok elég türelmes valakivel körülöttem, vagy gyermekemmel, vagy fiatalon a gyülekezetből, de ha arra gondolok, hogy sok mindennek, hogy fejlődjünk, idő kell, ezért értékelem Istennek a türelmét, hogy annyira vártam, eddig lassan-lassan rájöttem dolgokra.
3: Mi az az egy dolog, amit szeretnéd, ha mindenki megértene a hitről?
2: A hit az nem egy mondjuk úgy egy teljesítménytúra, hogy most valamit meg kell valósítsak, hanem Istennek a jelenléte, Istennek az ölelése.
3: Ti hogyan vélekedtek erről? Mit szeretnétek azt, hogy mindenki megértsen a hitről?
1: Én két olyan dolgot mondok, amit nekem is meg kellett értenem. Ezt, hogy a hit nem érzés, hanem egy döntés. Illetve, hogy a hit az nem elvesz a szabadságunkból, nem egy kalitkába zár, sokkal inkább egy irányt ad nekünk, hogy merre fele haladjunk.
0: Hát az, hogy a hit az, hogy elhiszem azt, hogy Isten képes rá, és az, hogy Istennél nincs akadály.
3: Ha találkozol egy fiatallal, aki most keresi Istent, milyen tanácsot adnál neki, hogyha megnyílna és elmondaná ezt magáról?
0: Az, hogy az apró kis dolgokba keresse Isten. Ne úgy képzelj el, hogy Isten egy olyan dolog, ami távoli, és kell tenni érte, vagy kell menni kilométereket, hogy megtaláld, hanem egyszerűen forduljon meg, és érezze azt, hogy Isten ott van mellette.
3: Milyen apró dolgokban szoktad te meglátni Isten jelenlétet? Mire gondolsz pontosan?
0: Hát a természetben, a napsütésben, a minden kicsi ilyen dolgok, amik az ember számára egy áldás.
3: És amik nélkül nem lenne élet?
0: Nem lenne élet, igen.
3: Naomi?
1: Én azt mondom, hogy merjen kérdezni és megkérdőjelezni, mivel a kérdések nem feltétlenül a hitetlenségnek a jele, és Isten nem fél a kérdéseinktől.
2: Ha valaki elkezdi keresni az Istent, azt mondanám, hogy menjen bátran előre. Ez annak a jele, hogy rezonál az Istennel, megtalálta az Isten mondjuk úgy fele való irányt. Isten már keresi őt, és ő csak válaszol Istennek a keresésére.
3: És ha egy mondatban kellene válaszolnotok arra a kérdésre, hogy miért érdemes hinni, akkor mit válaszolnátok?
2: Kezdjem én.
3: Igen.
2: A hit nem egy mankó a gyengeségben, hanem egy iránytű, amelyre Isten akar vinni bennünket.
1: Nekem az Istenben való hit kapcsán a legnagyobb előnyöm az volt, hogy folyton biztonságban érzem magamat, úgy fizikailag, mint lelkileg, és akkor is számíthatok valakire, hogyha nincs ott pont a családom vagy a barátaim.
0: Nekem pedig meg bátorságot. Azt, hogy jöhet bármi, lehet, hogy rossz vagy jó, de mindig érzem azt, hogy bátor vagyok, neki megyek, mert Isten ott van mellettem.
3: Köszönöm szépen, hogy segítettetek ma irányt találni a hit döntéseiben, hit kérdéseiben, hit megélésében. Saját élettapasztalatotokról is beszámoltatok a mai adásban, és hálás vagyok ezért nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy jól éreztetek magatokat, és amennyiben igen, én szeretettel visszavárlak még más egyéb beszélgetésekre is, hiszen rengeteg dologról lehet még beszélni, ami a hit témáját érinti. Köszönöm, hogy itt voltatok, és azt kívánom, hogy az Úr gazdagon áldja meg az életeteket.
0: Köszönjük.
3: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Köszönöm nektek, fiatalok, hogy végigkövettétek a mai adást. Hit történeteket hallhattunk fiataloktól, amelyek azzal a céllal születtek, hogy egy buzdítást, egy bátorítást adjanak az életünkre nézve a mindennapokban. Hiszem azt, hogy ezek a beszélgetések elérik a céljukat, és valóban sikerül azt tenni,

ők az életünkben, hogy indítsanak abba az irányba, amerre Isten van. Meghívlak titeket, meghívom önöket, hogy legközelebb is kapcsolódjanak be, ugyanis folytatódni fognak ezek a kerekasztalok, és legközelebb egy másik fiatal párt fogunk megismerni, illetve hozzájuk egy másik lelkipásztor fog csatlakozni. Amennyiben tetszett a beszélgetés, szeretettel visszavárlak, és az önök számára, a ti számotokra is minden jót, és sok áldást kívánok. A viszontlátásra!

A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

0: Reménység hangja.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egy problémából indulnék ki. A művelődés történészek szerint az emberiség most éli át történelmének a legnagyobb időzavarát. Miért? Tessék a köznapi életre gondolkodni. Mi állandóan arról nyögünk, hogy semmire sincs időnk. Legalábbis én így vagyok. Jaj, semmire sincs időnk. Nincs olyan háziasszony, aki nem mondaná, hogy jaj, semmire sincs időnk. És tessék a dédmamára gondolni, aki még patakba mosott, nem ismerte a Tommy Supert, szőt, font, 6 gyereket felnevelt, és nem nyögött, hogy semmire sincs idő. Mi lett az idővel? Kiszivattyúzták? Mi történt az idővel? Miért fogyott el? Miért vagyunk időzavarba? Miért szaladunk állandóan magunk után, és hagyjuk el önmagunkat, és néha már nem találjuk magunkat? Elnézem a gyerekeket, 2 dolgot szoktak csinálni, vagy unatkoznak, vagy rohannak. És mi van közte? Így unatkozni nem tudtunk mi annak idején, amikor gyerekek voltunk, ezt felelősség teljesen 70. életében belépve el tudom mondani. Viszont ennyit nem is nyögtünk, hogy semmire sincs időnk. Mi lett az idő és az ember viszonya? Ez valahol ez a folyamat ott kezdődött el, ahol a 18. század 70-es éveiben elindul a világon a felvilágosodás. A felvilágosodás, hogy mit jelentett, én azt most nem mondom el, csak az idő kapcsán mondok egy nagyon fontosat, amit megint nem én állapítok meg, hanem a művelődés történet. És ez a nagyon fontos az, hogy a felvilágosodás idején győzött a lineáris idő, az ilyen egymás után terjedő napokból álló idő, az idő körforgása felett. Ez egy nagyon talányos mondat, mégis valahol itt van a gyökér. Tudnilik. Felfedeztünk olyan dolgot, hogy közlekedés sebessége. 1804-ben Stevenson a közmozdonyt feltalálja, hirtelen egy pár ember ölte alatt az egész világot behálózza a vasút, nem? Előtte már felfedezték a gőzhajót, lerövidül Amerika és Európa között a távolság. Aztán ehhez feltalálják a távirót. Van egy nagy kommunikációs forradalom, amin átesünk, és így tovább. Összeszűkül a világ, és jönnek a sebességi rekordok. Aztán Edison feltalálja az izzó lámpát, és megszűnik a nappal és az éjszaka rendje. És nagyon érdekes módon nem veszük észre, hogy az idő az nem egyszerűen egy mennyiségi fogalom, hogy egy nap, 24 óra. Az idő nem olyan fogalom, amit az óra mér, hogy körbejár a nagymutató, az egy óra. Az idő valami más. Az idő minőségi fogalom. És ez a minőségi fogalom, ez valahogyan újra és újra megismétlődve jön, az éjszakára jön a nappal, a nappalra az éjszaka, a tavaszra a nyár, az ősz, a tél, és aztán megint a tavasz, megint nyár, megint ősz, megint tél. És valahol mi ezt az idő körforgását ki akarjuk egyenesíteni. Méghozzá úgy, hogy egy evolúciós logikával szeretnénk azt, hogyha minél rövidebb idő alatt minél többet csinálnánk. 1956-os Melbourne-i olimpián volt az ausztrál úszólányoknak a nagy-nagy betörése a sport világába, egyszerre egy csomó aranyérmet nyertek, és az úszóválogatott edzőjét megkérdezték arról, hogy mi az úszó lányok nagyszerű teljesítményének a titka. És egy nagyon érdekes mondatot mondott. Tudják, én a lányoknak azt mondom, hogy beugortok a medencébe, és az első 10 métert olyan gyorsan ússzátok, ahogy bírtok úszni, és utána állandóan fokozzátok a tempót. Persze ezt egy humoros válasznak szánta, de ez egy nagyon modern valami. Mert mi is így vagyunk magunkkal, nem? Sikerül valamit megtenni, és akkor állandóan fokozni akarjuk a tempót, és végül elhagyjuk önmagunkat, és elveszik egy drága kincs. De mi is az, hogy idő? Nagyon érdekes, hogy minden filozófiai kérdésről, az idő is végsősorban ilyen kérdés, azt szoktuk mondani, hogy már a görögök ezt felfedezték, az időről nincs ilyen felfedezés a görögöknek. Az idő kérdése az emberiség gondolkodásában nagyon érdekes, a 19. század közepén kezd először jelentkezni. Addig megszoktuk, hogy nappalok, éjszakák, megszoktuk ezt a ciklikus rendet, év évre jön, megszoktuk azt, hogy fiatalok vagyunk, felnőttek vagyunk, aztán megöregszünk, meghalunk. És amikor az ember elkezdi a sebességet fokozni, amikor az információk kitágítják, vagy összeszűkítik, mind a kettőt mondhatjuk, a világot, időzavarba kerülünk. És kiderül az, hogy vannak olyan 5 percek az életünkben, amik egy örökké valóságon át tartanak, vagy 2 percek, vagy 1 percek az életünkben, és vannak évek, amik kiesnek. Nem egyenlő egymással minden 24 óra. De mi is az, hogy idő? A felvilágosodás egy nagyon érdekes dolgot hozott a vallásosságban is. A felvilágosodás azt mondta a vallásról, minden tévedések elkerülése véget, az nem volt ateizmus, hanem azt mondta a vallásról, hogy ez egy erkölcsi szabályozó. És ez egy örök emberi. Ó, az erkölcsnek mindig is a vallás volt az alapja, a keresztény erkölcs az, ami a legmagasabb rendű erkölcs, ezért hát a kereszténység a vallás fejlődésének a csúcsán van, és majd az Isten országát a kereszténység segítségével, meg a józan emberi értelem segítségével, meg a hasznosság elvének a követésével meg fogjuk valósítani, és akkor elmondhatjuk, hogy itt van már a Kánán, Petőfi 19. század költői. Ezt szolgálja minden becsületes emberi törekvés. És ennek az lett a vége, hogy a felvilágosodásnak ebből a felgondolásából kiesik az idő. A Biblia szerint a világ nem örök, hanem Jézus vissza fog jönni. Az idő az nem egy lineáris, állandóan gyorsuló folyamat, hanem ciklusokban él. Ciklikus. Hét hétre következik, és minden 7. napot visszakért tőlünk az Isten. Ezt az ősi hagyományt egy kicsikét tékozoljuk. A proféciákban úgy tékozoljuk, hogy a mikorra tesszük a hangsúlyt, és a Biblia proféciái nem a mikorról beszélnek, hogy mikor fog eljönni Jézus, hanem a tartalomról beszélnek, hogy amikor eljön Jézus, akkor hogy álljak meg. És ugyanakkor ezt a heti találkozó pontot pedig a szabad nem szabadok bilincsébe zárjuk, és lényegében az újszövetségi Jézus korabeli farizeusok csapdájába esünk. Állandóan azt kezdjük mondani ezzel a nappal kapcsolatban, ezt nem szabad csinálni, ezt meg szabad csinálni. Mint hogyha a mi cselekvésünkről lenne szó. És közben az igazi probléma, az időnek a problémája, az ott sürget. Még egyszer mondom, soha ilyen időzavarban nem volt az emberi kultúra, mint most. És elfelejtkezünk arról az üzenetről, ami ebben a két bibliai igazságban benne van. Ezért szükséges megtalálni ezt a kincset. Ennek a könyvnek én azért adtam ezt a címet, hogy megtalált kincsünk a nyugalomnap. Mert nyughatatlanok lettünk. Nemről igen beszéltem Miskolcon egy nagyon jeles ideggyógyásszal, a Miskolci Akadémiai Bizottság Tudományos Akadémia Miskolci Bizottságának az alelnökével, atya jó barátom az öreg úr, és ő mondta, hogy a neurózis olyan nemzeti betegség, ami körülbelül 60%-át a Magyarország lakosságának sújtja. És kérdeztem, mi a neurózis oka, és azt mondta, a belső időzavar. És ez sokféleképpen jelentkezik. Úgyhogy az életkorunkkal nem tudunk kibékülni, akkor hajszoljuk magunkat, vagy nincs munkánk, nem tudunk mit kezdeni magunkkal, 1000 formában. Időzavar. És én azt a meggyőződésemet szeretném önöknek elmondani, hogy a Bibliában erre az időzavarra van gyógyszer. És ezt kellene megvizsgálni, hogy hogyan. Az első egy nagyon merész mondat, amit mondanék, erről majd megint nagyon sokszor beszélek. A Biblia az egyetlen olyan ókori irodalmi alkotás, amiben az idő az nem adottság, hanem Istennek éppen olyan teremtettsége, mint az állatok, a növények vagy az ember. Isten teremtette az időt. Mert Istennek nincs ideje, Isten nincs időhöz kötve, ezért örök. Csak ezt így, hogy örök, ezt nem tudta elgondolni az ókori ember úgy, ahogy mi az örökről gondolkodunk. Csak annyit mond a Biblia, hogy ez a Biblia első lapja, hogy 6 nap alatt teremtett Isten az eget és a földet, amiben nem az az érdekes, amit ma a természettudományos gondolkodással spekulálnak emberek, hogy hogy lehet, hogy 6 nap alatt. Nekem túl hosszú az a 6 nap, hogyha arra gondolok, hogy Isten úgy teremtett, hogy legyen, és lett. Mi kell ahhoz egy nap? Elfáradt az Isten, vagy miért? Nem. Isten egy ritmust alkotott, egy harmóniát alkotott, és ebben a harmóniában van része az embernek. És az időzavarnak az az oka, hogy ez a harmónia veszett el. És ezt a harmóniát kell Istennek visszaállítani benne. Ez a megváltás terve. És erről, hogy egy harmónia van, amiben az ember él, erről soha egyetlen egy más ókori vallástörténeti forrás a Biblián kívül nem beszél, és nem tudja azt, hogy Isten az időt teremtette, az teremmény. A másik ilyen nagyon fontos dolog pedig az, hogy az időt mi mindig le akarjuk győzni, de az időt nem legyőzni kell, olyan természetet se legyőzni kell. Tessék megnézni, azért van ökológiai válság a világon, mert az ember le akarja győzni a természetet, nem? Tetszenek emlékezni, még az idősebbek emlékeznek az én korosztály. Ugye ezek a csúnya folyók ott Szibériában mind északra folynak, délen meg vannak ugye sivatagok, ezért majd meg fogjuk fordítani a folyókat, és akkor majd az sivatagot öntözik, és itt lesz a paradicsom, a szovjet paradicsom. Tetszenek még emlékezni rá, ugye? Most azért visít minden környezetvédő az egész világon, hogy egy pici sikerült belőle, és azért adunk hálát, hogy szerencsénkre, óriási szerencsénkre ez nem sikerült, ugye? Mert az ember bele akar nyúlni olyan valamibe, amihez nem ért. Legyőzni nem kell a természetet. Az időt se lehet legyőzni. Az időben meg kell találni a harmóniát. És a Biblia erről a titokról beszél. Istent nem köti az idő, mert az Isten örökké való. Isten a teremtő, az idő pedig a teremmény, és Isten nincsen a materiális dolgokhoz hozzákötve, viszont a materiális dolgokban, az anyagi világban állandóan megmutatkozik az Isten. Úgy kezdődik az egész életünk, hogy Isten belép a téri idői világba, és kinyilatkoztatja magát. Tudnélik, ha az Isten örökkévaló, akkor egész egyszerűen én az örökkévaló Istenről, ha ő nem nyilatkoztatná ki magát, nem tudhatnék semmit. Felfedezhetetlen az én számomra. Az örökkévalót mi nem tudjuk megérteni. A felvilágosodás utáni teológiának az egyik legnagyobb bűne az az volt, hogy állandóan az Isten örökkévalóságát akarta racionalizálni. Az örökkévalóság nem racionalizálható fogalom. Ésszel felfoghatatlan. Mi az, hogy örökkévaló? Ezt nem lehet tudni, ahogyan a végtelen se lehet tudni. És a felvilágosodás előszedte ezeket a tulajdonságokat, ugye Kant után ezeket posztulátumoknak nevezték, olyan dolgoknak, aminek végső magyarázata nincs, és az Isten a dolgok végére került. És az a téveszme uralkodott el az emberekben, hogy minél többet megismerünk, annál okosabbak vagyunk, és minél többet megismerünk a világból, annál kevésbé van szükségünk az Istenre. Csak hogy Isten a mi számunkra azért felfogható, mert az Isten nem a dolgok végén van, hanem a lét mélyén van. Nélküle nincsen létezés. Belép a mi téri idői világunkba, és kinyilatkoztatja magát. Elkezd velünk beszélgetni. Nevezetes jelenet az, amit az apostolok cselekedetének 17. fejezete ír le, és ez a Pálnak az Areopágoszi beszédéből való, ugye elmegy a korabeli filozófusokkal beszélgetni Pál, és azt mondja, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk a filozófusoknak, miképpen a költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Ez egy nagyon érdekes dolog, ezt megszoktuk, nagyon sok bibliaolvasó ezt olyan természetesnek veszi, de gondoljuk végig. Nem azt mondja, hogy Isten valahol a végtelenben van, hanem én vagyok az Istenben. Ő benne élek, mozgok és vagyok. Hát nem az a lényeg, hogy hol van az Isten, hanem az a lényeg, hogy hol vagyok én. Hogy tudatosul-e bennem, hogy ő benne élek, mozgok és vagyok, vagy nem tudatosul semmi sem én bennem. Éppen ezért az önmagát kinyilatkoztató Isten az belépett az időbe, mert ő, akinek nincsen ideje, csak úgy tud velem kommunikálni, hogyha ő is idővé lesz, belép az én téri, idői világomba. Nézzük meg, Ábrahámnak egyszer a történelem egy pontján, nem véletlen, hogy mikor, szól az Isten. És aztán a történelem egy pontján Ábrahám utódait kiszólítja Egyiptomból. Nagyon érdekes, hogy a történelemnek az egy pont olyan pontja volt, amikor ezt meg lehetett tenni. A történelem egy pontján elhívja Dávidot. Erről már többet tudunk történelmileg, hogy pontosan akkor, amikor van egy vákumhelyzet, és pontosan úgy, hogy felfedez egy nagyon fontos közgazdasági tényt ez a Dávid, hogy az a világkereskedelmi út, ami korábban volt, hogy ugye Babilonba befutottak a hajók, Tigris és Eufrates, Perzsaiból gondoljuk el most a térképet, onnan tevekaravánok elvitték Föniciába az árut, az indiai árut, a keleti árut, a mesés kelet kincseit. Ez bedugul éppen úgy ezer táján. Elszaposodik a Tigris és Eufrates torkolatvidéke, nehéz lesz a hajózás, külső politikai tényezők, Asszíria kezd megerősödni, Babilónia kezd meggyengülni, és jön Salamon, aki felismeri azt, hogy hoppá, van Kelet-Afrika. Ofír aranya, Sába királyné. És az akabai öbölből kiépíti a főniciai kereskedővárosokhoz az utat. És erős lesz Izrael. Pontosan akkor, amikor kellett. És ez nem csak gazdasági tény, hanem Dávidon keresztül az Isten mond valami nagyon sokat. És jön Jézus, ő is az idők teljességén jön el. Majd ezt látni fogjuk rögtön. Tehát mi ő benne élünk és mozgunk, tehát mi úgy tudjuk Istent megismerni, hogy azt látjuk, hogy Isten ott van a mi időnkben, és a mi időnk, és a mi egész létünk, a mi téri idői valóságunk, az attól függ, hogy Istennel milyen kapcsolatban vagyunk. Nem Istennek van ránk szüksége, hanem a mi életünk értelmetlen, enélkül a felső kapcsolat nélkül. Mert egész egyszerűen nem tudjuk önmagunkat meghaladni. Belesüllyedünk a matériába. Ezért a Biblia azért fontos könyv, mert az időn túl látni minket Istenben tanít. Nem az a Bibliának az üzenete, hogy légy okos, hogy holnap mi lesz. Isten nem egy jós könyvet hagyott ránk, hanem ő Jézus Krisztusban adta az idő titkát. Istenben adta az idő titkát. Na most, menjünk csak tovább, hogy tényleg ez így van már az Ószövetségben is. A mi Isten képűségünknek az a titka, hogy Isten megjelenik különböző neveken. A Bibliában nem csak ez a három név van, sokkal több név van. Héberül is oda van írva, Jahvé, Adonáj és Elohim. De ezeknek az a lényege, hogy ezek mind beszélő nevek. Az ókori embernek a nevei azok beszélő nevek voltak. És hogyha ezeket a beszélő neveket nézzük, akkor én most bőven csak egy névről, az elsőről, a Jahvéről szeretnék beszélni, mert ez az, amit úgy szoktak mondani, hogy Jehova. Bár ilyen szó nincsen a Bibliában, mert ugye a Jehovát, az csak a középkori héberül nem tudó tudósok, ha tudósok voltak, találták ki, és így került a Károli fordítású Bibliába. Menjünk vissza ennek az eredetéhez, ennek az egész történetnek. Mózes második könyve, harmadik fejezetében, Mózes elhívási történetében olvasható ez az egész szakasz. Mielőtt elolvasnám, el tudják önök is olvasni, hadd mondjak valamit, ami egy nagyon fontos dolog. Ez a fontos dolog az a következő. Isten szól időben Mózesnek, aki már réges-régen az emberi számítás szerint lemondott arról a nagy tervéről, hogy megszabadítja a népét. Hiszen Mózes, úgy mondaná a 20. század, 21. század ember, véletlenül oda került a király udvarba, véletlenül, ugye éppen a fáraó udvarában nevelkedik fel, véletlenül ugye agyonüt egy egyiptomi rabszolgahajcsát, és ezért véletlenül menekülnie kell. És már 80 éves ember, mert véletlenül 40 évet eltöltött egy kis korrepetálásra, Isten türelemből korrepetálta, mert ez is az időhöz tartozik, pusztában, amikor találkozik az égő csipkebokorba az Úrral. És akkor Mózes azt mondja az Istennek, mikor ugye oda megy a égő csipkebokorhoz, ami nem ég el, leveti a saruját, mert az Úr ráparancsol, és akkor az zajlik ez a párbeszéd részlet, Mózes pedig mond az Istennek. Imén elmegyek az Izrael fiaihoz, és ezt mondom nekik, a ti atyátok Istene küldött engem ti hozzátok, ha azt mondják nekem, mi a neve, mit mondjak nekik? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés az ókori embernek. Az ókori ember neve az más volt, mint a mi nevünk. Mi egyszerűen kapunk egy nevet, nem nagyon jellemző ránk a nevünk, ezt kaptuk. Az ókori embernél nem így volt. A személyiség része volt a név. A név és névhasználat nagyon fontos volt. Az Isten nevek nagyon fontosak voltak. Hiszen, hogyha én tudtam az Isten nevét, akkor ezt az Istent mindig megidézhettem. Erre vonatkozik azért a második parancsolat, hogy Isten nevét hiába felneved. Ez a hiába, ez azt jelenti, hogy ne varázsolj vele. Úton, útfélen ne cibáld oda az Istent. És az érdekesség az, hogy a Biblia nem mondja meg sehol sem az Isten nevét, itt sem. Azért, hogy ne tud megidézni. De valami nagyon lényegest elmond erről az Istenről. És ez az idő és az Isten, Isten idejének a titka. Ebben a névben benne van, ebben a Jahvé névben benne van az Isten idejének titka. Mert mit mond? És mond az Isten Mózesnek. Vagyok, aki vagyok. Héberül Ehje, Aser Ehje. Az Ehje szó az a lenni igének egy megfelelő alakja, most nem mondom el, hogy melyik, milyen alakja, de valami ilyesmit jelent magyarul, hogy a levő, a létező, aki van. Isten nem mond nevet, hanem a levő, aki a létezés. Úgy is lehet ezt fordítani, mert héberben másak a nyelvtani formák. Már Károli Gáspár is az 1590-es Vizsai Bibliában egy céljegyzetet írt mellé, és azt mondja a Károli, hogy ezt nem csak úgy lehetne fordítani, hogy vagyok, aki vagyok, hanem leszek, aki leszek. És ez a leszek, vagy ez a vagyok küld el téged. Isten itt nem elrejtőzni akar, hanem valamit el akar mondani magáról. Mózes, te eredj el, ugye mondja tovább. Ismét mondja Mózesnek. Így szólj az Izrael fiaihoz, az Úr a ti atyátok Isten, Ábrám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mindörökké, ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. Mit mond itt el Isten? Hogy én vagyok az, akit ti már tapasztaltatok, és Mózes te eredj el, és járj az úton, és tapasztalt, hogy ki vagyok. Az Isten nem meghatározni kell, a végtelent nem lehet meghatározni. A végtelent nem átlátni kell, mert a végtelent nem lehet átlátni. A végtelen Isten nem így, úgy, amúgy kell bekötni ilyen és ilyen liturgikus, dogmatikus, stb. Szabályok közé, hanem a végtelen Istent követni kell, tapasztalni kell. Ahogyan Ábrahám tapasztalta, ahogy elvesélték neked, ahogy Izsák tapasztalta, ahogy elvesélték nektek. Ahogy Jákob tapasztalta, ahogy az ősatyák tapasztalták, úgy fogjátok ti is tapasztalni. Eredj el, én vagyok, aki vagyok. Bízzál bennem, mert az Istenben hinni lehet és kell. A hit az bizalom. Ahol Isten megjelenik, ott mindig ez a bizalom próba van. Bízol-e benne? Nem abban bízom, akinek átlátom pontosan a káderlapját, mert az átverhet engem, ugye még a mindennapi életben is így van. A bizalom az egy belső valami. És Isten azt mondja, én a vagyok vagyok. Vagyok, aki vagyok. Jelenések könyve úgy mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég. Én a létezés vagyok. Isten nélkül nincsen létezés. Ezért mondta Pál, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy láttok. És itt van az Isten fogalomnak a lényege, hogy ő azt mondja, hogy leszek, aki leszek, vagyok, aki vagyok. A Bibliában az időt azt mindig a benne elrejtett tartalom határozza meg. Nagyon érdekes, ezt a könyvemben leírom, talán nem elég világosan, azért majd kicsit pontosabban mondom. A Bibliában az időre három szó is vonatkozik. Tehát így ilyen elvont időfogalom, mint amivel mi gondolkodunk a magyar nyelvben, ilyen nincs a Bibliában. Van egy szó, amelyik így van héberül, hogy ólám, görögül aion. Ez az örökkévaló időmennyiséget jelenti. Ami számomra átláthatatlan. Se a kezdetét, se a végét nem látom. Világkorszaknak lehet mondani. Ez a megváltási terv egészének az ideje. Az ember mindig ezt szeretné nyújtani, ezt szeretné megismerni, és valahol a 21. századi embernek az a baj, hogy az örökkévalóval többet foglalkozik, mint a jelenvalóval. Aztán van egy másik időfogalom, amelyik így van héberül, hogy zemán, és görögül pedig úgy van, hogy kronosz, ami két időpont közötti távolságot, az idő tartamot jelenti. De van egy harmadik időfogalom is. Ez héberül úgy van, hogy ét, és görögül pedig úgy, hogy kairosz. Ez az alkalmat jelenti. Azt a pontot, amikor rám köszönt valami kihívás az életből, amikor tennem kell, ez az én időm, ezért vagyok én felelős. Az ember mindig azt szeretné látni, hogy mennyi van még hátra. Az ember azt szeretné látni, hogy még hogy lehetne ezt vagy azt megvalósítani. Hogy lehetne az időt valahogy megnyújtani, és ez nincs a hatalmunkban. És közben elfelejtjük azt, hogy Isten alkalmakat rendelt a mi életünkben. Olyan pontokat, ahol mi igazán megélhetjük az Istennel, az emberrel és a világgal való nagyszerű kapcsolatunkat. Ezért mondja az ige, hogy Áron is megvegyétek az alkalmatosságot. Ugye az Efézusi Levél 5. fejezet 17. versétől van ez a szakasz. Mi az alkalmak emberei vagyunk. És valahol a 21. századnak itt van a baja, hogy valahogy mi mindig az örökkévalót hajszoljuk, és elfelejtkezünk arról, hogy Isten alkalmakat rejtett el a mi életünkben. Mik ezek az alkalmak? Nagyon kis dolgok. Ha én utcaseprő lennék, akkor az az alkalom, hogy tisztességgel végezzem a munkámat. Ha itt vagyok, most az az alkalom, hogy erről a számomra nagyon fontos dologról most önöknek beszéljek. És önöknek az lesz az alkalom, ha hazamennek, akkor ezt a vagyokot, aki vagyok, ezt próbálják jobban megérteni. Na de ez csak úgy megy, hogyha Isten kinyilatkoztatja magát, és ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Isten Jézus Krisztusban nyilatkoztatja ki magát. Isten nem egyszerűen mondott magáról valamit, hanem belépett Jézus Krisztusban a téri idői világban, a történelem egy pontján. Mivel mi idői lények vagyunk, ezért a megváltásunk is idői tény. Nézzük meg, hogy Jézus Krisztusnál hogy történt ez. Azt mondja a Máté evangélium rögtön az elején, az első fejezet 15. verse, és mondván bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. Beteljesedett az idő. Jézus Krisztusban az idő céljához érkezett, ezt mondja ez az ige. Isten országa közelített el. Nos, hogyha ezt valaki elkezdi időileg számolni, hogy mennyi van még hátra, hány év, akkor ez csalódni fog biztos, mert lineárisan nézi az időt. De abban a pillanatban, hogyha észrevesszük azt, hogy Jézus Krisztusban a tartalma az időnek jelent meg, amiért én ember vagyok, amiért Isten megalkotta az embert úgy, hogy megteremtette nem csak a füvet, fát, a bokrot, a tért, az anyagot, az anyagi világ ezer csodáját, a csillagokat, a napot, holdat, hanem megteremtette benne az időt, akkor rögtön felismerem, hogy az időt, az alkalmat, ami az enyém az időből, azt Jézus Krisztusban ismerem fel. Nézzük meg, hogy az evangéliumok ezt mennyire fontosnak tartják. Nem csak Márk mondja így, és mondván betölt az idő, és eljött az Istennek országa, hanem Máté, amikor Jézus nevéről beszél, ugye, Máté, amikor elmondja, hogy József, amikor úgy látja, hogy Mária viselősnek találtaték, el akarja magába bocsájtani, akkor Isten egy álmot ad, és egy ószövetségi proféciára emlékezteti. Erre az Ézsaiás 7.14-re. Azt mondja, ezért tehát jelt néktek az Úr maga, éme a szűz fogam méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek. Ezt idézi vissza az angyal Józsefnek. Íme a szűz fogam méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek neveztetik, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Tehát Isten belépett Jézusban a téri idői világba, és ez az Isten legnagyobb jele, történelemmé lett az Isten, a vagyok, aki vagyok, most létezővé, időben létezővé lett Jézus Krisztusban, és nem véletlen, hogy ennek az evangéliumnak a végén Jézus úgy búcsúzik el, és ez az evangélium utolsó félmondata, ami ott van a lap alján, hogy imén ti veletek vagyok, mondja a vagyok, a világ végezetéig. Tehát az idő az új szövetség szerint, és ez a kereszténység egységes alapja, csak úgy érthető, hogyha én Istenben vagyok, az Istenben van nekem időm. Istenben lenni van időm. Abban a pillanatban, hogy kilépek ebből az áramkörből, értelmetlen dolog lesz a tér és az idő és az anyagi világ is, és minden. Az én létemnek az alapvető dimenziói azok, amik tönkre mennek. Ezért van szükségem Jézus Krisztusra. Ezért kell ő, mint megváltó az én életemben. De az idők teljessége, idők központja az a kereszt. És ezt maga Jézus tanította. Amikor eljön az ő órája, amikor eljön az az idő, hogy életét értünk áldozza, akkor nem egy véletlen baleset történik, hanem nézzük meg, hogy mondja maga Jézus. Ugye ez az utolsó vacsora előkészítése, és mondani a tanítványoknak, menjetek el a városba, amma bizonyos emberhez, és mondjátok neki, a mester üzeni, az én időm közel van. És ezt azért tudta ez az ember, hogy mit jelent az én időm közel van, mert Jézus ezt nagyon sokszor elmondta. Jézus ideje, ez a kereszt ideje. Ezért van az, hogy a világegyetem középpontjában a kereszt áll. Kereszt nélkül nem érthető a világ. De ez máshol is így van, mert hogyha tovább megyünk, János 17.1-ben a főpap imája Jézusnak, amiben összefoglalja az egész földi küldetését, így kezdődik. Ezeket beszélte Jézus, és felemeli szemeit az égre, és mondta, Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiaid is dicsőítsen téged. Eljött az óra. Az idő az nem egy ilyen lineáris fogalom ám a Bibliában, hogy egy óra, meg két óra, meg egy év, meg öt év, meg egy év század, egy évezred, egy millió év, két millió év, öt millió év, stb. Csak úgy folyik, mint egy adottság, nem. A Bibliában az idő az mindig egy középpontból érthető. És az ember idejének a középpontjában Jézus Krisztus keresztje áll. Ez a kereszténységnek az alaptanítása. Egy nagy teológus, nem véletlen, hogy a 20. században egy nagy református teológus, valdens református teológus, Oszkár Kulmannak hívják, olasz teológus volt, az 1920-as, 30-as, 40-es években munkálkodott és remek könyvet írt. A könyvnek az a címe, hogy Krisztus és az idő. Oszkár Kulmann azt mondja, hogy az egész kereszténység azon épül fel, hogy a világegyetem központjában a kereszt áll. Enélkül értelmetlen a teremtés, és elgondolhatatlan Jézus visszajövetele. Márpedig az egész világ időben élő valami, van kezdete és van vége, és a kezdet és a vég csak a középpontban érthető igazán. Ezért az Ószövetségben minden előre mutat a keresztre, az Új Szövetségben pedig minden visszamutat a keresztre. Mert aki nem tudja, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadott, annak nem mond semmit se a teremtés, se az újjáteremtés. A 21. századi ember időzavarának valahol itt van a teológiai oka. Valahol ezt felejtettük el. Vagy elmoralizáljuk a kereszténységet, vagy elliturgizáljuk a kereszténységet. Szép istentiszteletek lesznek, meg szép karizmatikus ilyen-olyan amolyan lesz belőle, vagy mit tudom én, valamilyen szép szabályrendelet, hogy ez se szabad, meg az se szabad, vagy ilyen is ilyen morális kötelmeknek a sora lesz a kereszténység, és elvész belőle az idő. Krisztus találkozni akar veled. És Krisztusnak a találkozása az azon épül fel, hogy ő érted, meghalt. Találkozni akar veled, mert először ő állt az te életed elején, ő a teremtő urad. Találkozni akar veled, mert ő áll az idő végén. Utoljára a porod felett megáll, ahogy a Biblia mondja. De találkozni akar úgy veled, hogy bekopogtad a szíved ajtaján, ha valaki ezt nem érti. Hogy Jézus minden héten randevúra vár, hogy így mondjam. Van egy találkozási pontom. Akkor nem fogja érteni, miért jó találkozni vele az életem végén. Nem lehet csak Jézus második eljövetelét hirdetni. Nem lehet csak Jézus első eljövetelét hirdetni. Nem lehet csak azt hirdetni, hogy egyszer megteremtette Isten a világot, ha én az időnek ezt a ciklikus voltát, hogy minden hetediket visszakéri az Isten, ami egy teremtési rend. Tessék megnézni. Ez a ciklikusság egy teremtési rend. Azt mondja a kert minden fáról, bátran egy fát mégis visszakér az Isten. Miért? Istennek szüksége volt erre a fára? Nekem van szükségem rá, hogy annak az egynek a tiszteletbe tartásával mondjam el azt, hogy a többit is az Istentől kapom, nem? Kinek van szüksége TMK-ra, hogy így mondom, tervszerű megelőző karbantartásra, mert fiatalok már nem tudják, mi az a TMK. Hát nekem van szükségem, nem? Pszichológiai szükségem van rá. Isten nem akarja, hogy neurotikus legyél. És az egész megváltási tervnek ez a logikája. És én ezt nem csak úgy mondom, mint hogy hát na most mondani kell valamit, hanem Pál is így mondta Galata 4-be. Hogy mondja Pál? Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsájtotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Vagyis, hogy az időm célhoz jusson, nem? Vagy ha tovább megyünk, és azt mondjuk, hogy nem csak Pál mondta ezt így, hanem az ő második eljövetelének kapcsán. Nézzük meg, hogy Jézus Máté Evangélium a 24. fejezetében mond egy csomó példázatot az ő második eljöveteléről. Mindig az időről van szó, fügefa, nem? Noé napjai. Noé napjainál nem az a baj, hogy esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, hanem az, hogy nem vesznek észre semmit, kiesnek az időből, nem? Vagy a 10 szűz. Nem az a baj, hogy a 10 szűz az nem szép fehér ruhába öltözve várja a vőlegényt, hanem az a baj, hogy a balgák megteologizálják, hogy még elég lesz ez az olaj, ami van, nem kell tartalék. És ezért maradnak le. És itt tovább. Mindig az időről van szó. És hogyha most még egy lépéssel tovább megyünk, akkor azt mondjuk, hogy ez az idő, nézzük csak a zsoltárokban, hogy mondja. Tiéd a nappal, az éjszaka is a tiéd. Te formáltad a világosságot és a napot. Te szabtad meg a földnek minden határát, a nyarat, és telet te formáltad. Ez mindig ciklikus, ez nem ilyen vonalszerűen terjed. Van tavasz, nyár, van ősz, tél, van nappal, éjszaka, van világosság, sötétség. Teremtetted a holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely legjobbását tudja. Van egy rend a mi életünkben. És a boldogságnak az a titka, hogyha ebben a renddel lépést tartok, ha időben élek, nem az idő alatt élek, vagy az idő fölött élek. Vannak emberek, akik az idő fölött élnek, ugye? Ezeknek borzalmas, csak ezek az emberek semmiféle határidőt nem tudnak, az idő fölött élnek. Vannak az idő alatt élők, akik állandóan nyögnek, hogy semmire sincs idő. Meg kell tanulni az időben élni. Úgyhogy ismét visszakerüljek a teremtés gyújtópontjába. Még valamikor, még az antivilágban volt egy könyvnap, és akkor a Két Proféta című könyvem akkor jelent meg. És a Calvin téri könyvsátorba lehetett dedikálni. Sorbáltak az emberek, vették a könyvet. És itt közösen az egyházak dedikáltak, és ennek a dedikálásnak a díszvendége egy világhíres teológus Jürgen Moltmann volt. És Jürgen Moltmannal ott összebarátkoztam, és kezdtünk beszélgetni. Jürgen Moltmann írt egy könyvet. És ez a könyv megjelent magyarul is, az a címe, hogy Reménység fényei, magyarul ez a címe, a Református Zsinat sajtóosztály még 89-ben kiadta, Szatmári Sándor fordította, pár órával ezelőtt Miskolcon találkoztam éppen Szatmári Sándorra, és mondtam, hogy elküldöm a könyvemet neki. És ebben egy nagyon izgalmas idézetet mond Jürgen Moltmann. Ő nem adventista. Ezt a könyvet előbb írta, mint ahogy velem beszélgetett. De amikor elmondtam, hogy én mit hiszek a szombatról, érdekes módon én is akkor értettem meg, hogy milyen bomba van ebben az alapvető bibliai tanításban, amivel mi foglalkozunk. Nézzük, hogy mit írt ebben a könyvben Jürgen Moltmann. Minden zsidó és minden keresztény tanításnak, mely a teremtésről szól, egyúttal a szombatról szóló tanításnak is kell lenni, mert szombaton és a szombat által fejezte be Isten a teremtést, és a szombat által

ismertető jelévé lesz, ellentétben a világnak, mint természetnek a felfogásával. A szombat az, amely a világot, mint teremtést ismerté teszi, megszenteli és megáldja. Ez egy nagyon megdöbbentő mondat. És azt mondja, hogy én ezt nem véletlenül írtam. Egy egész tanulmányt írt erről. Egy egész fejezet a könyvében ez. Mert meggyőződése, hogy a 21. századi kereszténység lanyhaságának az a baja, hogy a találkozó pontok maradtak el. Beszélünk Jézus visszajöveteléről, első eljöveteléről, beszélünk úgy langyosan a teremtésről is, de hogy miért van a teremtés történet a Biblia elején, ezt nem tudjuk. Hogy ez mit jelent az én számomra, ezt nem tudjuk. Állandóan csak azon törjük a fejünket, hogy hogy lehet ezt a természettudományos világképpel összeegyeztetni. Hát sehogy. Ez egy egészen más rendszer. És közben elsikad az, amit ez mondani akar. Amit ma mondani akar. Ami a mai üzenet, hogy nem kell neurotikusnak lenned. Vissza kell találni az eredeti ritmushoz. Nem csak az a fontos, hogy egészséges táplálékot egyél, meg hogy levegőz, meg mozog, meg egészséges életmódot folytass, hanem pszichésen élj egészségesen. És a pszichés egészségünknek a teremtés emlékünnepe a szombat az alapja. És ezzel az egyház történelem során mi keresztények nagyon sokszor visszaértünk. El is rontottuk ezt az ünnepet. Nem csak az, hogy másnapra tettük, nem ez az igazi nagy baj. A tartalmában mindig a szabad és nem szabadok napjává tettük. Mit szabad, mit nem szabad. Mint a farizeusok. Őróluk majd nagyon sokat beszélünk, Jézusnak a nagy vitájáról a farizeusokkal. Most csak ott fejezem be, amit Jézus mondott erről a napról. Márk evangéliuma. Második fejezet, 27-28. verse. Tudjuk, ez a kalásztépés szombatnapon. Jézus kimegy az övéivel az aratás előtti mezőre. Süt a nap. Ilyenkor Palesztinában óriási nagy bolyhos bárányfelők úsznak az égen, tenger felől fúj a szellő, ringatózik a kalásztenger, kinyílnak a virágok, és a virágok édes illata betölti az egész levegőt, és beszélgetnek a tanítványok, összezárul a közösség, ami minden ünnepnek a lényege, és jön egy farizeus, aki les. Mit néz a farizeus? Mit csinál az ember? És a szombat miről szól? Mit csinált az Isten? Nem? És hogyha ez a nézőpont megváltozik, akkor azt mondja Jézus, elvész az alapigazság, hogy a szombat az érted van. Nem ellenedre, hogy ezt nem szabad csinálni, azt nem szabad csinálni, érted van, nem? Hát, hogyha rendeltetésszerűen használsz egy motort, azt a mérnökért teszed? Nem. Mérnöknek talán az lenne jó, hogyha több kellene el abból a gépből, minél jobban tönkre tennéd, nem? Az a te érdeked, nem? Hogy egészségesen élsz, az a te érdeked, nem? Pszichésen egészségesen élsz, az a te érdeked, ezért... A szombat lőn az emberért, és nem az ember a szombatért. És a szombatnak az igazi tartalma az nem az, hogy az ember mit csinál benne. Az igazi tartalma az, hogy hol van Jézus a szombatban. Mert hogyha Jézus nincs a szombatban, akkor én betarthatom, megtarthatom, de nem ér semmit. A betartás az semmit nem ér. A szombat tart meg téged, nem te tartod a szombatot. És ezt a titkot kell megtalálni. De... Mielőtt erre rátérnénk, a következő alkalommal azt kell megbeszélni, hogy az ember és az idő hogy van. Hogy van ez a három időfogalom, és benne hogy van az ember. És én az időmmel hogy is legyek. Ez lesz a következő hétnek az anyaga. Nagyon sok szeretettel várok, hívok mindenkit a következő héten.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

Radnóti Miklós, törvény. Darvak irkálnak változó betűket az égre, s hangjuk úgy potyog, kopogva, mint a jég. Utánuk pillant most az ég, s megáll a támolygó idő. Az ősz emlékké válik, és szikrázva élesül a szó, mit lomb közt pirosan ejt a szél. Szinte fütty, mi ideér, oly sikoltva ejti el. Mert fagy készül itt, utána hull a hó, s majd alá kerül kegyetlen a földi mozgalom. Te bujdos ott, s egy hajnalon az új fű kidugja tőrét. Törvényez, eddig él. Erős a tél, de sűrű lázadás tör majd belőle föl tömötten. Velünk tartasz éj, mögöttem sugva kérdez így a tájék. Bólintok, s érzem arcomon elégedett szelét, piros láng a lomb, és int, hogy nem felejt. Figyelj te is, levelet ejt eléd is. Várja válaszod.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Áldott az Isten, akinek végtelen kegyelme és szeretete révén ím ismét együtt vagyunk. Együtt Isten ígéjével. Együtt, hogy meghallgassuk Istennek itt és most hozzánk intézett üzenetét. Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Ennek a reménységnek nevében és ennek a reménységnek jegyében gyertek testvéreim, összpontosítsuk figyelmünket Isten üzenetére. Ha előző tanulmányunkból megértettük azt, hogy nekünk küldetésünk van e világ felé, hogy mint keresztény ember nem szigetelhetem el magam a másik embertől, hogy felelősséggel tartozom azért a másik embernek, akit a Biblia az én felebarátomnak nevez. Ha megértettük, mit jelent ez a kérdés? Menni vagy nem menni? Ha megértettük, hogy vétkesek közt cinkos, aki néva, s atyafiaiért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahová te küldtél. Ha mindezt megértettük, gyertek testvéreim, tisztelt hallgatóink, tegyünk egy lépést előre Biblia tanulmányunkban. Nézzük meg, milyen következményekkel járhat, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Az ígei alapot mai tanulmányunkhoz a Jónás próféta könyve első fejezetének első három verséből idézem. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az amittai fiához, mondván: kelj fel, menj Ninivébe a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elém. És felkele Jónás, hogy Tarsisba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és találna ott egy hajót, amely méne Tarsisba, és megadván a hajóbért, beszálla abba, hogy Tarsisba menne velük, az Úr színe elől. Hallgassuk meg, hogyan foglalja versbe nagy költőnk Babits Mihály e történelmi képet.
1: Kerülvén azért Jáfó kikötőbe hajóra szállott, mely elvinné őtett Tarsis felé, és megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért.
0: Volt egyszer egy próféta Izraelben, élete és munkássága második Jeroboám uralkodásának időszakára esett, Krisztus előtt 783 és 743 között. A prófétát Jónásnak hívták. Nem különleges név, azt jelenti gala. Különben az Új Testamentumban is megtaláljuk ezt a nevet. Így hívták Péter apostol édesapját is. A proféta apjának is ismerjük a nevét, Amittainak hívták, ami hűséget jelent. Szülőfaluja Gát-Kéfer, a mai Elmesháda nevű falucska volt Izrael északi tartományában. Köztiszteletnek örvendő proféta volt. Ő profétálta meg Izrael győzelmét Arám felett. Profétálása nyomán boldog, békekorszak következett az országra. Hiszen északon Hamat, délen pedig az Araba, azaz Holt-tenger volt az ország határa, és a nép méltán látta ebben a virágzó korban a salamoni korszak visszatérését. Hát ugye, testvéreim, tudjuk, hogy szerencsés az a próféta, aki ilyen kedvező üzenettel bízatik meg. Így tehát nem csodáljuk, ha Jónást tisztelték hazájában. Az északról jövő Arám veszély elmúlt, és ezt különösen szülőföldje becsülte nagyra. Jólétről és gazdagságról prédikálni, jólétről és gazdagságról profétálni, sőt ennek beköszöntését is megérni, mindig is népszerű dolog volt, és mai napig is az van. Jónásnak ez a megbecsülése a zsidó hagyományokban is tükröződött. Nagyon régi zsidó hagyomány azt tartja, hogy ő lett volna a sareptai özvegyasszonynak a fia, akit Ílés támasztott fel a halálból. Megint mások pedig úgy tudták, hogy ő volt az a proféta növendék, mai nyelvvel szólva az a teológiai hallgató, akit Elizeus elküldött Jéhuhoz, hogy királlyá kenje őt. Azonban a szomorú a történetben az, hogy Jónás népszerűsége csúcsán elfeledkezett arról, hogy ő csupán csak egy szolga. Isten üzenetének szolgálja. Létének nem az adott alapot és értelmet, hogy szülőföldjén tisztelték, hogy szerették az emberek, hogy népszerű volt, hanem az, hogy a magasságos Istennek ügyét szolgálta. A történetben az a még szomorúbb, hogy mi sem vagyunk mentesek a jónási kísértéstől. A szolgálatból általában és legtöbbször a ránk háruló dicsőség érdekel, és ezt látjuk. Azt, amit a szolgálatunkért az emberektől kapunk. Azt keressük, hogy mit ad nekünk Isten az ő szolgálatán keresztül. Emögött viszont meghúzódik a gőg és a büszkeség kísértése. Zebedeus fiai és a többi tanítványok önként áldozatot vállalva követték a mestert, ám a gőg kísértése, a kitekinthető nagyobbnak kérdése még hosszú éveken át hatalmába tartotta őket, s még az utolsó vacsora ideje alatt is fertőzte szívüket a látszat nagyság keresése. Csak Krisztus keresztje tudott ennek a kísértésnek véget vetni, na meg a jeruzsálemi felház tapasztalata. Jónást, szolgáját az Isten új megbízatással, új küldetéssel szólította meg. Ez volt az Úr ígéje Jónáshoz, az amittai fiához. Indulj és menj Ninivébe a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám a rosszasága. A küldetésre természetszerűen mindig engedelmesség a válasz. Az engedelmesség a hűségnek próbája. Isten ma sem hűség fogadalmakat vár tőlünk, hanem engedelmességet. Mert szépen elmondhatjuk, akár a keresztségi hitvallás tételünket, akár a konfirmációi fogadalmunkat, de ez még nem minden. A hangzatos szólamok helyett Isten engedelmességet és szolgálatot vár mai gyermekeitől is. Ebben a két bevezető versben, amelyet felolvastunk elmélkedésünk elején, semmi szokatlan, különös dolog nincs. Hiszen Isten azért hívta el mindig a szolgáit, mert feladatot, küldetést bízott rájuk, és engedelmességet várt el tőlük. De a küldetés mindig próba. És a próbatüze mindig új engedelmességhez vezet. Ezért a kérdés. Van-e elég bátorság és szeretet a prófétában? Minden küldetés újra meg újra felveti ezt a kérdést. Nem csak akkor, de ma is. Bennünket is küldetésünkkel próbál meg az Isten. Jónás sajnos megijedt a küldetést. White Helene ihletett tollából ezt olvasom. A megbízatás nehézségeit látszólag lehetetlen voltát kezdte mérlegelni, így kételkedni kezdett. Még nem a következményektől fél, csak a nehézségek valószínűségétől, lehetőségétől riadt vissza. A mi félelmünk sem az igazi nehézségek között születik, hanem mi is, valljuk csak be, a nehézségek árnyékától szoktunk megijedni. Ha eljutnánk az engedelmes cselekedetekig, akkor megnyílna előttünk mindennapi életünk vörös tengere. De mivel csak a parton topogunk, csak árnyéktól félünk, Azelől próbálunk menekülni, ami véleményünk szerint megtörténhetne velünk. Ezért mi sem vagyunk több, mint egykor volt Jónás. Jónás talán emberi számítás szerint igaza volt. A küldetés veszedelmes volt. Na meg kényelmetlen is. Először is ott kellett hagyni azt a helyet, ahol köztiszteletnek örvendett. Ahol mindenki becsülte, és mindenki tudta róla, hogy ő milyen fontos embere az Istennek. S következésképpen milyen nagy ő, Jónás, az embertársai között. Az üzenet átadása is kockázattal járt. Nem volt népszerű egy idegen prófétának az ereje teljében lévő város számára egy ilyen népszerűtlen, egy ilyen veszélyt hordozgató üzenetet hirdetni. Tudnélik, Ninive akkor élte fénykorát. Az egész világ csodálta a várost. Asszíria fővárosa volt, a Tigris keleti partján. Jónás mennél inkább mérlegelte az üzenet esélyeit, annál kevesebb bizalma maradt. Azonban Isten ügyének örök törvényszerűsége, hogy a látszatok ellenére is biztosan halad előre. Aki mérlegelni kezd, aki megpróbál alkudozni az üzenettel, a megbízatással, a lehetőségekkel, testvéreim, az akkor is, ma is és mindenkor elbukik. Isten a megváltási tervben mindig úgy cselekszik, hogy mi emberek azt tapasztaljuk, hogy Isten minden ügye felett elhangzik ez a szózat. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim. Olvassuk Ézsaiás 55:8-ban. A küldetés teljesítéséhez, az engedelmességhez hitre van szükség. A hit pedig mindig kockázatvállalást jelent. Egy olyan állapotot, amikor az engedelmesség az Istenbe vetett bizalomra, és nem az emberi józan ítéletre vagy belátásra épül. Testvéreim, ha Ábrahám annak idején nem vállalta volna a hitnek ezt a kockázatát, soha nem indult volna el az alapokkal bíró város felé. Jónás viszont
1: félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol a magány és a békesség övezze, sem hogy a fedett népség megkövezze.
0: Jónás, hallottál? Nem az Istent tagadta meg, csak egyszerűen nem vállalta a küldetést. Önmaga előtt valahogy így tudta igazolni tettét. Ilyeneket mondhatott magának. Nézd, te már nagykorú vagy. Lehet már annyi önállóságod, hogy magad is ki tudod választani a misszió területet. Képességednek, adottságaidnak megfelelően. Minek töltenéd idődet azzal, hogy Ninivébe menj, találsz te közelebb is munkaterületet. Valahogy így bölcselkedhetett Jónás önmagát. És ha nincs munkaterület, hát akkor annyi szolgálat után, annyi profétálás után, annyi prédikáció után, hát neked is jogod van néha egy kis pihenésre. Eltöltöd majd az idődet egy csendes, pusztai helyen, naponként dicsőíted majd az Istent, és várod, amíg Isten közelebb teremt számodra szolgálati helyet, lehetőséget és küldetést. A magányos békességben Jónás szívesen vallotta magát Isten prófétájának. Különösen akkor, ha ezért tisztelet is őrezte becsületben őszülő homlokát. De figyeljük csak meg a történetet, testvérei! Jónás végső fokon nem csak a várostól félt, hanem az üzenet következményeitől is. Mert maga vallotta később.
1: Azért akartam először Társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánod a rosszat.
0: Megfigyeltük? Jónás elég alattomos módon vádolja az Istent. A kegyelméért, a bűnös ember iránti szeretetéért, a megbocsátásért, a rossznak megbánásáért. Ezért Jónás számára legalább olyan félelmetes volt az a lehetőség, hogy Ninivé lakossága elfogadja a kegyelmi üzenetet, mint az, hogy megkövezik ezért az üzenetért. Hiszen Ninivé árnyéka egyre jobban fenyegette második Jeroboám békés államát. És ha most Jónás a ninivejekre hozza Isten kegyelmének szerencséjét, megint ott a baj. Akkor otthon a köztiszteletben álló prófétából közönséges hazaáruló Isten népének árulója lesz az emberek kortársainak szemében. Nem. Ezt Jónás nem tudta vállalni. S mivel félt a ninivejektől, és mivel önmagát jobban szerette, mint a küldetését, nem is szerette őket annyira, hogy kockáztasson a küldetésért mindent. Ezért Isten el kellett vegye tőle azt, ami Jónást elszakította Istentől.
2: Hát, ez ma is missziónk nagy kérdése. Tudjuk-e annyira szeretni Ninivét, hogy készek legyünk vállalni saját érdekeinknek kockázatát, saját érdekeinknek feladását. Jónásból, testvéreim, azért hiányzott a küldetés teljesítéséhez a bátorság, mert szeretni nem tudott. A szeretet hiánya azóta is és mindmáig csak vakmerőséget szül. A bátorság mindig a szeretet erejéből fakad. Figyeljük csak meg a példákat. Ábrahám azért volt bátor vitatkozni az angyallal Sodomáért és Gomoráért, mert szeretett. Szerette ezeknek a bűnös városoknak lakóit, mert testvéreinek tekintette őket. Mózes azért, mert többször is nemet mondani az Istennek, amikor Isten a népet el akarta pusztítani, hitehagyása, zúgolódása, fellázadása ellen. Mózes azért tudott Istennel vitatkozni, mert szerette a népet, és kész volt tenni is valamit népe érdekében. A nép viszont azért nem volt képes elindulni Kánaán felé, mert éppen az Istennel való szeretet közössége hiányzott. Márpedig enélkül a szeretet nélkül mi is valahogy ilyen jónási módon mentegetőzünk.
1: Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez, az Isten gondja, és nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én. Hagyjátok itt megbújni a fenéken, ha süllyedünk, jobb itt fulladni nékem. De ha kitesztek még valahol élve, tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkon tengjetek, hol makkon tengjek, és keserű medjen békében, s az Isten is elfeledjen.
2: Hát, ezért állott elő ez az ellentmondásos helyzet. Hogy Isten prófétája bár hallja a szót, bár érti az üzenetet, el is indul Isten szavára, de mégsem vállalja a küldetést. Jónás nem közömbösen fogadta a parancsot. Nem engedte el füle mellett Isten szavát. Figyeltétek? Felkelt. Útnak indult. Áldozatot hozott az Úrért. De az ellenkező irányba indult. Társisten. Ez egy föníciai tartomány, Tartessus, a mai Spanyolország területén. A korabeli földrajzi ismeretek mellett ez volt az egyik legtávolabbi pont az ellenkező irányba, Ninivétől. Jónás tehát ki akart kerülni Isten látószögéből. Hát ma is úgy történik mindig, akiből a bátorság és a szeretet hiányzik. Annak csak ez a meglátás és ez a megérzés, ez a megoldás látszik kézenfekvőnek. Jónás viszont cselekedetével azt is elárulta, hogy túl kicsinek, túl emberinek látta az Istent. Olyan valakinek, aki elől el lehet bújni, aki sok dolga és gondja között talán elfelejti a prófétát, és így tovább. Hát testvéreim, az az ember, aki ma is nagynak látja magát, szükségszerűen kicsinyíti az Istent. Ahogyan nőtt Jónás büszkesége hírneve miatt, úgy csökkent Jónás előtt Isten hatalma. Isten nem véletlenül bízta Jónásra a nem Ninivének szóló üzenetet. Ebből nem csak a Ninive-beliek, de Jónás is kellett, hogy tanulja. Isten arra akarta megtanítani menekülő prófétáját, hogy az ő uralma kozmikus uralom. Az ő uralma az egész világra és az egész világot átfogó uralom. Ma is üzenethirdetésünknek, minden keresztény szószék üzenethirdetésének sarkalatos pontja az, hogy az ige hirdetője elég nagynak látja-e Istent, hogy önmagát a hatalmas, mindenható és mindentudó, de mindenkit szerető Isten szolgálatába állítsa. Az egytálentumos szolgának igazi bűne nem az volt, hogy elásta rábízott kincset. Ó, ez csak következmény volt. Az igazi okáról maga a szolga vallott, amikor az ura számon kérő szavára ezt válaszolja. Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, és folytatja a vádat az őt megbízó úrral szemben. Hát ez az elperdült istenkép volt az igazi bűne az egytálentumos szolgának. Ezért ma is a mi keresztény szolgálatunk válsága az istenképünk válsága. Üzenetünkben Isten nem csak másoknak üzen, a reánk bízott üzenetben önmagáról akar tanítani minket. Jaj annak az ige hirdetőnek, testvéreim, aki csak másoknak akarja hirdetni Istennek üzenetét. Jaj annak a prédikátornak, aki elsősorban nem önmagának prédikál, hanem csak másoknak. Isten azért bíz meg bennünket üzenethordozással, hogy elsősorban

Jónás éppen erre volt képtelen. Ezért emberileg egyetlen logikus út maradt számára, a menekülés. Ezért megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért. Jónás nem tudott az Úrnak színe előtt élni, hiszen ehhez mindig és ma is az kell, hogy elvállaljuk a küldetést. Felelősség abban a tudatban élni, hogy valakinek tekintete állandóan rajtunk nyugszik. De egyben megnyugtató érzés. Abban a tudatban élni, hogy Isten gyermeke vagyok, és az én mennyei atyám szeme mindig, mindenhova, mindenkoron elkísér engem. Jónás elfeledkezett arról, hogy Isten minden tudó, minden ható és mindent látó. Inkább elindult a nagy kalandra, ellenkező irányba, önszántából, kitervelten. Ez volt Jónás bűnének súlyosbító körülménye. Ó, hány ilyen kalandja van az üdvösség történelme. Hány ilyen kalandor próféta tagadta meg a szolgálatot. Hányszor fárad ma is Isten, hogy felrázza, visszahozza a küldetés színterére a prófétát. Hányszor hozunk mi is szánszándékkal szomorúságot mennyei atyánk szívére. Amikor elfeledkezünk arról, hogy Isten megbízatást adott nekünk. A megbízatás ide szól, ahová Isten küldött. Nem pedig az óceánon túlra, nem pedig nyugati irányba, ahol talán a prédikálásodért egy nagyobb darab kenyeret vagy fehérebb falatot kapsz. Ha bárkinek megbocsátható, hogy elhagyja szülőföldjét, földi hazáját, két embernek meg nem bocsátható bűn. Az orvosnak és a papnak. Nincs jogunkban elhagyni szenvedő embertestvéreinket, mert valahol jobban megfizetik munkánkat. Erre nincs jogunk. És nincs joga a lelkipásztornak elhagyni a nyájat egy könnyebb, egy jobb megélhetőségért, egy nagyobb darab kenyérért, egy jobb márkás autóért. Csengjen mindenkor fülünkben, és ezen túlmenően lelkiismeretünkben nagy költőnknek szava. A nagy világon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze. Itt élned, halnod kell. Amen. Imádkozunk. Minden bűnt és emberi gyarlóságot oly kegyelmesen megbocsátó Istenünk, szent hódolat

tapasztalattal állunk kegyelmi trónusod elé, ez alkalommal is, amikor üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében, s az ő vérének érdemében kérünk téged, Atyánk, bocsásd meg sokszor menekülő gyermekeidnek, sokszor felelőtlen prófétáidnak vétkét, mulasztását, bűnét. Köszönjük Istenünk a hozzánk küldött üzenetet. Köszönjük, hogy az egykori Jónás próféta a mi prototípusunk. Köszönjük, hogy felhívtad figyelmünket, hogy az ő történetében magunkra ismerjünk. Kérünk Istenünk, tudatosítsad bennünk a felelősség érzetet önmagunkért, üzenetedért, fele barátainkért, azért a másik emberért. Ne engedj bennünket menekülni a szent, magasztos küldetés elől. Bocsásd meg nékünk, ha sokszor mégis elfutottunk a megbízatás felelősség teljes cselekvése és teljesítése elől. Köszönjük, hogy még úgy szeretsz bennünket, hogy türelmet nem fogyott el, és foglalkozol még velünk, ennek a drága helyiségnek lakóival, mindazokkal, akik téged szeretnek, és még azokkal is, akik még hátat fordítanak néked. Köszönjük Istenünk ezt a nagy szeretetet, de kérünk, Szentlélek Isten, pecsételd meg üzenetedet, ne csak elménkben, hanem lelkiismeretünkben is, mindannyiunk szívében. Imádkozom ezért a helyiségnek minden lakójáért, a betegekért, az idősekért, az özvegyekért és árvákért, e helyiség ifjúságáért, a gyermekekért, akiket kérlek Istenem, nevelj a te szent neved dicsőségére, és ennek a nemzetnek örömére. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod, köszönjük, hogy bűneinket megbocsátod, ezért légy áldva, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, mind örökké. Amen.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békesen.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és örülök annak, hogy a következő órában együtt lehetünk a Lépésről Lépésre című műsor keretében. Technikai munkatársam László Attila nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmünket. Állandó vendégünk Filip Lukács István, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezet lelkipásztora. Őt is köszöntöm sok szeretettel, Isten hozott István.
2: Köszönöm szépen, nagy öröm, hogy újból együtt lehetünk. A jó Isten tegye áldottá, ezt kívánom én is mindannyiunk számára, ezt az alkalmat.
1: A mai műsor keretében a gyermekekről fogunk beszélgetni, és a legtöbben úgy tartjuk, hogy a gyermekek azok Isten áldása, a gyermek Isten áldása. Az, aki gyereket vár, az áldott állapotban van. Sajnos, hogy idővel megváltozott a fogalom, és teherré vált, és sokan úgy emlegetik, hogy terhes, nem pedig áldott állapotban van. Istennek áldása a gyermek, ugyanakkor eszköz, miért nem mondanánk, hogy a szülők nevelésére Isten kezében. Mert hiszem, hogy Isten a szülőket is nevelni akarja, általuk, a gyermekek által akarja megtanítani a szülőket a türelemre, miért ne tisztaságra, lelki tisztaságra, őszinteségre, megbocsátásra. Kedvesek ezek, aranyosak, örök mozgók, és a felnőttek arca felderül a közelségükben. Nem tévedek, azt mondom, hogy csak szeretni lehet őket. De most hadd térjünk a bibliai időkre. Hogyan néztek a gyermekekre a bibliai időkben? Hol volt a gyermekek helye az akkori társadalomban?
2: Engedelmeddel hadd kezdjem a második kérdéseddel, tehát, hogy hol volt helye az akkori társadalomban. Először is Isten mellett volt a helye a gyermeknek, és ezt nagyon jól felfogták a hűséges, a hívő szülők. Ezért helyezte Isten a gyermekeket a családba el, mert másodszorban a gyermeknek a helye a családban volt, és a családnak, a szülőknek az volt a rendeltetésük, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a gyermek a Jóisten mellett maradjon. Hogy a Jóistennek neveljék őket, mint a Istennek kisebb gyermekeit, nekik, őnekik nyilván kisebb testvéreik is, ha szó egy bizonyos értelemben a szülőknek a gyerekek, tehát úgy kell ránézzenek, úgy kell ránézzünk, mint az Isten gyermekeire elsősorban. Tehát Isten mellett, és azért, hogy Isten mellett legyenek, a Jóisten úgy látta legjobbnak, hogy a szülők mellett legyenek a gyermekek, és ott kapják meg a megfelelő impulzust, a hatást, hogy a Jóisten tudata felébredjen a gyermekekben. A patriarkális korban ezt mondhatjuk, tehát az ábrahámik idejükben a gyermekeknek szigorúan ott volt a helyük a családi körben. Amikor a család elveszítette ezt a funkciót, hogy az Istenhez nevelje a gyermekeket, akkor találkozunk iskolákkal, akkor hozza létre a proféta iskolákat Sámuel, ő az első, aki elindítja ezt az intézményt, majd később az évszázadok folyamán ennek hagyománya lesz, illetve sajnos torzulása is. De azt látjuk, hogy akkor jönnek létre az iskolák, amikor a szülők, a család nem tudja betölteni a rendeltetését, hogy Istenhez vezesse a gyermekeket. Érdekes az, hogy a Jézus idejében sem Jézust, sem Keresztelő Jánost már nem adják a szülők ebbe a proféta iskolába. Ekkor ezek az iskolák már messze elveszítették a jelentőségüket egyrészt, illetve hát jelentőségük volt, de a rendeltetésüket, tehát már nem töltötték be azt a rendeltetést, hogy az ígéhez, az ige által Istenhez vezessék a gyermekeket. Ezért sem adták a szülők a gyermekeiket ezekbe az iskolákba. Másrészt, ami Keresztelő János szüleit és a Jézus szüleit illeti, ők nagyon jól betöltötték ellenben azt a funkciót, amelyet a Sámuel idejében elveszítettek a szülők. Tehát pontosan úgy nevelték a gyermekeiket, Mária és József, Zakariás és Erzsébet, ahogyan a Jóisten akarta. És ők tulajdonképpen ez az eredeti édeni rendhez tértek ezáltal vissza. Tehát elsősorban a gyermekek helye Isten mellett volt, második sorban a családi körben, ha a család nem töltötte be ezt a funkciót, akkor kerültek tovább a gyerekek, a társadalom vállalta fel az ő szerepüket, az ő nevelési szerepüket, de ők is olyan értelemben, hogy Istenhez vezessék őket.
1: Volt idő, és nem is annyira régen, amikor a gyerekek valamilyen másodlagos emberi szintben voltak kezelve. Például nem ettek egy asztalnál a felnőttekkel, hanem még szüleink is visszaemlékeznek arra a korra, amikor a küszöbön ették meg az ételt. Volt valami hasonló a bibliai korokban, tudunk ilyenről? Esetleg történelmi dokumentumokból merített gondolatokra utalok, nem feltétlenül bibliai utalásra, hogy volt ilyen másodlagos szerep a gyerekeknek, ilyen másodlagos szinten bántak velük?
2: Most a Bibliából nem igazán tudok feleleveníteni ilyen képeket, valószínűleg egy alaposabb elemzéssel igen. Viszont azt mindenképp elmondhatjuk történelmi szempontból, hogy még nem rég egyrészt, ugye ahogy említetted, hogy a gyerekeket esetleg nem egyes családoknál nem ültették asztalhoz. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy a gyerekeket nem is annyira gyerekeknek, inkább kicsi felnőtteknek tekintették. Tehát gondoljunk bele, hogy a gyereknek megvolt a munkája. Kevesebb volt a játék, kevesebb volt a szabadidő a gyermeknek. Foglalkozást adtak. Ha volt a nagy kapája a mezőgazdásznak, akkor a kisgyermeknek volt kiskapája. És sorolhatnánk. Nagy kasza, kis kasza. Tehát az azért ott volt még nem olyan rég a portákon, és a gyermeknek megvolt a felelőssége, a feladata, vigyázott az állatokra, vagy különböző tevékenységeket kapott. Tehát amire én emlékszem, vagy amit fel tudok így eleveníteni, akár a hallottakból, akár a történelemből, az az, hogy a gyermekek inkább kis felnőttek voltak. Vagy magyar történelemre is, hogyha gondolunk mondjuk az Erdély történetére, azt látjuk, hogy legalábbis a fejedelmi udvarokban lévők, az előkelők, akikről több feljegyzés maradt, már nagyon kiskorukban részt vettek a társadalom életében, vezetésébe, háborúkban. Ugye Lajos király 15 évesen, 16 éves volt, amikor elkezdte a második Lajos, a Mohács királya az uralkodását, és teljes jogú király volt. Tehát ez azért jellemzőbb volt inkább a régebbiekre, jó lehet maga a várható életkor is alacsonyabb volt a maihoz viszonyítva. Tehát nekem így ennyi az, ami jelenleg az ismeretemben él.
1: Akár a bibliai időben is történt, hogy gyermek uralkodott és volt király.
2: Igen, igen. Most nyilván ott az a kérdés, hogy régensei által uralkodott, vagy valóságosan uralkodott, de az biztos, hogy a régens mindent megtett azért, hogy minél hamarabb, legalábbis egy becsületes régens, hogy minél hamarabb a jogos szerephez juttassa a fiatal uralkodót.
1: Mit tudunk Jézusról? Hogyan bánt Jézus a gyermekekkel? Tudjuk, hogy tevékenysége többnyire a felnőttek között zajlott, a tanításait a felnőttek között mondta el. Voltak a hallgatói között gyermekek is, tevékenykedett gyermekek között is. Mit tudunk, hogyan bánt Jézus a gyermekekkel?
2: Hát az, hogy Jézus hallgatói között voltak gyermekek, több alkalommal találjuk a fejezésben, a Szentírásban, hogy a kenyér megszaporításakor csak a férfiakat számolták, és az evangélista is csak így jelzi fel, hogy a férfiak hányan voltak, asszonyokon és gyermekeken kívül, de nyilván, hogy ott voltak a gyermekek. És ahhoz, hogy a gyermek ott legyen és hallgassa Jézus tanítását, az kellett jelentse, hogy és leüljön, és napokig, ugye 3 napig is volt, hogy ott voltak, azt jelentette, vagy azt kellett jelentse, hogy nagyon-nagyon lekötött a gyermekek szívét is. A gyermekek szintjén beszélt. Érthető volt. És ez nyilván, hogy nem egy véletlen műfaj volt a Jézus ajkán, hanem tudatosan tanított úgy, hogy érthető legyen a gyermekek számára. Meg volt egy másik alkalom, amikor elmondja Jézus, hogy elrejti az Isten országának dolgait a felnőttek elől, megjelenti a gyermekeknek, és tehát Isten azért végig a Jézus szolgálatában figyelmet szentel a gyermekek számára is, és ez nagyon tanulságos.
1: A Márk evangélium a 10. fejezetében egy ilyen hasonló jelenetet látunk, és szeretném, ha elolvasnánk a Szentírásból a Márk evangélium a 10. fejezet 13. versétől a 16. versig terjedő részt. Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket. A tanítványok pedig feddik vala azokat, akik hozzák. Jézus pedig ezt látván haragra gerjedde, és mondanékik, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be abba. Aztán ölébe vevé azokat, és kezét rájuk vetvén megáldá őket. Azt látjuk itt, hogy Jézus éppen prédikál, ha megnézzük a szövegkörnyezetet, akkor éppen vitában van, és nem egy kis téma fölött, hanem házasságtörés, házasság kérdése fölött. És mialatt Jézus a felnőttekkel vitázik, valaki megszakítja ezt a vitát, vagy többen szülők, gyermekeiket viszik Jézushoz, hogy illesse meg őket. Miért volt ez az arra való törekvés, hogy Jézus megillesse a gyermekeket? Valamilyen különleges erő származott Jézustól, hogyha megillette őket? Vagy mi célból vitték a szülők a gyermekeket Jézushoz?
2: Tetszik az, ahogy Márk fogalmazza, hogy megillesse azokat. A másik két szinoptikus evangélium, Máté, illetve Lukács, arról beszél, hogy Jézus kezeit rávesse és megáldja őket. És nyilván ez egy nagyon ünnepélyes és sokat mondó cselekmény, hogy a kezét ráteszi, kézrátétel. Ez a Szentírásnak egy nagyon szent aktusa, amikor akár szülő a gyermekre tette kezét, akár más szolgálatokra felszenteltek valakit, tehát kézrátétellel, vagy betegeket kézrátétellel gyógyítottak. Tehát egyrészt benne van ebben az aktusban ez, hogy Jézus áldást helyezett rájuk. Másrészt viszont benne van, és ezt tetszik Márknál, hogy ő a megilletést használja. Tehát, hogy hozzájuk ért. Ennek van egy mély pszichológiai hatása, üzenete, hogy valakit megérint, és Jézus megérinti ezeket a kisgyermekeket, nem nehéz elképzelni azt, hogy hajacskájukat, fejecskéjüket megsimogatja, és örömmel teszi ezt. Tehát ebben a felelősségtudaton túl ott van az érzékenység, a gyengédség Jézus részéről. Tehát Jézus gyengéd volt a gyermekekkel.
1: Vajon Jézus ismerte, vagy tudta azt, hogy az érintés, a szeretet egyik nyelve, egyik kifejezése, és ezért alkalmazta? Mert azt látjuk később, hogy nem csak megérintette őket, hanem ölibe vette azokat. Kezét rájuk vetvén megáldotta őket. És vajon Jézus tudta, hogy milyen sokat jelent, ha megérintenek valakit, és ezzel kifejezi az ő szeretetét irántuk?
2: Hát ő tudta legjobban, nyilván ezt Jézus nem csak itt teszi, tehát nagyon sok alkalommal az érintés a Jézus szolgálatában nagyon fontos szerepet játszik. Volt alkalom, amikor beszélgettünk arról, hogy vakot gyógyított érintés által, vagy a bélpoklósokat, ugye a leprásokat szintén érintés által gyógyította. Ebben biztos óriási szerepe volt ennek. Viszont nagyon jó látni Jézust, ahogyan leül a gyerekekkel, ölébe veszi őket. Nagyon tanulságos. Nagyon-nagyon tanulságos. Maga az áldás, tehát, hogy mennyire volt a szülők elméjében, a szülők lelkében ez az áldás utáni vágy, azt már tudjuk, hogy abban az időben különböző nagy vallásos tanítók, rabbik gyerekeket gyűjtöttek maguk köré, illetve vitték pontosabban a szülők, hogy megáldják a gyermekeiket a rabbik. És várták az áldást. Valahol érezték azt, hogy a szülei áldás fölött van egy olyan áldás, amit a Jóisten elrejtett, vagy odaadott a szolgáinak, akik Isten szolgálták, hogy adják tovább azt. És így áldást kértek ezek az emberek, mint a Jóisten képviselői a gyermekekre. És ennek hagyománya volt. És elhozzák Jézushoz is a gyermekeket, hogy megáldja őket. Tehát követik ezt a vágyat. Vajon a kedves szülők, nagyszülők, akik ma együtt vagyunk, vágyunk-e arra, hogy a Jóisten áldja meg a gyermekeinket? Vágyunk-e arra, hogy olyan helyekre vigyük, ahol áldásban részesülhetnek a gyerekek? Vagy arra gondolunk mi is, hogy hát, még ráér, még gyermek, nem most kell ezt az áldást megkapja. Nem, de néha elmaradnak gyermekeink áldásoktól, olyanoktól, amelyek legfontosabbak volnának számukra? Megéri elgondolkozzunk ugye ezen a kérdésen?
1: Köszönöm szépen, most egy zenei szünetet tartunk, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Ha ennyire fontos volt a szülők számára, hogy a gyermekeiket a rabbi, azaz a tanító Jézus elé vigyék, és Jézus rávesse kezeit, és megáldja, érintse őket, és megáldja gyermekeiket, miért ez az ellenkezés a tanítványok részéről? Miért ez a tiltakozás? Miért próbálták megállítani azokat, akik gyermekeiket Jézus elé akarták vinni?
1: Nyilván, hogy a tanítványok teljesen másképpen gondolták a Jézus szolgálatát, mint azok a szülők, akik a gyermekeiket Jézushoz hozták. Úgy gondolták, hogy a Jézus szolgálata az túlságosan fontos ahhoz, az ideje túlságosan kevés ahhoz, hogy a gyerekekkel is foglalkozni tudjon. És ez késztethette a tanítványokat arra, hogy ne engedjék a gyermekeket Jézushoz jönni, illetve a gyermekeket Jézushoz hozni. Ők másképp gondolták, nem látták azt, hogy a Jézus szolgálatában szerepe van a gyermekszolgálatnak is.
0: Hallottam valakitől, és utalok arra a gondolatra, amit említettél az előbb a szülők kapcsán, hogy mikor vigyék a gyermekeiket Isten elé, vagy olyan helyre, ahol áldást kapnak. Hallottam valakitől, aki azt mondta, hogy a gyermekeket nem kell Isten tiszteletre vinni, mert ott csak zavarják a légkört. Majd ha felnő, akkor majd tud uralkodni magán, csendben tud ülni, és majd akkor kell vinni Isten tiszteletre, amikor nagyobb lesz, és megérti, hogy mi zajlik ott. Melyik a helyes gondolkodásmód? Mikortól vigyék a szülők a gyermekeket Isten tiszteletre? Gondolom, hogy erre is utaltál, arra a helyre, ahol a gyermekek áldást kapnak, ugye az Isten jelenlétébe, az Isten közelébe. Tény, hogy a gyerekek az a jelenlétükkel megzavarhatják a szép, csendben zajló Isten tiszteletet. Nincs az a csend, nincs az a fegyelem, a gyermek az mozgolodik, néha lehet, hogy felsír, vagy beszélget a szüleihez, vagy netán egymás között. Mit tudnánk mondani ezzel kapcsolatosan?
1: A zsinagógákban, amennyire informált vagyok, 12 éves korban vitték el a gyerekeket, és akkor járhatott egy zsidó fiú a férfiakkal a zsinagóga alsó részében hallgatni az Istennek igéjét. Elkülönített hely volt a nők számára, valószínű, hogy a lányokat is egy bizonyos kortól felfele vitték a zsinagógába, mondhatni a templomba, a mai értelembe véve. De voltak alkalmak, amikor Isten megszólította a népet egészében, és azt mondta, hogy mindenki legyen ott a gyűlésen. Jöjjön ki a vőlegény az ágyasházából, a mennyasszony, jöjjön ki a csecsemő, és legyen ott, mert az Isten az egész népet ott akarja tudni maga előtt, hogy jelen legyenek. Most nem fogok ebbe belemenni, hogy melyek voltak az okok, amiért az egész népet a jó Isten összegyűjtötte, viszont az biztos, hogy Isten számára a gyermek az már ember volt. Tehát ő már emberi méltóságban kezelte, és akarta látni. Na most azt látjuk ezzel szemben, hogy a zsinagógákban csak 12 éves kortól vannak ott ugye a gyerekek, hogy Jézus tanításain viszont ott vannak. Tehát ott vannak, ott zajunkhatnak, 12 év fölött ugye már beszámolták a férfiakat mindenképpen a zsidók közé, tehát amikor azt mondja a kenyér megszaporításkor, hogy nem csak férfiak voltak ott, hanem nők és gyermekek, akkor a gyermekek alatt 12 év alattiakat kell értenünk, mert az annál nagyobbakat már odasorolták a férfiak közé. Tehát ott vannak Jézus körül a gyerekek. Most gondoljunk egy kicsit más szempontból erre az egészre, hogy ismét a nevelés kapcsán, hogy Isten hogy képzelte el ezt a világot. A világunkban nagyon sok mesterséges képződmény van. A természetes rend az a család volt. Tehát Isten a családba akarta magát megdicsőíteni. A családban vannak felnőttek, idősök, de gyerekek, ettől család egy család. a patriarchális időkben ugyanezt látjuk. Most ott nyilván, hogy nem volt kitiltás. Tehát a családon belül mindenki ott volt. Ezt látjuk az első apostoli időkben lévő gyülekezetekben is, hogy családi gyülekezetek. És a családi gyülekezetekben ott vannak a gyermekek. Ott vannak egyes embereknek a háza népe. Tehát, hogyha ebben a családmodellben gondolkozunk, akkor ott nem zavaróak a gyerekek. Vagy éppen zavaróak, nem zavaró az, hogy rá kell szóljunk. Ha helytelenkedik, akkor rendre utasítjuk, figyelmét kérjük, és a gyermek megtalálja a helyét. És ezt érezzük, tehát ez egy ilyen természetes. És átalakultak nyilván a közösségeink templomokká, nagy zsinagógákká, úgymond, és ott már nagyon sok minden másképpen működik. A valóság az, hogy ebben a templomi hangulatban néha, amit ma élünk, néha kényelmetlen a gyerekekkel mit kezdeni. És ebben a felállásban jogos az, hogy egyeseket zavar a gyerekeknek a magaviselete, vagy zajongása. Tehát én azt hiszem, hogyha tényleg megoldásban gondolkozunk, akkor lehet, hogy nagyon-nagyon messze radikálisan el kell mennünk, és átrendezni az életet, és a gyülekezetet. Családias hangulattá, családi légköré. Nem tudom, hogy ezt még meg lehet tenni. De ez jutott eszembe, hogy a családokban, ahogy Isten eredetileg megteremtette az embert, meg az egyházat is, ahogy elkezdte, ott nem feltétlen jelentett egy protokoll problémát az, hogy a gyerekek helytelenkednek. Vagy ha igen, akkor az sokkal könnyebb volt megoldani.
0: Eszembe jut egy alkalom, amikor Isten tiszteleten voltunk, és egy nagyon hallgatóink számára nagyon jól ismert lelkipásztor szolgált, Timis, Balázs és Sándor lelkipásztor, és volt néhány gyerek, aki a gyülekezet figyelmét néha-néha elvonta, és hát látni lehetett, hogy a gyülekezetben többen zavartan érzik magukat a gyermekek viselkedése miatt, és ezt már nem tűrte meg szó nélkül a lelkipásztor, és azt mondta, hagyjátok a gyerekeket, nekem nem a gyerekekkel van gondom, bajom, hanem a felnőttekkel. Figyeljetek az Isten tiszteletre, ne annyira a gyerekekre koncentráljátok, hanem az igére. És annyira, hogy meglepett ez a hozzáállás, és tényleg valóban így van, hogy a szülők gyakran nem arra figyelnek, amire kell, és ezért tűnik úgy, hogy a gyerek az egy probléma az Isten tiszteleten.
1: De természetesen azért hadd fűzzük azt is hozzá, hogy egy olyan gyereket, akit otthon fegyelemre tanítanak, nem olyan gondot jelent a gyülekezetben egy olyan gyereketnek a figyelmét kérni egy fél órára. Szóval itt már egy másik alapvető probléma jelenik meg, hogyha ha egy gyerek otthon azt csinál, amit akar, és nincs fegyelem az életében, akkor természetesen, hogy folytatni fogja a templomba is. De ez most már elsősorban nem a templom problémája, hanem az otthoni fegyelem problémája. És ennek a gyereknek az életében nem az a nagy gond, hogy egy fél órát képtelen csendben ülni, hanem az, hogy a neveléséből teljesen kiesett az, hogy egyáltalán fegyelmezze önmagát. Szóval sokkal nagyobb a veszteség, ha belegondolunk, mint az, hogy egy fél óra alatt mi történik a prédikáció alatt.
0: És ugyanakkor arra is hadd gondoljunk, hogy az Isten tisztelet alkalma egy nagyszerű alkalom a gyerek számára, hogy gyakorolja a fegyelmet, és ha hiányoznak ezek az alkalmak az életéből, akkor mikor fogja megtanulni? Tehát ez egy eszköz, egy segítő eszköz arra, hogy a fegyelmet gyakorolják, hogy tudják, hogy vannak alkalmak, vannak helyek, ahol ott szépen kell ülni, ott csendben kell ülni, azt ki kell bírni, azt oda kell figyelni, ha már nagyobb acska, és kezdi érteni az ige szolgálatot, és inkább türelemmel nevelni, összefogni, ahogy említetted, az egész felfogásunkat, átgondolni, hogy családias légkörben a gyülekezet összefogjon, hogy együtt nevelje a gyereket fegyelemre és istenfélelemre, mintsem otthon hagyni őket, hogy ne zavarják az istentiszteletet, aztán otthon is maradnak, és eljutunk abba a szomorú valóságba, hogy már nincsenek gyerekek, nincsenek fiatalok, sőt, egyre kevesebb az ifjú, fiatal család a gyülekezetben, templomokban. Hadd tartsunk most egy zenei szünetet, utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Hadd térjünk vissza a beszélgetésre, és hadd térjünk vissza a bibliai történetre, és a Márk evangélium a 10. rész 14. versére koncentráljunk, ahol azt látjuk, hogy Jézus, amint látja a tanítványok viselkedését, akik feddik azokat, akik a gyerekeket hozzáhozták, megfeddi őket, haragra gerjed, és ezt mondja nekik, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Engedjétek, és ne tiltsátok. Megszólította Jézus a tanítványokat. Ugyanakkor megszólítja Jézus a mai szülőket is, hogy vigyék Jézus elé a gyerekeket, ne tiltsátok el azokat tőle. De mond itt egy nagyon nagy dolgot, mert ilyeneké az Istennek országa. Miért ilyeneké az Istennek országa? Mi teszi a gyermekeket alkalmassá az Isten országára? És így Jézus számunkra is leckét ad, hogy hasonlók legyünk, mint a gyermekek. Milyen gyermeki tulajdonság teszi a gyermekeket alkalmassá Isten országára?
1: Először is az, hogy a hívásra azonnal elindulnak. Az, hogy felismerik, hogy kicsoda Jézus, és jönnek akár egy hívásra, akár ösztönszerűen. Jézus itt azt mondja, hogy engedjétek jönni. Nem azt mondja, hogy hozzátok őket feltétlen, nem is azt, hogy küldjétek őket hozzám. Egyszerűen csak azt mondja, hogy ne álljatok közém és a gyermekek közé. Mert ha nem álltok közém, mondja Jézus, és a gyermekek közé, az én egyszerű hívásomra, vagy vonzalmamra ők már jönnek. Engedjétek, hogy jöjjenek. Most gondoljunk bele, hogy hány felnőttet noszogatni kell, unszolni kell, bátorítani, buzdítani, hogy jöjjön. A gyermeket, elkezdünk egy tevékenységet valahol, egy faluba, ahol kevés a hívő ember, megszervezünk egy gyermekszombatiskolát, vagy egy vakács és bibliaiskolát, a gyerekek ott vannak. Egyik szól a másiknak, mindjárt a fél falu tud róla, ha a szülők nem tiltják, nagyon sok esetben a gyerekek jönnek. Kevés az eset, ahol kell a gyerekeket buzdítani, bátorítani, hogy jöjjenek. Ők egyszerűen jönnek. Istennek gondja van erre, hogy a gyerekek érezzék, átérezzék az ő különlegességét, és erre válaszoljanak is, és jöjjenek. Tehát ez az egyik a készség, az azonnali készség a gyermek számára, illetve a gyermekben. A másik meg a hit, a gyermeki hit. Ha úgy nem fogadja valaki az Istennek országát, mint egy gyermek, nem megy be abba. Tehát hogy fogadja a gyermek az Istennek országát? Amit hall, azt el is képzeli, azt el is hiszi, a szerint él, a gyermek érzékeny. És itt egy óriási tanulságot mond ki Jézus nekünk felnőtteknek is. Nem csak azt mondja, hogy csak a gyerekeké az Isten országa, hanem azt, hogy az ilyeneké az Istennek országa. Tehát akik ilyenné tudnak válni, hogy egyszerűen gyermekhittel, gyermekszívvel befogadják az Istennek beszédét. És lehet, hogy sokszor hallottuk ezt az ígét, és elmegy a fülünk mellett. De Jézus itt tényleg komolyan azt gondolta, hogy ha nem leszünk olyanok, semmiképpen nem megyünk be az Isten országába. És akkor most ennek hangsúlyozása kapcsán újból gondoljuk át az életünket, hogy tényleg olyanok vagyunk, mint a kisgyermekek. Tehát azonnal válaszolunk a Jézus hívására? Lelkesít, buzdít bennünket? Tudjuk hinni azokat a dolgokat, amiket Jézus mond egyszerűen? Vagy már messze rég csak egy formassággá vált az a vallásos életünk? Aztán gondoljuk tovább, ugye a megbocsátás. A gyermek, amikor megbocsát, eszébe nem jut az, hogy ott még valaminek nyoma kell maradjon az életben, vagy a kapcsolatban. Megbocsátott és tovább lépett. Hát gondoljuk végig ilyen szempontból a kapcsolatainkat, hogy hány kapcsolatot évtizedekig megmételjez a hamis békesség. Tehát úgy tűnik, mintha megbocsátottunk volna bizonyos embereknek, de nem tudunk teljesen felszabadulni szívünkben, lelkünkben. Nem tudunk kölcsönösen megbocsátani egymásnak. És erre is azt mondja Jézus, hogy hát ilyen egyház, ilyen közösség, ilyen gyülekezet, ilyen keresztények menjenek az Isten országába. Hát ha itt nem tudnak megélni egymás mellett, akkor hogy élnek meg ott? Egy örökké valóságban. Ha itt nehéz néha egyiknek a másik mellett élni, vigyem őket a mennybe, hát egy pokol lesz a menny számukra. Vagy sokszor úgy képzelik el emberek, hogy hát külön mennyországban szeretnének lenni. Ne legyek abban a mennyországban, amelyikben van a szomszédom, vagy az ellenségem. Tehát a rossz hír az, hogy nincsen két mennyország, csak egy van, és hogyha gyermeki szívvel és hittel fel tudunk szabadulni az életünkben, felszabadultak tudunk lenni, akkor jutunk az Isten országába. Ugye ez is egy gyermeki vonás, gyermekies vonás, hogy megbocsát és elfelejt, és akkor nyoma sincs a dolgoknak többé. Aztán a gyermek nem sokat foglalkozik önmagával. Tehát nem törődik, megfeledkezik önmagáról. Mérjük le magunkat, kedves hallgatók, gondolkozzunk el ezen, hogy mennyit gondolkozunk saját magunkon. Ha mégis jellemez bennünket ez, hogy túl sokat törődünk önmagunkkal, vagy akár az üdvösségünkkel is. Isten azt mondta, hogy üdvözített Jézus Krisztusban, miért elhittük, és egyebekkel kellene foglalkozzunk. Az üdvösség már megvan, foglalkozzunk, járjunk azokban a jó cselekedetekben, szolgálatokban, amit az Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk. Mekkora energia szabadulna fel a jóra egyes emberek életében, akik mindig az üdvösség feletti törődésükkel vannak elfoglalva, vagy a bűnnel való küzdelemmel, hogyha egyszerűen felfognák, hogy ezt Isten már megoldotta, és feledkezzek meg önmagamról, foglalkozzak másokkal, mások üdvével, javával, dolgával. Ez is egy gyermekies vonás. Szóval egy sor dolog van, amit nekem úgy ezek jutottak eszembe, természetesen, hogy biztos vannak még más vonások, vagy esetleg, hogyha gondoltál még más szempontokból is, megemlíthetjük a gyermeki szépséget.
0: Hát gyakran van alkalmam meglátni a gyermeki tisztaságot, ugye a gyerekek körében, ami valóban úgy fontos, hogy említetted és felsoroltad, de esetleg még a tiszta gondolkodás, amit meg lehetne még említeni, ahogyan mások felé gondolkodnak. Nem csak akkor, amikor történik egy tévedés, és megsértik egymást, megbántják egymást, meg kibékülnek, hanem úgy egyszerűen milyen tisztán tudnak nézni egymásra, semmilyen előítélet nélkül. Meglátják a másikban a játszótársat, az esélyes pajtást, akivel együtt tudnak kellemes időt tölteni. Nagyon sok tanulság van egy gyermeki viselkedésben. Vajon Jézus azt akarta itt mondani, hogy gyermekiesen, tehát lehet, hogy gyermekiesen viselkedni negatív értelemben is? Ez egy veszély? Vagy nincs egyáltalán veszély ennek? Elég, ha valaki úgy viselkedik, mint gyermek, és ennek semmilyen veszélye nincsen.
1: Voltak az egyház történelemben ilyen félreértések, hogy olyanok kell legyünk, mint a kisgyermekek, és akkor egyesek ezt szó szerint értelmezték, és négy kézláb kezdtek járkálni, meg egészen nevetségessé váltak, meg gyerekételeket fogyasztottak, szóval én azt hiszem, hogy a józan ész az nagyon érti, hogy itt miről van. Szóval természetesen, hogy a gyermekekben is megvan a negatív dolog, de na itt azért hadd térjünk ki arra is, hogy a teológiában alapvetően hogy látjuk, hogyan értékeljük a gyermekeket. Tehát egyes teológiai tanítások azt mondják, hogy a gyerekek eleve rosszak. Mások azt mondják, hogy a gyerekek eleve nem rosszak. Hogyha ha arra a teológiai tanításra hajlunk, hogy is nyitunk, hogy a gyermekek eleve rosszak,

0: Től lát, igen, a gyermek. Az, sokszor hallani, hogy mondják szülők, hogy hát mikor tanítottam én ezt neked, a gyermeknek. S valóban nem tanította soha. A gyermek látta. És azt teszi. Hát nyilván vannak negatív dolgok, amelyek így vagy úgy a gyermekek életében felelhetőek, nem ezekre mondta Jézus természetesen, hanem azokra, amelyeket a józanész megírt, hogy melyek azok a gyermeki vonások, amelyek nélkül soha nem jutunk el Isten jelenlétébe.
1: Sokat beszéltünk azokról a jó tulajdonságokról, amelyek a gyermekeket jellemzik. El lehet rontani neveléssel a gyermeki jó tulajdonságokat? Azaz, hogyan lehet úgy nevelni a gyermekeket, hogy megtartsák a jót, megerősödjenek a jóban, és lehagyják a rossz dolgokat, mert ahogy említetted, vannak rossz dolgok is, vannak rossz gyakorlatok, szokások, tulajdonságok. Nem neveli a szülő, még talán nem is látja a szülőtől azt, hogy mindent magának akarjon, és a gyerek mégis nagyon, egy idő után nagyon önző tud lenni, és nagyon tud küzdeni azért, ami a sajátja. De hogy lehet megszabadulni, megszabadítani a gyerekeket ezektől a rossz tulajdonságoktól, megerősíteni bennük a jó tulajdonságokat? Hogyan lehet jól nevelni a gyermeket? Hát lehet, hogy ez nem lehet erre a kérdésre pár percben válaszolni, de találunk néhány elvet arra, hogy hogyan neveljék a szülők a gyermekeket. Ki az, aki nevelje egyáltalán?
0: De én azt hiszem, hogy nagyon egyszerű a gyermeknevelés elvileg. Legalábbis számomra nem bonyolult. A gyakorlat az bonyolultabb, de elvileg nagyon egyszerű. Tehát a gyermeknek két dologra van alapvetően szüksége. Az egyik a szeretet, és a másik a határozottság. Tehát a szülő alapvetően szeresse a gyermeket, a gyermek érezze a szeretetet, hogy számíthat, és a határozottságot. A határozottságot a jóban, nyilván azokban a dolgokban, amiket a szülő jónak tud. És állandóan fejleszte magát ebben, hogy egyre többet tudjon, értsen, ismerjen meg a jó dolgokból. De ez a két dolog az, amely egy gyermeknek szükséges. Tehát szeretetet kapjon, érezze azt, hogy az otthon a legjobb hely, a szülők jelenlétében számára a legjobb, és a határozottság, ami meg nagyban hiányzik ma a gyermekek életéből, hogy ki nevelje a gyermekeket? Hát a szülők. Tehát mindenképpen ma is a szülőknek a dolga volna, és a feladata marad a nevelés. Hát nincs olyan feladat egy szülőnek, nincs olyan feladat egy apának, egy anyának, ami fontosabb lenne a gyermek nevelésénél. És hadd mondjam, újból is hangsúlyosan szülőknek, nagyszülőknek, tehát nincs egy embernek, aki gyereket nemzett, gyereket szült a világra, fontosabb feladata ezen a földön, mint a gyermekének a nevelése. Nincs. És ezt fel kellene fogni.
1: Nem feledkeznek meg sokan erről a feladatról, hiszen úgy a társadalom nyomására arra gondolnak, hogy ami ennél fontosabb az, hogy a gyermeknek egy anyagi biztonságot biztosítsak, szép örökséget, amit majd ha felnő, akkor átadok neki, örökölheti azt a házat, biztosítok neki egy autót, biztosítom neki az anyagiakat, hogy iskolába járjon, esetleg ha megengedem magamnak, akkor magasabb színvonalú iskolába küldöm őt, magániskolába talán. Nem vesztődött el itt valahol ez az érték, amiről éppen beszéltél? És szülők kimennek külföldre, hogy több pénzt keressenek, akkor a gyerek nevelését rábízzák a nagyszülőkre, vagy valakire a családból, vagy a szülő egyike marad, a másik megy, és ilyen fél sántán nevelik a gyermeket. Nem vesztődött valami el a gyermek nevelésének fontosságából?
0: Nagyon óvatosan kérdezel, Karcsi, és tapintatos vagy. Próbálok én is tapintatos lenni, de ugyanakkor érzem annak a valóságnak a fájdalmát és a drámaiságát, hogy sokkoló igazából, bármennyire is tapintattal közelítjük meg, sokkoló az, ami ma történik.

0: amit említetted, hogy ott hagyja a gyermeket a szülő, és elmegy is. És sajnos legtöbb esetben nem arról van szó, hogy azért megy el a szülő, mert nem tudja megkeresni a mindennapit. Ugye voltak idők, talán szüleink, nagyszüleink, inkább nagyszüleink életében, vagy előtte talán, hogy effektíve el kellett menjen az apa egész hétre valahova dolgozni, mert nem tudta a lét minimumot megteremteni. De ma erről szó nincsen. Tehát soha nem volt könnyebb lényegében a ruházatot és az ételt előteremteni, mint ma. Ugye ezek az alapvető szükségletek, amelyekért régebb elmentek, és messze távolságokat jártak a szülők. És akkor is az anya rendszerint otthon maradt a gyerekekkel, tehát valaki csak maradt velük. De ma ez roppant fájdalmas. És figyeljük meg, hogy mi történik a gyerekekben. Meg kellene a szülő kérdezze a gyereket, hogy gyerek, mit szeretnél? Egy telefont, vagy azt, hogy veled legyek? Mit szeretnél az életedben? Egy játékot, és elmegyek, vagy pedig azt, hogy maradjunk együtt? Rendszerint olyan dolgokért hajtunk a gyerekek életében, vagy mintha gyerekekért tennénk, amelyek nekik nem is kellenek. Csak mi úgy képzeljük, hogy kellenek nekik. És a gyermeknek nem kell. Nézd a gyerek, hogy most milyen márkás cuccokban van felöltözve. Tehát foglalkoztatja ezt egy normális, ez egy normális gyereket, egy egészséges gyereket. Vagy az, hogy milyen berendezés, vagy tehát ez megfogalmazódik egy gyermek fejébe. Tehát a gyermeknek mindig azt kell adnunk, amire akkor szüksége van. Azokban az években, amikor a szülő mellette kell maradjon a gyermeke mellett, akkor legyen ott mellette, üljen vele. Eljön majd annak is az ideje, hogy elmegy a gyerek, és akkor lesz az embernek ideje dolgozni napestig.
1: Ha belegondolunk, olyan keveset van egy gyermek egy családban, hát visszagondolok a saját életemre, hogy 14 éves koromban már elutaztam otthonról iskolákba, és utána már csak látogatóként mentem haza. Tehát ez a 14 év az annyira rövid idő egy gyermek nevelésére, amit időt ki kellene, hogy maximálisan használjon egy szülő, hogy minden alapvető értéket átadjon a gyermekének, és biztosítsa őt arról a szeretetről, amire szüksége van, azért, hogy az ő érzelmi tartája megteljen ezzel a szeretettel, és egészséges, kiegyensúlyozottan tudjon felnőni. Még hogyha a szülők otthon is vannak, akkor is úgy megpróbálom felidézni egy gyermek napi programját, hogy mennyi időt tud együtt lenni a szüleivel, hogy végül kineveli, mert elmegy otthonról, az elején kevesebb órát, utána egyre több órát tölt az iskolában, utána hazajön, 3-4-5, akár 6 órát is hallottam némelyeket, és történt nálunk is, hogy annyi időt tölt a házi feladattal, a szülő közben dolgozni van 8-10 órát, lehet, hogy vannak szülők, akik másod munkahelyet is vállaltak azért, hogy itthon küzdenek, és próbálnak együtt lenni a családdal, de végül itt is lehet javítani valamit, mert olyan keveset töltünk a gyerekek jelenlétében, a gyerekek keveset töltenek a mi jelenlétünkben. Hazamegyünk, fáradtak vagyunk, leülünk, vagy olvasunk valamit, vagy mások tévét néznek, híreket néznek, újságot olvasnak, vagy dolgoznak a ház körül. Még így is lehetne javítani azon a minőségi időn, amit a gyermekekkel tudnánk tölteni. Így hát a beszélgetés végén szeretnénk megszólítani a szülőket, és szeretnék a szülőkhöz fordulni, hogy vegyék komolyan gyermekeik nevelését, szeressék őket, vigyék Jézus elé, imádkozzanak értük, imádkozzanak velük együtt. Tegyenek meg mindent, hogy minőségi időt töltsenek velük. Átadják azokat az értékeket, amelyeket fontosnak tartanak, hogy gyermekeinket ne az utca, ne a televízió, ne a telefon, vagy a számítógép, vagy az internet nevelje, hanem nevelje a szülő az ő gyermekét. Adjon át minden olyan értéket, ami valóban fontos, és ami az örök élethez szükséges. Kívánom Istennek áldását, vezetését a gyermekeik nevelésében. Nagyon szépen köszönöm Istvánnak a jelenlétet, az értékes tanácsokat, és a kedves hallgatóknak a figyelmét, mindenkinek Isten áldását kívánom életükre, gyermekükre, a családi életben pedig Isten jelenléte tegye szépé és boldoggá az önök életét. Isten áldásával elköszönök, visszavárom önöket a következő héten is egy hasonló előadásra, beszélgetésre, addig is a viszonthallásra.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te hívei.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Isten békéjével köszöntök minden kedves nézőt, minden kedves hallgatót és a kedves fiatalokat is a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Jó, hogy ma is együtt lehetünk. Sok ember számára a hit egy szó, egy hagyomány vagy egy vallási szokás. Mások számára azonban egy kapaszkodó, remény vagy éppen egy személyes kapcsolat Istennel. De vajon hogyan élik meg a hitet a fiatalok? Mit jelent hinni akkor, amikor kérdések, bizonytalanságok vagy nehézségek vannak az ember életében? És hogyan válik a hit valósággá a mindennapokban? Ma ilyen őszinte és személyes történetekről fogunk hallani vendégeimtől, dr. Kovács Árpád lelkipásztortól és két fiataltól, Magó Naomitól és Marton Norbertől. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy itt vagytok ma velem.
1: Mi is köszöntünk téged szeretettel, és köszönjük a meghívást.
0: Ahhoz, hogy a nézőink jobban megismerjenek, inkább titeket, tanácsolom azt, hogy kezdjük a beszélgetést egy rövid bemutatkozással. Utána áttérünk a beszélgetésben egy ilyen rövid kérdések és felelet szesszióba, aztán majd pedig részletekbe menően elkezdjük boncolgatni azt, hogy mit jelent a hit a ti életetekben. Kérlek, röviden mutatkozzatok be.
1: Egy visszahúzottabb személyiség vagyok. Szeretem így a természetet. Szeretek barátkozni, és szeretem, ha van közösség, akivel tudok kommunikálni.
2: Én jelenleg Marosvásárhelyen vagyok egyetemista, és szabadidőmben ugyancsak szeretek a természetben lenni, a barátokkal kirándulni, utazgatni, illetve nagyon szeretek edzeni, járni, és a különböző művészeteket.
3: Hát én lelkész vagyok, főfoglalkozásban, hobbiként pedig Agnuszéi kórussal szolgálunk a feleségemmel együtt, második hobbiként pedig tanítok is a PCL és a teológián Budapesten, azon kívül pedig kertészkedni szeretek.
0: Milyen jó titeket megismerni. A következő kérdés sorozatban is megtudunk néhány apróságot rólatok, hiszen kell majd választhatok két opció közül, és ezek a kérdések már közelebb állnak a hit témájához is. Hogyha azt kérdezném tőled, Norbert, hogy hit vagy bizonyíték, akkor a kettő közül mit választanál?
1: A hitet.
2: Én is a hitet.
3: Hit.
0: Remény vagy türelem?
1: Türelem.
2: Remény.
3: Remény.
0: Rövid ima vagy hosszú ima?
1: Rövid ima.
2: Rövid ima.
3: Ugyanaz.
0: Csoda vagy tanítás?
1: Tanítás.
2: Tanítás.
3: Tanítás.
0: Tervezés vagy rábízom Istenre?
1: Rábízom Istenre.
2: Sajnos tervezés.
3: Én már Istenre bízom.
0: Nehéz helyzetben mit választotok inkább? Azt, hogy imádkozzatok, vagy cselekedtek először?
1: Hát imádkozni.
2: Ima.
3: Ima.
0: A hit számotokra egy érzés, vagy inkább egy döntés?
1: Egy döntés.
2: Döntés.
3: Döntés.
0: Isten inkább közeli, vagy távoli az életetekben?
1: Közeli.
2: Közeli.
3: Közeli.
0: Volt már nem érzem Isten jelenlétét az életemben?
1: Volt.
2: Persze.
3: Mostanában nem.
0: És kérlek, a következő mondatot fejezzétek be. Akkor imádkozom a legtöbbet, amikor?
1: Döntés előtt állok.
2: Kétségbe vagyok esve, és nehéz a helyzet.
3: Problémákban.
0: Köszönöm, hogy ezáltal is egy kicsit jobban megismerhettünk. Szeretném, hogyha a következőkben jobban megismernénk azt, hogy milyen háttérből szakadtok ki, milyen családban nőttetek fel. Jelen volt ebben a háttérben a hit, a család mit adott át nektek, milyen értékeket? Norbert, mit jelentett számodra gyerekként Isten?
1: Hát nagyon sokat, ugye, mert én faluról jöttem, faluról ott nőttem fel, ott a gyerekkoromat ott töltöttem, és mindig a nagyszülőktől, a szülőktől mindig megvolt az a tapasztalatcsere, hogy hogyan jártak Istennel, hogyan segítette Isten az ő életüket. És gyerekként Isten úgy volt, hogy bármit is teszel, ő mindig lát. És egy olyan hely volt, ahova mindig elmehetsz, oda mehetsz, kérdezhetsz, és ő mindig válaszol, mindig megsegít, mindig ott van melletted, ha akármilyen problémád van ez.
0: Ez egy mély nyomot hagyott benned? Erős emlékként marad meg a gyerekkorodból a nagyszüleidnek a hite?
1: Igen, mert ez egy olyan, hogy átadták, amit ők megéltek Istennel, és ugyanúgy megtapasztaltam én is ugyanazt a tapasztalatokat, csak más formában, mint... De nagyon sokat segített az, hogy keresztény nagyszülők társaságában voltam, és ott nevelkedtem.
0: Naomi, a te gyermekkorod hogy néz ki? Milyen értékeket örököltél át, és kitől?
2: Nekem ugyebár édesapám lelkész, szóval ezzel már is sok mindent elmondtam. Már gyerekkoromtól nagyon komolyan álltam így az adventizmushoz, a hithez, magához, a Bibliához. Néha kicsit szélsőséges módon is, főleg kisebb koromban. Viszont az volt az érdekes, hogy nagyon közelinek éreztem akkoriban az utolsó napok eseményeit. Olyan szinten, hogy nagyon sokszor szorongtam az üldözéstől, magát a pápának a gondolatától, vagy ilyenek. És szerintem ez akkoriban nagyon mély nyomot hagyott bennem.
0: Mostanra ezek a történések, amelyek a jelent képviselik, letisztultak benned? Találtál egy nyugalomra is ilyen téren?
2: Igen, viszont nem feltétlenül azért, hogy most már kitisztult volna a kép, hanem inkább azért, hogy a fókusz elcsúszott más dolgokra. Tehát akkor szerintem inkább egy ilyen buborékban éltem, aminek így ez volt a központja, mostanra pedig így, hogy elkerültem egyetemre, így kitárult így a világ előttem, és sajnos sok minden másra kell koncentráljak egyszerre.
0: Árpád, a te életedben hogy jelent meg a hit? Mit hoztál át gyerekkorból?
3: Adventista családban nőttem fel, gyülekezetben jártam, akkor még szép nagy ifjúság volt. Mondhatni, hogy a kezdeti években mondjuk úgy hagyomány szerint éltem a hitet, úgy beleszülettem és ment. Azt mondanám, hogy inkább nem is keresztségem után elmentem katonának, és találkoztam a teológiai diákokkal, és gondolkoztam ezen, akkor úgy mélyült el igazából a hit, az elköteleződés Istennel szemben.
0: Örülök, hogy belefoglaltad ezt az utolsó gondolatot a válaszodban, mert érdekelne az a részletekről, kedves fiatalok, hogy a ti életetekben mikor vált valódivá a hit? Ugyebár nagyszülőktől, szülőktől örököltétek, vagy megkaptátok az értékeket, de gondolom, hogy egy ember életében, ahogy ti is mondtátok és megválaszoltátok, a hit az egy döntés volt, nem egy érzés. Naomi, a te életedben mikor vált valódivá a hit, minek a következtében voltak bizonyos események az életedben, vagy hogy történt ez?
2: Mindenképpen egy folyamat volt, tehát már gyerekkoromtól kezdve nagyon intenzív volt szerintem, sőt, lehet, hogy talán akkor voltam a legközelebb Istenhez, vagy akkor éreztem úgy. Később, ahogy nőttem, szerintem inkább ilyen hullámvasútszerű volt, tehát voltak jobb és rosszabb időszakjaim, de mindig akadt egy-egy tapasztalat, aminél úgy éreztem, hogy akkor ez most megerősíti a hitemet, és akkor egy újabb időszakra így felvirágzott az egész.
0: Norbert, a te esetedben hogy történtek mindezek?
1: Hát az én esetemben is egy ilyen folyamat volt, és akkor vált valódivá, amikor megértettem azt, hogy és rájöttem arra, hogy Istennek a terve és Istennek az akarata sokkal, sokkal tömörebb és sokkal csodálatosabb, mint amit én úgymond el tudnám képzelni, hogy én így szeretném, vagy azt szeretném, és tényleg, hogy Isten csodákat tud művelni az, ha engedett a te életedbe.
0: Ez körülbelül hány éves korodban, vagy milyen korosztályban történt?
1: Hát ez egy jó hosszú időszak volt, úgy mondhatnám azt, hogy ameddig tényleg, hogy éreztem azt, hogy na most ez valami felsőbbrendű erre, ami dolgozik bennünk.
0: Árpád, hogy gondolod, minek a jelei mutatják azt, hogy egy fiatalban kiteljesedik a hit? Tapasztalatod során miben látod ezt a legkönnyebben meg, vagy hogy látják a többiek is azt, hogy egy fiatalban kiteljesedett a hit?
3: Itt mondjuk egy néhány pontban lehetne összefoglalni. Az első az, hogy mik lesznek prioritások a fiatalnak az életében. Vagyis hogy látja a világot, mi fontos, mi kevésbé fontos, hogy milyen alapon hozza meg a döntéseket, és ez elárulja azt, hogy valakinek a hit fontossá kezd válni, mert mondták a fiatalok is, egy folyamat ez, nem hogy egyből berobban a hit, és akkor minden megváltozik, hanem ez alakul, és mondhatni azt, hogy egész életünkön keresztül ez a hit fejlődik és alakul. A másik dolog pedig az, hogy akármikor, amikor probléma van, maradjon meg az emberben egy belső béke. Vagyis én bízzak az Istenben, hogy ha a nehézségen is megyek keresztül, jó, ott van. És nem az a vele való járás jele, hogy én nekem most minden jó körülöttem, hanem az, hogy a nehézségben is nyugodt vagyok, békés vagyok, és hiszek az Isten vezetésében. Egy másik dolog, olyan világban élünk, amikor az emberek sértenek, bántanak, támadnak, érnek konfliktusok, és ha én meg tudok bocsátani a másiknak, akkor is, ha tudom, hogy világosan tisztán, hogy ő hibázott, hogy rosszat tett, akkor ez is a hitnek a jele. Ameddig ezt nem tudom megtenni, addig van, még fejlődjem, és még egy dolgot megemlítenék, főleg a fiatalok részére nagyon fontos az egyenesség, vagy a hitelesség. És ha felnőtt is vagy bármilyen korosztályú, légy önmagad, légy őszinte. Nem kell mondani, hogy nekem nincsenek problémáim, nekem minden oké, hanem igen, én is hibázok, bármilyen korú legyek, átmegyek nehézségen, de azért egyenes vagyok. Őszinte vagyok, hiteles vagyok, és ez az, ami igazából igazolja azt, hogy az én hitem valós.
0: Egy szülő hogy tudja elérni ezt egy fiatal életében, hogy kiteljesedjen a hit?
3: Hát itt a legfontosabb dolog az, hogy a hitet nem lehet átadni minden ajándékot, hanem megteremtem a keretet, hogy az a gyerek, az a fiatal megtanulja, meglássa a hitet. És főleg a hitelesség a fontos. Ha lelkész vagyok, ha gyülekezeti tag vagyok, akármilyen mondjuk beosztásom legyen, éljem a hitet ne csak az imaházban, ne csak szombaton, ne csak vallásos környezetben, hanem minden napokban is. Bármi történjen, legyek hiteles.
0: Ti mit gondoltok erről? Egy szülő hogy tudja a legjobban átadni a hitet, úgyhogy a gyermekének az életében ez kiteljesedjen?
2: Én maximálisan egyet tudok érteni. Nem lehet úgymondva erőltetni, mert sokszor sokkal jobban vissza fog ütni. Viszont maximálisan segít az, hogyha a szülő példát mutat. Tehát látszik az, hogy egy élő hite van, ami ilyen kilométerekkel arrébb is észrevehető, és a gyereknek egy olyan példát mutat, hogy ő a nyomdokaiba szeretne lépni. Mert azt, hogyha látod azt, hogy ez tényleg valódi, hogy a szülő megéli azt a hitet, sokkal könnyebb, hogy te is magadévá tegyed. Viszont mondtam, hogy nem helyes az, hogy erőltessük, de az sem, hogy a gyereket teljesen magára hagyjuk. Tehát, hogy ő felfedezze majd ő a hitét, azt, hogy ő hogyan akarja megélni, mert nem tudod, hogy ez a nagy szabadosság milyen eredményeket fog szülni. Ez teljesen a gyereknek a fogékonyságától függ, és nincs egy sablon, amit rá lehetne húzni.
0: Norbert, te mit gondolsz? Mit tanácsolnál egy szülőnek ezen a téren?
1: Hát az, hogy bármit is dönt a gyerek, vagy bárhogy is akarja az életét élni, a szülőnek kötelessége az, hogy megmutassa az utat, és mellette lenni bármikor, ha ott tanácsot adni, ha kell, bátorítani, ha kell, megölelni, ha kell, sok mindent így megmutatni, hogy melyik is a helyes út. Nem baj, hogyha hibáztál, vagy nem baj, hogyha valamit tévedtél, hanem megmutassa, hogy és ott áll melletted. Akármi történik, ott számíthatsz rá.
0: Köszönöm az eddigi válaszaitokat. Elemezve azt, amit elmondtatok, még a bemutatkozóban, ráeszméltem arra, hogy ugyanaz a hitetek, de nagyon különböző életet éltek, bizonyos mértékekben. Naomi, te tanulsz, Norbert, te már dolgozol. Naomi, te orvostudomány irányába indultál el, Norbert, te kétkezi munkával keresed meg a mindennapi kenyeredet. Érdekelne az, hogy ezeken az útvonalakon, amiket választottatok magatoknak, hogy élitek meg a hitet? Mennyire találkoztok nehézségekkel, mennyire könnyen tudjátok kimutatni a hiteteket mások közegében? És itt ennek keretén belül, ennek a nagy kérdésnek a keretén belül, na, ami az érdekelne részedről, hogy a tudomány és a hit a mindennapokban mit gondolsz, ütköznek egymással, vagy kiegészítik egymást? Volt olyan, hogy a tanulmányaid azok próbára tettek a hitedet, mert felfedeztél új tudományos kutatásokat, amelyek nem feltétlenül álltak egy hangban a Szentírással. Volt olyan, hogy elbizonytalanított téged ez a dolog, vagy megerősítette a hitedet?
2: Na, ez biztos, hogy nem pár perces kérdés. Szerintem ütközhet is a tudomány a hittel, de ki is tudja egészíteni egymást. Viszont sokat elárul maga a statisztika, hogy a tudósok körében 48%-a nem keresztény, vagy nem hisz Istenben, míg az átlag lakosságban ez inkább csak 17% körül van. Az a helyzet, hogy egy tudósnak sokszor ilyen morális hibának tűnhet az, hogy helytelennek az, hogy olyanban higgyen, amire nincsen bizonyíték, amit nem tud újraalkotni vagy bizonyítani. Ütközés viszont szerintem nem konkrétan magával a tudománnyal, hanem így a tudományos elméletekkel van. Tehát azok sincsenek konkrétan bizonyítva, viszont szélesebb körben el vannak fogadva. Nekem ilyen szempontból szerencsém volt az orvostudománnyal, mert egyrészt nincsenek ilyen elméletek, vagy jóval kevesebb van, illetve, hogy ahogy tanulod azt, hogy mennyire komplex az emberi szervezet, egyszerűen rá kellett ébredjek arra, hogy ez nem lehet véletlen, szükség van arra, hogy legyen egy tervező, aki gondosan megalkotott minket.
0: Norbert, a fizikai munka világában mennyire nyilvánul meg a hit? Ez számodra inkább egy belső dolog, tehát internalizálod, vagy ki tudod mutatni kifele is, a kollégáid fele, az emberek fele, akikkel találkozol? Illetve a te életedben már volt olyan a munkaterületeden, hogy nem tudom, a hited az befolyásolja a döntéseidet?
1: Hát először bent, belső dolog, és szerintem azt nem kell kimutasd másoknak a te hitedet, mert hogyha te úgy éled a mindennapjaidat, úgy a munka, úgy otthon, hogy hiszel valakiben, hiszel Istenben, az meglátszik, az a másik, mások is meglássák, és a befolyásolja a döntéseidet is. Mert vannak olyan szakaszok, ahol úgymond megállít, hogy ne tegyél valami olyasmit, amit talán a másikat becsapod, vagy talán a másikat megbántod valamivel. Tehát ezáltal is meglátszik, hogy a te hited hol vagy, vagy kiben hiszel, és szerintem a munkában is ugyanúgy jelen van a hit is.
0: És amikor ilyen döntéseket hozol, akkor ezeket hogy éled meg, hogy örülsz, hogy van hited, és nem csapsz be másokat, segítesz másokon, vagy inkább úgy éled meg, hogy ez egy nehézség, nehéz betartanom ezeket?
1: Hát az elején úgy volt, hogy ez egy nehézség. Nehézségként éled meg azt, hogy ne tegyél rosszat, de utána már szerintem ez egy ilyen belső dolog, ami jön magától. Tehát, hogy nem kell erőltetni, nem kell harcolni érte, mert ez egy olyan dolog, amit Isten irányít, hogyha te engeded, hogy a te életedbe dolgozz.
0: És végső soron egy belső békét is létrehoz benned. Árpád, szerinted különbözik a hit megélése az értelmiségi és a kétkezi környezetben?
3: Hát, ahogy a válaszokból is elhangzott, van különbség, mondjuk első megközelítésre. Lehet az értelmiségének a hit az, mint keresés, mert a szakmájánál fogva ő keres, válaszokat is lehet. A kétkezi munkásoknak pedig a hit az egy tapasztalat, egy erőforrás, megéli az ő hitét. Viszont nem kell elfelejtjük azt, hogy amikor problémák vannak, nehézség, vagy bűnnel közelben, bármivel, akkor nincs különbség a diploma is, vagy a diploma nélkül. Ugyanúgy az ember meg kell élje, meg kell tapasztalni Isten jelenlétét, és az Isten közelsége az neki fontos. És ha már így lehet mondjuk úgy javasolni, az értelmiségi meg kell tanulja a hit egyszerűségét és gyakorlatiasságát, a kétkezi munkás pedig tanulja meg, hogy ő is kutasson, mélyüljön el elméleti szinten is, ne csak a gyakorlatban élje meg, hanem tegyen fel kérdéseket és tanulmányozza a hitnek az elméleti részét is, de a gyakorlat ugyanaz. Nem kell elfelejtsük, ha egy, elmegyünk egy templomba, egy imaházba, egy sorba ül, lehet traktorista, munkásember, diplomás, egyetemi tanár, de ugyanúgy megtapasztalja Istennek jelenlétét. És ez egyforma, ebbe egyek vagyunk.
0: Naomi, mit jelent számodra személyes, mély kapcsolatban lenni Istennel?
2: Hát nekem olyankor a legerősebb a kapcsolatom, amikor tudok szüntelen imádkozni. Tehát minden gondolatomban ott van, hogy legyen az akár egy köszönöm, egy hálás gondolat, egy kérés, vagy csak egy szimpla megjegyzés is, amit lehet, hogy egy barátnak mondtam volna, mert ilyenkor úgy érzem, hogy mintha tényleg a legjobb barátom lenne Jézus. Illetve, hogy segít abban is, hogy a fókusz az úgymondva folyamatosan rajta legyen, és ne kezdjen el szétcsúszni így a mindennapok a problémái között.
0: Orvostan hallgatóként gondolom, hogy az elméd meg van terhelve a tanulmányoktól, az anyagoktól, amiket tudnod kell ahhoz, hogy egy jó szakemberré váljál. Tudatosan teszed ezt a lépést, hogy szüntelen imádságban vagy Istennel, mind a mellett, amit csinálsz a mindennapokban is, vagy hogy tudod megélni ezt a személyes kapcsolatot? Ez egy erőfeszítés számodra? Hogy éled ezt meg?
2: Egyáltalán, tehát, hogy nem mondom, hogy folyamatosan így működök, ez inkább így a jobb napjaimon van, de természetesen jön. Tehát egyszerűen, mikor közel érzem magamat az Úrhoz, akkor van egy ilyen belső nyugalmam, békém, amitől, nem tudom, egyszerűen ilyen boldogsággal tölt el az, hogy folyamatosan kommunikálhatok vele, hogy mint egy jó baráta.
0: Uh-huh. Norbert, mit jelent számodra személyes kapcsolatban lenni Istennel?
1: Hát nekem is ugyanaz, hogy bármilyen helyzetben, bármilyen időben, bármilyen alkalomkor tudok beszélni Istennel, tehát nem kell egy bizonyos időpont, vagy egy bizonyos helység, hogy te beszélgess Istennel, vagy hogy tanácsot kér tőle, vagy hogy bátorítást kér tőle, és meg az, hogy meg tudod beszélni mindazt, amit mással nem tudsz. Tehát elmondhatsz bármit, nem fog megítélni, hanem ott van melletted, és mindig segít.
0: A rövid kvíz kérdéseknél, amikor kellett választani tervezés és Istenre való rábízás között, akkor az Istenre való rábízást választottad. És ez arra enged következtetni, hogy a te életedben volt egy olyan döntés, akár több is, amely esetén belül te rábíztod az életedet, rábíztod a döntésedet Istenre. Volt ilyen? Igazam van? Tudnál esetleg erről néhány szót mondani?
1: Hát volt, igen, több. És mindig azon lepődtem meg, hogy milyen csodálatosan és milyen egyszerűen tud Isten dolgozni, és megértettem azt, hogy nem mindig úgy kell legyen, ahogy én akarom. És lehet, hogy sokat terveztem én is, hogy így lenne jó, úgy lenne jó, és mégis Isten megmutatta, hogy lehet, hogy nem úgy a legjobb, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy ő szeretné ezt. És ezért van az, hogy mindig rábízom az életemet, mindig rábízom azt, hogy ő tervezzen. Lehet, hogy sokszor nem tetszik, vagy hogy nincs türelmem kivárni azt, amit Isten nekem akar szánni, de megéri, megéri.
0: Milyen helyzetről volt szó, ha legalább egyről be tudsz számolni? Tehát milyen helyzetben kérted azt, hogy Isten mutassa meg az utat?
1: Hát ez egy egyszerű helyzet, mikor vásárolni szerettem volna valamit, és úgy voltam vele, hogy kérdezzem meg Istent, vagy ne kérdezzem meg Istent. És aztán mégis arra jöttem, hogy rábízom, és úgy voltam vele, hogy legyen, ahogy Isten akarja. És igen, volt, amikor nem adta meg azt, volt, amikor megadta, de egy kicsit kellett várjak érte, és úgy gondolom, hogy Isten terve mindig jobb.
0: Hogy jöttél rá arra, hogy Istentől jött az, amit vártál, akkor is, hogyha többet kellett várjál, akkor is, hogyha kevesebbet, vagy akkor is, hogyha nem adta meg, amit kértél?
1: Ez egy kicsit jó kérdés. Hát mindig érzed azt a lelkületet, hogy na most ezt Isten adta, és akkor érzed beül azt az örömet, amit betölt, azt a nyugalmat, azt a bátorítást, hogy tényleg ez Istentől van, és tényleg megadta azt, amiért imádkoztam, amit kértem tőle.
0: Naomi, te azt válaszoltad a kvízeknél, hogy sajnos, de inkább tervezni szoktál. A tervezéssel sincs semmi gond, azonban Sőt, nagyon sokat segít az életünkben, hogyha előre kigondolunk, tervezünk dolgokat. Azonban az életedben te megtapasztaltad azt, hogy valamit rábízzál Istenre, és ő adjon egy választ?
2: Igen. Itt elmesélnék egy apró történetet. Pont a román érettségi előtti éjszaka volt, és én eléggé stresszelő személyiség vagyok, és annak ellenére, hogy úgy éreztem, hogy komolyan felkészültem, mindenki ment a fejemből. Tehát nem emlékeztem semmire, egyetlen egy tétel kivételével. És pont oda mentem a szüleimhez, hogy apukám nem akarna esetleg imádkozni, hogy pont azt az egy tételt kapjuk másnap. És apum így leintette, hogy nem, inkább imádkozunk azért, hogy majd jusson eszedbe az, amit kapsz, és majd boldogulni fogsz, ügyes leszel, stb. És én nem akartam ezt így elfogadni, mikor lefeküdtem, akkor még így folyton imádkoztam, de hogy így hosszú időn keresztül, hogy kérlek, csak azt az egy tételt kapjuk. És másnap elmentem a vizsgára, és pont a teremnek a legvégében voltam, láttam, hogy osztják ki a tételeket, mindenki fogta a fejét. Tehát, hogy mindenki ki volt készülve, hogy szörnyű, amit kaptunk. Én már kezdtem kétségbe esni, hogy na jó, akkor ennek nem lesz jó vége. És megkaptam a papírt, ez ugyebár a tétel pont a legutolsó tétel, megfordítom gyorsan, hogy lássam. Háromszor kellett ellenőriznem, mert nem akartam elhinni, hogy pont az lett, amiért imádkoztam.
0: És ezt hogy élted meg? Egy csodaként, amit Isten megengedett az életedben, vagy hogy fogtad fel ezt a...
2: Maximálisan, mert szinte esélytelen tétel volt, mert egy vagy két évvel azelőtt ugyanez volt, és mindenki lenyitette, hogy ez biztos nem lesz. Emiatt voltak a többiek kétségbe se, mert senki nem tanulta meg, vagy kevésbé, mint a többit. Maximális csoda volt, tehát, hogy nem tudom, utána ilyen hetekig ilyen extázisban voltam, hogy nem akartam felfogni, hogy ez így tényleg megtörtént.
0: Erősítette a kapcsolatodat Istennel ez a tapasztalat. Árpád, az élet mely döntéseiben javasolod azt, hogy a fiatalok azért Istennel is konzultáljanak, imádkozzanak hozzá, mielőtt meghoznák a nagy döntést?
3: Röviden fogalmazza, minden döntésben. Nincs olyan, hogy nagy döntés, kis döntés. Egy apró esemény is lehet óriási nagy fontossága és szerepe. Minden döntésben jó bevonni az Istent, és igazából mondjuk három pontban lehetne foglalni, megadni az igei alapot, tehát milyen bibliai ige tanácsol erre a helyzetre, azután a józan ész, tehát gondoljam el, hogy Isten mit vár el, és milyen elvek alapján kell döntsem, azután pedig ez a belső készség, hogy átadom magam Istennek. Uram, ahogy te akarod, ahogy neked a legjobb, ahogy te jobbnak látod az én részemre, földi és örökké valóság szempontjából. És akkor szerintem minden jól alakul. De fontos az, hogy mindenbe bele kell vonni az Istent.
0: Nagyon felemeltétek a hangulatot lelkileg ezekkel a pozitív tapasztalatokkal. Azonban, hogy ragaszkodjunk a valósághoz is, azt is meg kell kérdeznem tőletek, hogy olyan volt, hogy imádkozzatok, és ne jöjjön egy válasz, vagy hogy valami ne úgy alakuljon az életetekben, ahogyan imádkoztatok érte.
2: Szerintem inkább apróságokban, de vagy ilyen tervezésekben, hogy valamire vágytam volna, vagy ilyenek, de utólag mindig rá kellett jöjjek, hogy jobb, hogy akkor annyiban maradt a dolog, mert lehet, hogyha később valósult meg, akkor sokkal jobban beleillett már az élethelyzetembe.
0: Akkor, amikor érezted, hogy hiányzik a válasz, vagy nem úgy alakul, ahogy imádkoztál érte, hogy érezted magad? Könnyen fel tudtad dolgozni ezt a helyzetet, vagy csak utólag nyugodtál meg, miután láttad, hogy összeáll a puzzle?
2: Egyáltalán pillanatnyilag ki voltam szerintem készülve, vagy nagyon kétségbe voltam esve, de utólag, tehát, hogy nem is olyan sok idő elteltével, ugye, amikor az ember így már racionálisabban áll hozzá, akkor segít, hogy más szemszögből tekintse a történteket.
0: Ilyenkor mit vársz el Istentől, mikor látod, hogy nem alakulnak a dolgok? Elvárod azt, hogy Isten hagyja, hogy az ő akarata szerint haladjon tovább a terv, vagy szeretnéd, hogy inkább adjon egy választ, és ébresszen fel minél hamarabb, hogy lelked egy nyugalmat kapjon?
2: Választ szeretnék, de nem is feltétlenül ragaszkodom ahhoz, hogy igenlő legyen a válasz, inkább ahhoz, hogy tudjam, hogy akkor mi az akarata. Tehát inkább nekem ezzel van problémám, ez a kétségbe esett helyzet, hogy nem tudod, hogy merre kéne akkor elindulni, hogy az történje, amit te szeretnél, vagy az, amit az Úr, de hogy lehet, hogy nem is tudod még, hogy mit szeretne az Úr, és amikor nem vagy benne biztos, hogy mi fog történni, inkább ez az időszakkal van a problémám.
0: Norbert, te hogy éled meg ezeket a helyzeteket? Mert mondtad, hogy a te életedben is volt olyan, amikor később érkezett a válasz, vagy másképp, más válasz érkezett, mint amire vártál.
1: Hát ugye, ahogy már mondtam, hogy az elején egy kicsit olyan bosszantó, vagy idegesítő, hogy tényleg, hogy imádkozol is, nem? És akkor feljön a kérdések, jönnek a kérdések, hogy vajon jóért imádkozok, vajon hall Isten, vajon dolgozik már Isten, és egy kicsit lehet, hogy nehezen éled meg, de utána kapok egy ilyen lelki békét, hogy mégis azért hagyjam Istenre, mert ő tovább lát mind, amit én látok, és aztán rájövök, hogy tényleg, akkor abban a percben megadta volna Isten azt, amiért imádkozok, lehet, hogy már elveszítettem volna, vagy lehet, hogy már nem vált volna áldássá számomra.
0: De amikor pillanatnyilag a helyzetben vagy, akkor mit vársz el Istentől? Amikor benne vagy úgymond a viharban, hogy minél hamarabb válaszoljon, vagy hogy megoldja a helyzetet, vagy tényleg bosszankodsz, de vágysz arra, hogy legyen meg az ő akarata?
1: Hát inkább arra vágyok, hogy én is tudjam, hogy igen vagy nem. Tehát, hogyha nem, akkor tudjam, hogy ne várjam tovább. Hogyha igen, akkor tudjam, hogy kell várni. Ez, hogy megmutassa Isten az ő akaratát, hogy megkapod, nem kapod meg, hogy mi az ő terve, inkább ez a...
0: Köszönöm szépen. Árpád, ilyen helyzetekben, amikor az emberek, vagy a fiatalok, vagy akárki belekerülnek, egyesek elvesztik a hitüket a folyamatban, mert lehet, hogy egy mélyebb vihar, vagy erősebb viharba kerülnek. Szerinted mit tehet egy fiatal, mit tehet egy érett felnőtt ezekben a helyzetekben, annak érdekében, hogy ne veszítse el a hitét?
3: Hát először is a mélypont jelenléte valakinek az életében nem azt jelenti, hogy nem hisz, hanem azt jelenti, hogy ember. Minden ember átment, még a hit nagy emberei is átmentek a mélypontokon. A legklasszikusabb bibliai példa például Illés proféta, vagy Dávid, vagy egyéb más, Jeremiás, sokan voltak. Hát, ha valaki a gödör alján érzi magát, akkor nem kell magát ostorozza, nem kell magát hibáztassa, hogy a te hibád, hogy nem tudom, mit nem tettél meg, vagy nem imádkoztál eleget, vagy ehhez hasonló, hanem meg kell nézni, milyen lépéseket kell megtenni. Az első, legyünk őszinték, nem kell megjátszani a jó keresztényt, most mélyponton vagyok, és ez van. Megélem, átélem, tanulok belőle, és viszem magammal. Akkor egy második javaslat az lenne, hogy alkalmazzuk az illésmódszert. Amikor Illés a mélyponton volt, mit csinált Isten vele? Nem tartott neki egy prédikációt, vagy egy teológiai diskurzust, hanem adott neki ilyen, és hagyta, hogy aludjon. Ki kell aludni, ki kell pihenni, ki kell heverni ezt. Engedjük meg a lelkünknek, hogy dolgozza fel, és kapcsoljunk ki bármilyen más dolgot, és éljük meg, és Isten megadja a választ ezek után, akkor ne akarjunk mindent egyedül megoldani. Keressünk segítséget, keressük az Istent, keressünk barátot, keressünk szakembereket, és akkor ez segít. Azután pedig ne ilyen helyzetben ne tervezzünk 5 évre és 10 évre. Nézzük csak az első lépést, ami ezután következik. A többi aztán a magára fog jönni.
0: Mit szoktál észrevenni? Mi az, amit a legtöbben az emberek közül, vagy az érett fiatal korosztályból félre szokott érteni a hit kapcsán?
3: Volt egy kérdés, és volt egyes válaszok, hogy a biztonság, hát úgy érzem, hogy... Van benne valóság, de a hit igazából nem érzés, nem csak érzés, hanem ez egy tudatosság kell legyen. Ha nehézségben vagyok, akkor is Isten mellett döntök, ha nem is érzem Isten jelenlétet, akkor is tudom, hogy ő itt van mellettem, tehát először is racionális döntés alapján kell tegyük. Azután ne felejtsük el azt sem, hogy a hit nem egy szabálygyűjtemény. És akkor pipálom ki, mit tartottam meg, és ha nem, akkor most már bajban vagyok. Tehát akkor nem érzés, hanem döntés. Nem válasz a hit, hanem kérdezés. Inkább kérdezek Istentől, valamikor válaszol, valamikor nem válaszol. És nem egy korlát a hit, hanem egy keret, amit megad, amiben ha én élek, akkor biztonságosan fogok élni. ha röviden fogalmaznánk meg a választ, így szólna, leírtam és inkább felolvasom, a hit nem egy rózsaszín köd, hanem egy intellektuális és lelki gerinc, amely megtart, még akkor is, ha a világ körülöttem szétesik.
0: Hogyha egy mondatban kellene megfeleld azt a kérdést, hogy mi az, amit a hit adott számodra, amit semmi más nem tudott adni, akkor mi lenne a feleleted?
3: Hát biztonságot, megnyugvást és áldást.
0: És nektek mit adott a hit, amit semmi más nem tudott adni?
2: Nekem is hasonló, a lelki békét, egy biztonságérzetet, identitást és egy közösséget is.
1: Ugyanúgy nekem is egy lelki békét, meg egy olyan biztonságérzetet, hogy érdemes hinni.
0: Norbert, miért vagy ma hálás Istennek? Vannak gondolataid, egy nap folyamán vannak nagyobb dolgok, amiért hálás vagy Istennek?
1: Hát sok mindenért hálás vagyok. Tehát nem lennének szavak, amik el tudnak mondani azt a sok hálát. De elsősorban azt, hogy fiatal vagyok, azt, hogy van energia, egészségesek vagyunk, és azt, hogy tényleg van egy olyan Istenünk, aki nem hagy el.
2: Én hálás vagyok azért, mert ennyire csodásan alakítja az életemet, és azért is, hogy a botladozásaim ellenére hajlandó mindig visszafogadni.
3: Hát én Isten vezetésének vagyok, ezért vagyok a leghálásabb. Olyasmit is megadott, amire csak álmodni mertem, és ugyanakkor Istennek a türelméért. Mert ő kivárja, ameddig az ember rájön dolgokra, megérti, és ilyenkor magamat szoktam sokszor úgy oktatni, hogy lehet, hogy nem vagyok elég türelmes valakivel körülöttem, vagy gyermekemmel, vagy fiatalon a gyülekezetből, de ha arra gondolok, hogy sok mindennek, hogy fejlődjünk, idő kell, ezért értékelem Istennek a türelmét, hogy annyira vártam, eddig lassan-lassan eljöttem dolgokra.
0: Mi az az egy dolog, amit szeretnéd, ha mindenki megértene a hitről?
3: A hit az nem egy, mondjuk úgy egy teljesítménytúra, hogy most valamit meg kell valósítsak, hanem Istennek a jelenléte, Istennek az ölelése.
0: Ti hogyan vélekedtek erről? Mit szeretnétek azt, hogy mindenki megértsen a hitről?
2: Én két olyan dolgot mondok, amit nekem is meg kellett értenem. Ezt, hogy a hit nem érzés, hanem egy döntés. Illetve, hogy a hit az nem elvesz a szabadságunkból, nem egy kalitkába zár, sokkal inkább egy irányt ad nekünk, hogy merre fele haladjunk.
1: Hát az, hogy a hit az, hogy elhiszem azt, hogy Isten képes rá, és azt, hogy Istennél nincs akadály.
0: Ha találkozol egy fiatallal, aki most keresi Istent, milyen tanácsot adnál neki, hogyha megnyílna és elmondaná ezt magáról?
1: Az, hogy az apró kis dolgokba keresse Isten. Ne úgy képzelj el, hogy Isten egy olyan dolog, ami távoli, és kell tenni érte, vagy kell menni kilométereket, hogy megtaláld. Hanem egyszerűen forduljon meg, és érezze azt, hogy Isten ott van mellette.
0: Milyen apró dolgokban szoktad te meglátni Isten jelenlétet? Mire gondolsz pontosan?
1: Hát a természetben, a napsütésben, a minden kicsi ilyen dolgok, amik az ember számára egy áldás.
0: És amik nélkül nem lenne élet?
1: Nem lenne élet, igen.
0: Naomi?
2: Én azt mondom, hogy merjen kérdezni és megkérdőjelezni, mivel a kérdések nem feltétlenül a hitetlenségnek a jele, és Isten nem fél a kérdéseinktől.
3: Hát, valaki elkezdi keresni az Istent, azt mondanám, hogy menjen bátran előre. Ez annak a jele, hogy rezonál az Istennel, megtalálta az Isten mondjuk úgy fele való irányt, Isten már keresi őt, és ő csak válaszol Istennek a keresésére.
0: És ha egy mondatban kellene válaszolnotok arra a kérdésre, hogy miért érdemes hinni, akkor mit válaszolnátok?
3: Kezdjem én?
0: Igen.
3: A hit nem egy mankó a gyengeségben, hanem egy iránytű, amelyre Isten akar vinni bennünket.
2: Nekem az Istenben való hit kapcsán a legnagyobb előnyöm az volt, hogy folyton biztonságban érzem magamat, úgy fizikailag, mint lelkileg, és akkor is számíthatok valakire, hogyha nincs ott pont a családom vagy a barátaim.
1: Nekem pedig meg bátorságot. Azt, hogy Jöhet bármi, lehet, hogy rossz vagy jó, de mindig érzem azt, hogy bátor vagyok, neki megyek, mert Isten ott van mellettem.
0: Köszönöm szépen, hogy segítettetek ma irányt találni a hit döntéseiben, hit kérdéseiben, hit megélésében. Saját élettapasztalatotokról is beszámoltatok a mai adásban, és hálás vagyok ezért nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy jól éreztetek magatokat, és amennyiben igen, én szeretettel visszavárlak még más egyéb beszélgetésekre is, hiszen rengeteg dologról lehet még beszélni, ami a hit témáját érinti. Köszönöm, hogy itt voltatok, és azt kívánom, hogy az Úr gazdagon áldja meg az életeteket.
1: Köszönjük.
0: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Köszönöm nektek, fiatalok, hogy végigkövettétek a mai adást. Hit történeteket hallhattunk fiataloktól, amelyek azzal a céllal születtek, hogy egy buzdítást, egy bátorítást adjanak az életünkre nézve a mindennapokban. Hiszem azt, hogy ezek a beszélgetések elérik a céljukat, és valóban sikerül azt tenniük az életünkben, hogy indítsanak abba az irányba, amerre Isten van. Meghívlak titeket, meghívom önöket, hogy legközelebb is kapcsolódjanak be, ugyanis folytatódni fognak ezek a kerekasztalok, és legközelebb egy másik fiatal párt fogunk megismerni, illetve hozzájuk egy másik lelkipásztor fog csatlakozni. Amennyiben tetszett a beszélgetés, szeretettel visszavárlak, és az önök számára, a ti számotokra is minden jót és sok áldást kívánok. A viszontlátásra!

A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: Reménység hangja.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egy problémából indulnék ki. A művelődés történészek szerint az emberiség most éli át történelmének a legnagyobb időzavarát. Miért? Tessék a köznapi életre gondolkodni. Mi állandóan arról nyögünk, hogy semmire sincs időnk, legalábbis én így vagyok. Jaj, semmire sincs idő. Nincs olyan háziasszony, aki nem mondaná, hogy jaj, semmire sincs idő. És tessék a dédmamára gondolni, aki még patakba mosott, nem ismerte a Tommy Szupert, szőt, font, 6 gyereket felnevelt, és nem nyögött, hogy semmire sincs idő. Mi lett az idővel? Kiszivattyúzták? Mi történt az idővel? Miért fogyott el? Miért vagyunk időzavarba? Miért szaladunk állandóan magunk után, és hagyjuk el önmagunkat, és néha már nem találjuk magunkat? Elnézem a gyerekeket, 2 dolgot szoktak csinálni, vagy unatkoznak, vagy rohannak. És mi van közte? Így unatkozni nem tudtunk mi annak idején, amikor gyerekek voltunk, ezt felelősség teljesen 70. életében belépve el tudom mondani. Viszont ennyit nem is nyögtünk, hogy semmire sincs időnk. Mi lett az idő és az ember viszonya? Ez a folyamat ott kezdődött el, ahol a 18. század 70-es éveiben elindul a világon a felvilágosodás. Felvilágosodás, hogy mit jelentett, én azt most nem mondom el, csak az idő kapcsán mondok egy nagyon fontosat, amit megint nem én állapítok meg, hanem a művelődés történet. És ez a nagyon fontos az, hogy a felvilágosodás idején győzött a lineáris idő, az ilyen egymás után terjedő napokból álló idő, az idő körforgása felett. Ez egy nagyon talányos mondat, mégis valahol itt van a gyökér. Tudnilik. Felfedeztünk olyan dolgot, hogy közlekedés sebessége. 1804-ben Stevenson a gőzmozdonyt feltalálja, hirtelen egy pár ember ölte alatt az egész világot behálózza a vasút, nem? Előtte már felfedezték a gőzhajót, lerövidül Amerika és Európa között a távolság. Aztán ehhez feltalálják a távirót. Van egy nagy kommunikációs forradalom, amin átesünk, és így tovább. Összeszűkül a világ, és jönnek a sebességi rekordok. Aztán Edison feltalálja az izzó lámpát, és megszűnik a nappal és az éjszaka rendje. És nagyon érdekes módon nem veszük észre, hogy az idő az nem egyszerűen egy mennyiségi fogalom, hogy egy nap, 24 óra. Az idő nem olyan fogalom, amit az óra mér, hogy körbejár a nagymutató, az egy óra. Az idő valami más. Az idő minőségi fogalom. És ez a minőségi fogalom, ez valahogyan újra és újra megismétlődve jön, az éjszakára jön a nappal, a nappalra az éjszaka, a tavaszra a nyár, az ősz, a tél, és aztán megint a tavasz, megint nyár, megint ősz, megint tél. És valahol mi ezt az idő körforgását ki akarjuk egyenesíteni. Méghozzá úgy, hogy egy evolúciós logikával szeretnénk azt, hogyha minél rövidebb idő alatt minél többet csinálnánk. 1956-os Melbourne-i olimpián volt az ausztrál úszólányoknak a nagy-nagy betörése a sport világába, egyszerre egy csomó aranyérmet nyertek, és az úszóválogatott edzőjét megkérdezték arról, hogy mi az úszólányok nagyszerű teljesítményének a titka. És egy nagyon érdekes mondatot mondott. Tudják, én a lányoknak azt mondom, hogy beugortok a medencébe, és az első 10 métert olyan gyorsan ússzátok, ahogy bírtok úszni, és utána állandóan fokozzátok a tempót. Persze ezt egy humoros válasznak szánta, de ez egy nagyon modern valami. Mert mi is így vagyunk magunkkal, nem? Sikerül valamit megtenni, és akkor állandóan fokozni akarjuk a tempót, és végül elhagyjuk önmagunkat, és elveszik egy drága kincs. De mi is az, hogy idő? Nagyon érdekes, hogy minden filozófiai kérdésről, az idő is végső soron ilyen kérdés, azt szoktuk mondani, hogy már a görögök ezt felfedezték, az időről nincs ilyen felfedezése a görögöknek. Az idő kérdése az emberiség gondolkodásában nagyon érdekes, a 19. század közepén kezd először jelentkezni. Addig megszoktuk, hogy nappalok, éjszakák, megszoktuk ezt a ciklikus rendet, év évre jön, megszoktuk azt, hogy fiatalok vagyunk, felnőttek vagyunk, aztán megöregszünk, meghalunk, és Amikor az ember elkezdi a sebességet fokozni, amikor az információk kitágítják, vagy összeszűkítik, mind a kettőt mondhatjuk, a világot, időzavarba kerülünk. És kiderül az, hogy vannak olyan 5 percek az életünkben, amik egy örökkévalóságon át tartanak, vagy 2 percek, vagy 1 percek az életünkben, és vannak évek, amik kiesnek. Nem egyenlő egymással minden 24 óra. De mi is az, hogy idő? A felvilágosodás egy nagyon érdekes dolgot hozott a vallásosságban is. A felvilágosodás azt mondta a vallásról, minden tévedések elkerülése véget, az nem volt ateizmus, hanem azt mondta a vallásról, hogy ez egy erkölcsi szabályozó. És ez egy örök emberi. Ó, az erkölcsnek mindig is a vallás volt az alapja, a keresztény erkölcs az, ami a legmagasabb rendű erkölcs, ezért hát a kereszténység a vallás fejlődésének a csúcsán van, és majd az Isten országát a kereszténység segítségével, meg a józan emberi értelem segítségével, meg a hasznosság elvének a követésével meg fogjuk valósítani, és akkor elmondhatjuk, hogy itt van már a Kánán, Petőfi 19. század költői. Ez szolgálja minden becsületes emberi törekvés. És ennek az lett a vége, hogy a felvilágosodásnak ebből az elgondolásából kiesik az idő. A Biblia szerint a világ nem örök, hanem Jézus vissza fog jönni. Az idő az nem egy lineáris, állandóan gyorsuló folyamat, hanem ciklusokban él. Ciklikus. Hét hétre következik, és minden 7. napot visszakért tőlünk az Isten. Ezt az ősi hagyományt egy kicsikét tékozoljuk. A proféciákban úgy tékozoljuk, hogy a mikorra tesszük a hangsúlyt, és a Biblia proféciái nem a mikorról beszélnek, hogy mikor fog eljönni Jézus, hanem a tartalomról beszélnek, hogy amikor eljön Jézus, akkor hogy álljak meg. És ugyanakkor ezt a heti találkozó pontot pedig a szabad nem szabadok bilincsébe zárjuk, és lényegében az újszövetségi Jézus korabeli farizeusok csapdájába esünk. Állandóan azt kezdjük mondani ezzel a nappal kapcsolatban, ezt nem szabad csinálni, ezt meg szabad csinálni. Mint hogyha a mi cselekvésünkről lenne szó. És közben az igazi probléma, az időnek a problémája, az ott sürget. Még egyszer mondom, soha ilyen időzavarban nem volt az emberi kultúra, mint most. És elfelejtkezünk arról az üzenetről, ami ebben a két bibliai igazságban benne van. Ezért szükséges megtalálni ezt a kincset. Ennek a könyvnek én azért adtam ezt a címet, hogy megtalált kincsünk a nyugalomnap. Mert nyughatatlanok lettünk. Nemről igen beszéltem Miskolcon egy nagyon jeles ideggyógyásszal, a Miskolci Akadémiai Bizottság, Tudományos Akadémia Miskolci Bizottságának az alelnökével, atya jó barátom az öreg úr, és ő mondta, hogy a neurózis olyan nemzeti betegség, ami körülbelül 60%-át a Magyarország lakosságának sújtja. És kérdeztem, mi a neurózis oka, és azt mondta, a belső időzavar. És ez sokféleképpen jelentkezik. Úgyhogy az életkorunkkal nem tudunk kibékülni, akkor hajszoljuk magunkat, vagy nincs munkánk, nem tudunk mit kezdeni magunkkal, ezer formában. Időzavar. És én az a meggyőződésemet szeretném önöknek elmondani, hogy a Bibliában erre az időzavarra van gyógyszer. És ezt kellene megvizsgálni, hogy hogyan. Az első egy nagyon merész mondat, amit mondanék, erről majd megint nagyon sokszor beszélek. A Biblia az egyetlen olyan ókori irodalmi alkotás, amiben az idő az nem adottság, hanem Istennek éppen olyan teremtettsége, mint az állatok, a növények vagy az ember. Isten teremtette az időt. Mert Istennek nincs ideje, Isten nincs időhöz kötve, ezért örök. Csak ezt így, hogy örök, ezt nem tudta elgondolni az ókori ember úgy, ahogy mi az örökről gondolkodunk. Csak annyit mond a Biblia, hogy ez a Biblia első lapja, hogy 6 nap alatt teremtett Isten az eget és a földet, amiben nem az az érdekes, amit ma a természettudományos gondolkodással spekulálnak emberek, hogy hogy lehet, hogy 6 nap alatt. Nekem túl hosszú az a 6 nap, hogyha arra gondolok, hogy Isten úgy teremtett, hogy legyen, és lett. Még kell ahhoz 1 nap. Elfáradt az Isten, vagy miért? Nem. Isten egy ritmust alkotott, egy harmóniát alkotott, és ebben a harmóniában van része az embernek. És az időzavarnak az az oka, hogy ez a harmónia veszett el. És ezt a harmóniát kell Istennek visszaállítani benne. Ez a megváltás terve. És erről, hogy egy harmónia van, amiben az ember él, erről soha egyetlen egy más ókori vallástörténeti forrás a Biblián kívül nem beszél, és nem tudja azt, hogy Isten az időt teremtette, az teremmény. A másik ilyen nagyon fontos dolog pedig az, hogy az időt mi mindig le akarjuk győzni, de az időt nem legyőzni kell, olyan természetet se legyőzni kell. Tessék megnézni, azért van ökológiai válság a világon, mert az ember le akarja győzni a természetet, nem? Tetszenek emlékezni, még az idősebbek emlékeznek, az én korosztály, ugye? Ezek a csúnya folyók ott Szibériában mind északra folynak, délen meg vannak ugye sivatagok, ezért majd meg fogjuk fordítani a folyókat, és akkor majd a sivatagot öntözik, és itt lesz a paradicsom, a szovjet paradicsom. Tetszenek még emlékezni rá, ugye? Most azért visít minden környezetvédő az egész világon, hogy egy pici sikerült belőle, és azért adunk hálát, hogy szerencsénkre, óriási szerencsénkre ez nem sikerült, ugye? Mert az ember bele akar nyúlni olyan valamiben, amihez nem ért. Legyőzni nem kell a természetet. Az időt se lehet legyőzni. Az időben meg kell találni a harmóniát. És a Biblia erről a titokról beszél. Istent nem köti az idő, mert az Isten örökké való. Isten a teremtő, az idő pedig a teremmény, és Isten nincsen a materiális dolgokhoz hozzákötve, viszont a materiális dolgokban, az anyagi világban állandóan megmutatkozik az Isten. Úgy kezdődik az egész életünk, hogy Isten belép a téri idői világba, és kinyilatkoztatja magát. Tudnélik, ha az Isten örökkévaló, akkor egész egyszerűen én az örökkévaló Istenről, ha ő nem nyilatkoztatná ki magát, nem tudhatnék semmit. Felfedezhetetlen az én számomra. Az örökkévalót mi nem tudjuk megérteni. A felvilágosodás utáni teológiának az egyik legnagyobb bűne az az volt, hogy állandóan az Isten örökkévalóságát akarta racionalizálni. Az örökkévalóság nem racionalizálható fogalom. Ésszel felfoghatatlan. Mi az, hogy örökkévaló? Ezt nem lehet tudni, ahogyan a végtelen se lehet tudni. És a felvilágosodás előszedte ezeket a tulajdonságokat, ugye Kant után ezeket posztulátumoknak nevezték, olyan dolgoknak, aminek végső magyarázata nincs, és az Isten a dolgok végére került. És az a téveszme uralkodott el az emberekben, hogy minél többet megismerünk, annál okosabbak vagyunk, és minél többet megismerünk a világból, annál kevésbé van szükségünk az Istenre. Csak hogy Isten a mi számunkra azért felfogható, mert az Isten nem a dolgok végén van, hanem a lét mélyén van. Nélküle nincsen létezés. Belép a mi téri idői világunkba, és kinyilatkoztatja magát. Elkezd velünk beszélgetni. Nevezetes jelenet az, amit az apostolok cselekedetének 17. fejezete ír le, és ez a Pálnak az Areopágoszi beszédéből való, ugye elmegy a korabeli filozófusokkal beszélgetni Pál, és azt mondja, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk a filozófusoknak, miképpen a költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Ez egy nagyon érdekes dolog, ezt megszoktuk, nagyon sok bibliaolvasó ezt olyan természetesnek veszi, de gondoljuk végig. Nem azt mondja, hogy Isten valahol a végtelenben van, hanem én vagyok az Istenben. Ő benne élek, mozgok és vagyok. Hát nem az a lényeg, hogy hol van az Isten, hanem az a lényeg, hogy hol vagyok én. Hogy tudatosul-e bennem, hogy ő benne élek, mozgok és vagyok, vagy nem tudatosul semmi sem én bennem. Éppen ezért az önmagát kinyilatkoztató Isten az belépett az időbe, mert ő, akinek nincsen ideje, csak úgy tud velem kommunikálni, hogyha ő is idővé lesz, belép az én téri idői világomba. Nézzük meg, Ábrahámnak egyszer a történelem egy pontján, nem véletlen, hogy mikor, szól az Isten. És aztán a történelem egy pontján Ábrahám utódait kiszólítja Egyiptomból. Nagyon érdekes, hogy a történelemnek az egy pont olyan pontja volt, amikor ezt meg lehetett tenni. A történelem egy pontján elhívja Dávidot. Erről már többet tudunk történelmileg, hogy pontosan akkor, amikor van egy vákumhelyzet, és pontosan úgy, hogy felfedez egy nagyon fontos közgazdasági tényt ez a Dávid, hogy az a világkereskedelmi út, ami korábban volt, hogy ugye Babilonba befutottak a hajók, Tigris és Eufrates, Perzsaiből gondoljuk el most a térképet, onnan tevekaravánok elvitték Föniciába az árut, az indiai árut, a keleti árut, a mesés kelet kincseit. Ez bedugul éppen úgy ezer táján. Eliszaposodik a Tigris és Eufrates torkolatvidéke, nehéz lesz a hajózás, külső politikai tényezők, Asszíria kezd megerősödni, Babilónia kezd meggyengülni, és jön Salamon, aki felismeri azt, hogy hoppá, van Kelet-Afrika. Ofir aranya, Sába királyné. És az akabai öbölből kiépíti a főniciai kereskedővárosokhoz az utat. És erős lesz Izrael. Pontosan akkor, amikor kellett. És ez nem csak gazdasági tény, hanem Dávidon keresztül az Isten mond valami nagyon sokat. És jön Jézus, ő is az idők teljességén jön el. Majd ezt látni fogjuk rögtön. Tehát mi ő benne élünk és mozgunk, tehát mi úgy tudjuk Isten megismerni, hogy azt látjuk, hogy Isten ott van a mi időnkben, és a mi időnk, és a mi egész létünk, a mi téri idői valóságunk, az attól függ, hogy Istennel milyen kapcsolatban vagyunk. Nem Istennek van ránk szüksége, hanem a mi életünk értelmetlen, enélkül a felső kapcsolat nélkül. Mert egész egyszerűen nem tudjuk önmagunkat meghaladni. Belesüllyedünk a matériába. Ezért a Biblia azért fontos könyv, mert az időn túl látni minket Istenben tanít. Nem az a Bibliának az üzenete, hogy légy okos, hogy holnap mi lesz. Isten nem egy jós könyvet hagyott ránk, hanem ő Jézus Krisztusban adta az idő titkát. Istenben adta az idő titkát. Na most, menjünk csak tovább, hogy tényleg ez így van már az Ószövetségben is. A mi Isten képűségünknek az a titka, hogy Isten megjelenik különböző neveken. A Bibliában nem csak ez a három név van, sokkal több név van. Héberül is oda van írva, Jahvé, Adonáj és Elohim. De ezeknek az a lényege, hogy ezek mind beszélő nevek. Az ókori embernek a nevei azok beszélő nevek voltak. És hogyha ezeket a beszélő neveket nézzük, akkor én most bőven csak egy névről, az elsőről, a Jahvéről szeretnék beszélni, mert ez az, amit úgy szoktak mondani, hogy Jehova. Bár ilyen szó nincsen a Bibliában, mert ugye a Jehovát, az csak a középkori héberül nem tudó tudósok, ha tudósok voltak, találták ki, és így került a Károli fordítású Bibliába. Menjünk vissza ennek az eredetéhez, ennek az egész történetnek. Mózes második könyve, harmadik fejezetében, Mózes elhívási történetében olvasható ez az egész szakasz. Mielőtt elolvasnám, el tudják önök is olvasni, hadd mondjak valamit, ami egy nagyon fontos dolog. Ez a fontos dolog az a következő. Isten szól időben Mózesnek, aki már réges-régen az emberi számítás szerint lemondott arról a nagy tervéről, hogy megszabadítja a népét. Hiszen Mózes, úgy mondaná a 20. század, 21. század ember, véletlenül oda került a király udvarba, véletlenül, ugye éppen a fáraó udvarában nevelkedik fel, véletlenül ugye agyonüt egy egyiptomi rabszolgahajcsát, és ezért véletlenül menekülnie kell. És már 80 éves ember, mert véletlenül 40 évet eltöltött egy kis korepetálásra, Isten türelemből korepetálta, mert ez is az időhöz tartozik, pusztában, amikor találkozik az égő csipkebokorba az Úrral. És akkor Mózes azt mondja az Istennek, mikor ugye oda megy a égő csipkebokorhoz, ami nem ég el, leveti a saruját, mert az Úr ráparancsol, és akkor zajlik ez a párbeszéd részlet, Mózes pedig mond az Istennek. Imén elmegyek az Izrael fiaihoz, és ezt mondom nekik, a ti atyátok Istenek küldött engem ti hozzátok, ha azt mondják nekem, mi a neve, mit mondjak nekik? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés az ókori embernek. Az ókori ember neve az más volt, mint a mi nevünk. Mi egyszerűen kapunk egy nevet, nem nagyon jellemző ránk a nevünk, ezt kaptuk. Az ókori embernél nem így volt. A személyiség része volt a név. A név és névhasználat nagyon fontos volt. Az Isten nevek nagyon fontosak voltak. Hiszen, hogyha én tudtam az Isten nevét, akkor ezt az Istent mindig megidézhettem. Erre vonatkozik azért a második parancsolat, hogy Isten nevét hiába felneved. Ez a hiába, ez azt jelenti, hogy ne varázsolj vele. Úton, útfélen ne cibáld oda az Istent. És az érdekesség az, hogy a Biblia nem mondja meg sehol sem az Isten nevét, itt sem. Azért, hogy ne tud megidézni. De valami nagyon lényeges elmond erről az Istenről. És ez az idő és az Isten, Isten idejének a titka. Ebben a névben benne van, ebben a Jahvé névben, benne van az Isten idejének titka. Mert mit mond? És mondta az Isten Mózesnek. Vagyok, aki vagyok. Héberül ehje, aser ehje. Az ehje szó az a lenni igének egy megfelelő alakja. Most nem mondom el, hogy melyik, milyen alakja, de valami ilyesmit jelent magyarul, hogy a levő, a létező, aki van. Isten nem mond nevet, hanem a levő, aki a létezés. Úgy is lehet ezt fordítani, mert héberben mások a nyelvtani formák. Már Károly Gáspár is az 1590-es Vizsói Bibliában egy céljegyzetet írt mellé, és azt mondja a Károly, hogy ezt nem csak úgy lehetne fordítani, hogy vagyok, aki vagyok, hanem leszek, aki leszek. És ez a leszek, vagy ez a vagyok küld el téged. Isten itt nem elrejtőzni akar, hanem valamit el akar mondani magáról. Mózes, te eredj el, ugye mondja tovább. Ismét mondja Mózesnek. Így szólj az Izrael fiaihoz, az Úr a ti atyátok Isten, Ábrám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mindörökké, ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. Mit mond itt el Isten? Hogy én vagyok az, akit ti már tapasztaltatok, és Mózes, te eredj el, és járj az úton, és tapasztalt, hogy ki vagyok. Az Isten nem meghatározni kell, a végtelent nem lehet meghatározni. A végtelent nem átlátni kell, mert a végtelent nem lehet átlátni. A végtelen Isten nem így úgy amúgy kell bekötni ilyen és ilyen liturgikus, dogmatikus, stb. Szabályok közé, hanem a végtelen Istent követni kell, tapasztalni kell. Ahogyan Ábrahám tapasztalta, ahogy elvesélték neked, ahogy Izsák tapasztalta, ahogy elvesélték nektek. Ahogy Jákob tapasztalta, ahogy az ősatyák tapasztalták, úgy fogjátok ti is tapasztalni. Eredj el, én vagyok, aki vagyok. Bízzál bennem, mert az Istenben hinni lehet és kell. A hit az bizalom. Ahol Isten megjelenik, ott mindig ez a bizalom próba van. Bízol-e benne? Nem abban bízom, akinek átlátom pontosan a káderlapját, mert az átverhet engem, ugye még a mindennapi életben is így van. A bizalom az egy belső valami. És Isten azt mondja, én a vagyok vagyok. Vagyok, aki vagyok. Jelenések könyve úgy mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég. Én a létezés vagyok. Isten nélkül nincsen létezés. Ezért mondta Pál, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy láttok. És itt van az Isten fogalomnak a lényege, hogy ő azt mondja, hogy leszek, aki leszek, vagyok, aki vagyok. A Bibliában az időt azt mindig a benne elrejtett tartalom határozza meg. Nagyon érdekes, ezt a könyvemben leírom, talán nem elég világosan, azért mert kicsit pontosabban mondom. A Bibliában az időre három szó is vonatkozik. Tehát így ilyen elvont időfogalom, mint amivel mi gondolkodunk a magyar nyelvben, ilyen nincs a Bibliában. Van egy szó, amelyik így van héberül, hogy ólám, görögül aion. Ez az örökkévaló időmennyiséget jelenti. Ami számomra áthatatlan. Se a kezdetét, se a végét nem látom. Világkorszaknak lehet mondani. Ez a megváltási terv egészének az ideje. Az ember mindig ezt szeretné nyújtani, ezt szeretné megismerni, és valahol a 21. századi embernek az a baj, hogy az örökkévalóval többet foglalkozik, mint a jelenvalóval. Aztán van egy másik időfogalom, amelyik így van héberül, hogy zömán, és görögül pedig úgy van, hogy kronosz, ami két időpont közötti távolságot, az idő tartamot jelenti. De van egy harmadik időfogalom is. Ez héberül úgy van, hogy ét, és görögül pedig úgy, hogy kairosz. Ez az alkalmat jelenti. Azt a pontot, amikor rám köszönt valami kihívás az életből, amikor tennem kell, ez az én időm, ezért vagyok én felelős. Az ember mindig azt szeretné látni, hogy mennyi van még hátra. Az ember azt szeretné látni, hogy még hogy lehetne ezt vagy azt megvalósítani. Hogy lehetne az időt valahogy megnyújtani, és ez nincs a hatalmunkban. És közben elfelejtjük azt, hogy Isten alkalmakat rendelt a mi életünkben. Olyan pontokat, ahol mi igazán megélhetjük az Istennel, az emberrel és a világgal való nagyszerű kapcsolatunkat. Ezért mondja az ige, hogy Áron is megvegyétek az alkalmatosságot. Ugye Efézusi levél 5. fejezet 17. versétől van ez a szakasz. Mi az alkalmak emberei vagyunk. És valahol a 21. századnak itt van a baja, hogy valahogy mi mindig az örökkévalót hajszoljuk, és elfelejtkezünk arról, hogy Isten alkalmakat rejtett el a mi életünkben. Mik ezek az alkalmak? Nagyon kis dolgok. Ha én utcaseprő lennék, akkor az az alkalom, hogy tisztességgel végezzem a munkámat. Ha itt vagyok, most az az alkalom, hogy erről a számomra nagyon fontos dologról most önöknek beszéljek. És önöknek az lesz az alkalom, ha hazamennek, akkor ezt a vagyokot, aki vagyok, ezt próbálják jobban megérteni. Na de ez csak úgy megy, hogyha Isten kinyilatkoztatja magát, és ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Isten Jézus Krisztusban nyilatkoztatja ki magát. Isten nem egyszerűen mondott magáról valamit, hanem belépett Jézus Krisztusban a téri idői világban, a történelem egy pontján. Mivel mi idői lények vagyunk, ezért a megváltásunk is idői tény. Nézzük meg, hogy Jézus Krisztusnál hogy történt ez. Azt mondja Máté evangéliuma rögtön az elején, az első fejezet 15. verse, és mondván bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. Beteljesedett az idő. Jézus Krisztusban az idő céljához érkezett, ezt mondja ez az ige. Isten országa közelített el. Na most, hogyha ezt valaki elkezdi időileg számolni, hogy mennyi van még hátra, hány év, akkor ez csalódni fog biztos, mert lineárisan nézi az időt. De abban a pillanatban, hogyha észreveszük azt, hogy Jézus Krisztusban a tartalma az időnek jelent meg, amiért én ember vagyok, amiért Isten megalkotta az embert úgy, hogy megteremtette nem csak a füvet, fát, a bokrot, a tért, az anyagot, az anyagi világ ezer csodáját, a csillagokat, a napot, holdat, hanem megteremtette benne az időt, akkor rögtön felismerem, hogy az időt, az alkalmat, ami az enyém az időből, azt Jézus Krisztusban ismerem fel. Nézzük meg, hogy az evangéliumok ezt mennyire fontosnak tartják. Nem csak Márk mondja így, és mondván betölt az idő, és eljött az Istennek országa, hanem Máté, amikor Jézus nevéről beszél, ugye, Máté, amikor elmondja, hogy József, amikor úgy látja, hogy Mária viselősnek találtaték, el akarja magába bocsájtani, akkor Isten egy álmot ad, és egy ószövetségi proféciára emlékezteti. Erre az Ézsaiás 7.14-re. Azt mondja, ezért tehát jelt néktek az Úr maga, ímé a szűz fogam méhében és szülfiat, és nevezi azt Immánuelnek. Ezt idézi vissza az angyal Józsefnek. Ímé a szűz fogam méhében és szülfiat, és annak nevét Immánuelnek neveztetik, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Tehát Isten belépett Jézusban a téri idői világba, és ez az Isten legnagyobb jele, történelemmé lett az Isten, a vagyok, aki vagyok, most létezővé, időben létezővé lett Jézus Krisztusban, és nem véletlen, hogy ennek az evangéliumnak a végén Jézus úgy búcsúzik el, és ez az evangélium utolsó félmondata, ami ott van a lap alján, hogy imén ti veletek vagyok, mondja a vagyok, a világ végezetéig. Tehát az idő, az új szövetség szerint, és ez a kereszténység egységes alapja, csak úgy érthető, hogyha én Istenben vagyok, az Istenben van nekem időm. Istenben lenni van időm. Abban a pillanatban, hogy kilépek ebből az áramkörből, értelmetlen dolog lesz a tér és az idő is, az anyagi világ is, és minden. Az én létemnek az alapvető dimenziói azok, amik tönkre mennek. Ezért van szükségem Jézus Krisztusra. Ezért kell ő, mint megváltó az én életemben. De az idők teljessége, idők központja az a kereszt. És ezt maga Jézus tanította. Amikor eljön az ő órája, amikor eljön az az idő, hogy életét értünk áldozza, akkor nem egy véletlen baleset történik, hanem nézzük meg, hogy mondja maga Jézus. Ugye ez az utolsó vacsora előkészítése, és mondta a tanítványoknak, menjetek el a városba, amma bizonyos emberhez, és mondjátok neki, a mester üzeni, az én időm közel van. És ezt azért tudta ez az ember, hogy mit jelent az én időm közel van, mert Jézus ezt nagyon sokszor elmondta. Jézus ideje, ez a kereszt ideje. Ezért van az, hogy a világegyetem középpontjában a kereszt áll. Kereszt nélkül nem érthető a világ. De ez máshol is így van, mert hogyha tovább megyünk, János 17.1-ben a főpap imája Jézusnak, amiben összefoglalja az egész földi küldetését, így kezdődik. Ezeket beszélte Jézus, és felemeli szemeit az égre, és mondta, Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiaid is dicsőítsen téged. Eljött az óra. Az idő az nem egy ilyen lineáris fogalom ám a Bibliában, hogy egy óra, meg két óra, meg egy év, meg öt év, meg egy évszázad, egy évezred, egy millió év, két millió év, öt millió év, stb. Csak úgy folyik, mint egy adottság, nem. A Bibliában az idő az mindig egy középpontból érthető. És az ember idejének a középpontjában Jézus Krisztus keresztje áll. Ez a kereszténységnek az alaptanítása. Egy nagy teológus, nem véletlen, hogy a 20. században egy nagy református teológus, valdens református teológus, Oscar Kuhlmannnak hívják, olasz teológus volt, az 1920-as, 30-as, 40-es években munkálkodott és remek könyvet írt. A könyvnek az a címe, hogy Krisztus és az idő. Oscar Kuhlmann azt mondja, hogy az egész kereszténység azon épül fel, hogy a világegyetem központjában a kereszt áll. Enélkül értelmetlen a teremtés, és elgondolhatatlan Jézus visszajövetele. Márpedig az egész világ időben élő valami, van kezdete és van vége, és a kezdet és a vég csak a középpontban érthető igazán. Ezért az Ószövetségben minden előre mutat a keresztre, az Új Szövetségben pedig minden visszamutat a keresztre. Mert aki nem tudja, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadott, annak nem mond semmit se a teremtés, se az újjáteremtés. A 21. századi ember időzavarának valahol itt van a teológiai oka. Valahol ezt felejtettük el. Vagy elmoralizáljuk a kereszténységet, vagy elliturgizáljuk a kereszténységet. Szép istentiszteletek lesznek, meg szép karizmatikus ilyen-olyan amolyan lesz belőle, vagy mit tudom én, valamilyen szép szabályrendelet, hogy ez se szabad, meg az se szabad, vagy ilyen is ilyen morális kötelmeknek a sora lesz a kereszténység, és elvész belőle az idő. Krisztus találkozni akar veled. És Krisztusnak a találkozása az azon épül fel, hogy ő érted, meghalt. Találkozni akar veled, mert először ő állt az te életed elején, ő a teremtő urad. Találkozni akar veled, mert ő áll az idő végén. Utoljára a porod felett megáll, ahogy a Biblia mondja. De találkozni akar úgy veled, hogy bekopogtad a szíved ajtaján, ha valaki ezt nem érti. Hogy Jézus minden héten randevúra vár, hogy így mondjam. Van egy találkozási pontom. Akkor nem fogja érteni, miért jó találkozni vele az életem végén. Nem lehet csak Jézus második eljövetelét hirdetni. Nem lehet csak Jézus első eljövetelét hirdetni. Nem lehet csak azt hirdetni, hogy egyszer megteremtette Isten a világot, ha én az időnek ezt a ciklikus voltát, hogy minden hetediket visszakéri az Isten, ami egy teremtési rend. Tessék megnézni. Ez a ciklikusság egy teremtési rend. Azt mondja a kert minden fáról bátran, hogy egy fát mégis visszakér az Isten. Miért? Istennek szüksége volt erre a fára? Nekem van szükségem rá, hogy annak az egynek a tiszteletbe tartásával mondjam el azt, hogy a többit is az Istentől kapom, nem? Kinek van szüksége TMK-ra, hogy így mondom, tervszerű megelőző karbantartásra, mert fiatalok már nem tudják, mi az a TMK. Hát nekem van szükségem, nem? Pszichológiai szükségem van rá. Isten nem akarja, hogy neurotikus legyél. És az egész megváltási tervnek ez a logikája. És én ezt nem csak úgy mondom, mint hogy hát na most mondani kell valamit, hanem Pál is így mondta Galata 4-ben. Hogy mondja Pál? Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsájtotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Vagyis, hogy az időm célhoz jusson, nem? Vagy ha tovább megyünk, és azt mondjuk, hogy nem csak Pál mondta ezt így, hanem az ő második eljövetelének kapcsán. Nézzük meg, hogy Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében mond egy csomó példázatot az ő második eljöveteléről. Mindig az időről van szó, fügefa, nem? Noé napjai. Noé napjainál nem az a baj, hogy esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, hanem az, hogy nem vesznek észre semmit, kiesnek az időből, nem? Vagy a 10 szűz. Nem az a baj, hogy a 10 szűz az nem szép fehér ruhába öltözve várja a vőlegényt, hanem az a baj, hogy a balgák megteologizálják, hogy még elég lesz ez az olaj, ami van, nem kell tartalék. És ezért maradnak le. És így tovább. Mindig az időről van szó. És hogyha most még egy lépéssel tovább megyünk, akkor azt mondjuk, hogy ez az idő, nézzük csak a Zsoltárokban, hogy mondja. Tiéd a nappal, az éjszaka is a tiéd. Te formáltad a világosságot és a napot. Te szabtad meg a földnek minden határát, a nyarat és telet te formáltad. Ez mindig ciklikus, ez nem ilyen vonalszerűen terjed. Van tavasz, nyár, van ősz, tél, van nappal, éjszaka, van világosság, sötétség. Teremtetted a holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely legyugvását tudja. Van egy rend a mi életünkben. És a boldogságnak az a titka, hogyha ebben a renddel lépést tartok, ha időben élek, nem az idő alatt élek, vagy az idő fölött élek. Vannak emberek, akik az idő fölött élnek, ugye? Ezeknek borzalmas, csak ezek az emberek semmiféle határidőt nem tudnak, az idő fölött élnek. Vannak az idő alatt élők, akik állandóan jönnek, hogy semmire sincs idő. Meg kell tanulni az időben élni. Úgyhogy ismét visszakerüljek a teremtés gyújtópontjába. Még valamikor, még az antivilágban volt egy könyvnap, és akkor a Két proféta című könyvem akkor jelent meg. És a Calvin téri könyvsátorba lehetett dedikálni. Sorbáltak az emberek, vették a könyvet, és itt közösen az egyházak dedikáltak, és ennek a dedikálásnak a díszvendége egy világhíres teológus Jürgen Moltmann volt. És Jürgen Moltmannal ott összebarátkoztam, és kezdtünk beszélgetni. Jürgen Moltmann írt egy könyvet. És ez a könyv megjelent magyarul is, az a címe, hogy Reménység fényei, magyarul ez a címe, a Református Zsinat sajtóosztály még 89-ben kiadta, Szatmári Sándor fordította, én pár órával ezelőtt Miskolcon találkoztam éppen a Szatmári Sándorra, és mondtam, hogy elküldöm a könyvemet neki. És ebben egy nagyon izgalmas idézetet mond Jürgen Moltmann. Ő nem adventista. Ezt a könyvet előbb írta, mint ahogy velem beszélgetett. De amikor elmondtam, hogy én mit hiszek a szombatról, érdekes módon én is akkor értettem meg, hogy milyen bomba van ebben az alapvető bibliai tanításban, amivel mi foglalkozunk. Nézzük, hogy mit írt ebben a könyvben Jürgen Moltmann. Minden zsidó és minden keresztény tanításnak, mely a teremtésről szól, egyúttal a szombatról szóló tanításnak is kell lenni, mert szombaton és A szombat által fejezte be Isten a teremtést, és a szombat által ismerik fel az emberek azt a valóságot, amelyben élnek, és amely önmagukban van úgy, mint Isten teremtése. A szombat nyitja meg a teremtés igazi célja felé. A szombaton történik a világ megváltásának előünneplése. A szombat maga az örökké valóság jelenléte az időben, és az eljövendő világ előíze. Mint ahogyan a szombat parancsolatának megtartása a zsidók ismertető jelévé lett a fogságban, úgy a teremtés szombatjáról szóló tanítás a bibliai teremtés tan ismertető jelévé lesz, ellentétben a világnak, mint természetnek a felfogásával. A szombat az, amely a világot, mint teremtést ismerté teszi, megszenteli és megáldja. Ez egy nagyon megdöbbentő mondat. És azt mondja, hogy én ezt nem véletlenül írtam. Egy egész tanulmányt írt erről. Egy egész fejezet a könyvében ez. Mert meggyőződése, hogy a 21. századi kereszténység lanyhaságának az a baja, hogy a találkozó pontok maradtak el. Beszélünk Jézus visszajöveteléről, első eljöveteléről, beszélünk úgy langyosan a teremtésről is, de hogy miért van a teremtés történet a Biblia elején, ezt nem tudjuk. Hogy ez mit jelent az én számomra, ezt nem tudjuk. Állandóan csak azon törjük a fejünket, hogy hogy lehet ezt a természettudományos világképpel összeegyeztetni. Hát sehogy. Ez egy egészen más rendszer. És közben elsikad az, amit ez mondani akar. Amit ma mondani akar. Ami a mai üzenet, hogy nem kell neurotikusnak lenned. Vissza kell találni az eredeti ritmushoz. Nem csak az a fontos, hogy egészséges táplálékot egyél, meg hogy levegőz, meg mozog, meg egészséges életmódot folytass, hanem pszichésen élj egészségesen. És a pszichés egészségünknek a teremtés emlékünnepe a szombat az alapja. És ezzel az egyház történelem során mi keresztények nagyon sokszor visszaértünk. El is rontottuk ezt az ünnepet. Nem csak az, hogy másnapra tettük, nem ez az igazi nagy baj. A tartalmában mindig a szabad és nem szabadok napjává tettük. Mit szabad, mit nem szabad. Mint a farizeusok. Őróluk majd nagyon sokat beszélünk, Jézusnak a nagy vitájáról a farizeusokkal. Most csak ott fejezem be, amit Jézus mondott erről a napról. Márk evangéliuma 2. fejezet 27-28. verse. Tudjuk, ez a kalásztépés szombatnapon. Jézus kimegy az övéivel az aratás előtti mezőre. Süt a nap. Ilyenkor Palesztinában óriási nagy bolyhos bárányfelők úsznak az égen. Tenger felől fúj a szellő. Ringatózik a kalásztenger. Kinyílnak a virágok, és a virágok édes illata betölti az egész levegőt. És beszélgetnek a tanítványok, összezárul a közösség, ami minden ünnepnek a lényege, és jön egy farizeus, aki les. Mit néz a farizeus? Mit csinál az ember? És a szombat miről szól? Mit csinált az Isten? Nem? És hogyha ez a nézőpont megváltozik, akkor azt mondja Jézus, elvész az alapigazság, hogy a szombat az érted van. Nem ellenedre, hogy ezt nem szabad csinálni, azt nem szabad csinálni, érted van, nem? Hát, hogyha rendeltetésszerűen használsz egy motort, azt a mérnökért teszed? Nem. Mérnöknek talán az lenne jó, hogyha több kellene el abból a gépből, minél jobban tönkre tennéd, nem? Az a te érdeked, nem? Hogy egészségesen élsz, az a te érdeked, nem? Pszichésen egészségesen élsz, az a te érdeked, ezért... A szombat lőn az emberért, és nem az ember a szombatért. És a szombatnak az igazi tartalma az nem az, hogy az ember mit csinál benne. Az igazi tartalma az, hogy hol van Jézus a szombatban. Mert hogyha Jézus nincs a szombatban, akkor én betarthatom, megtarthatom, de nem ér semmit. A betartás az semmit nem ér. A szombat tart meg téged, nem te tartod a szombatot. És ezt a titkot kell megtalálni. De... Mielőtt erre rátérnénk, következő alkalommal azt kell megbeszélni, hogy az ember és az idő hogy van. Hogy van ez a három időfogalom, és benne hogy van az ember. És én az időmmel hogy is legyek. Ez lesz a következő hétnek az anyaga. Nagyon sok szeretettel várok, hívok mindenkit a következő héten.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából,

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

Radnóti Miklós, törvény. Darvak irkálnak változó betűket az égre, s hangjuk úgy potyog, kopogva, mint a jég. Utánuk pillant most az ég, s megáll a támolygó idő. Az ősz emlékké válik, és szikrázva élesül a szó, mit lomb közt pirosan ejt a szél. Szinte fütty, mi ideér, oly sikoltva ejti el. Mert fagy készül itt, utána hull a hó, s majd alá kerül kegyetlen a földi mozgalom. Te bujdos ott, s egy hajnalon az új fű kidugja tőrét. Törvényez, eddig él. Erős a tél, de sűrű lázadás tör majd belőle föl tömötten. Velünk tartasz éj, mögöttem sugva kérdez így a tájék. Bólintok, s érzem arcomon elégedett szelét, piros láng a lomb, és int, hogy nem felejt. Figyelj te is, levelet ejt eléd is. Várja válaszod.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Áldott az Isten, akinek végtelen kegyelme és szeretete révén én ismét együtt vagyunk. Együtt Isten ígéjével. Együtt, hogy meghallgassuk Istennek itt és most hozzánk intézett üzenetét. Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Ennek a reménységnek nevében és ennek a reménységnek jegyében, gyertek testvéreim, összpontosítsuk figyelmünket Isten üzenetére. Ha előző tanulmányunkból megértettük azt, hogy nekünk küldetésünk van e világ felé, hogy mint keresztény ember nem szigetelhetem el magam a másik embertől, hogy felelősséggel tartozom azért a másik embernek, akit a Biblia az én felebarátomnak nevez. Ha megértettük, mit jelent ez a kérdés, menni vagy nem menni? Ha megértettük, hogy vétkesek közt cinkos, aki néva, s atyafiaiért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahová te küldtél. Ha mindezt megértettük, gyertek testvéreim, tisztelt hallgatóink, tegyünk egy lépést előre Biblia tanulmányunkban. Nézzük meg, milyen következményekkel járhat, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Az ígei alapot mai tanulmányunkhoz a Jónás próféta könyve első fejezetének első három verséből idézem. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az amittai fiához, mondván: kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elém. És felkele Jónás, hogy Társisba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és találna ott egy hajót, amely méne Társisba, és megadván a hajóbért, beszálla abba, hogy Társisba menne velük az Úr színe elől. Hallgassuk meg, hogyan foglalja versbe nagy költőnk Babits Mihály e történelmi képet.
1: Kerülvén azért Jáfó kikötőbe hajóra szállott, mely elvinné őtet Társis felé, s megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért.
0: Volt egyszer egy próféta Izraelben, élete és munkássága második Jeroboám uralkodásának időszakára esett, Krisztus előtt 783 és 743 között. A prófétát Jónásnak hívták. Nem különleges név, azt jelenti galamb. Különben az Új Testamentumban is megtaláljuk ezt a nevet. Így hívták Péter apostol édesapját is. A proféta apjának is ismerjük a nevét, Amittainak hívták, ami hűséget jelent. Szülőfaluja Gát-Kéfer, a mai Elmesháda nevű falucska volt Izrael északi tartományában. Köztiszteletnek örvendő proféta volt. Ő profétálta meg Izrael győzelmét Arám felett. Profétálása nyomán boldog, békekorszak következett az országban. Hiszen északon Hamat, délen pedig az Araba, azaz Holt-tenger volt az ország határa, és a nép méltán látta ebben a virágzó korban a salamoni korszak visszatérését. Hát ugye, testvéreim, tudjuk, hogy szerencsés az a próféta, aki ilyen kedvező üzenettel bízatik meg. Így tehát nem csodáljuk, ha Jónást tisztelték hazájában. Az északról jövő arámveszély elmúlt, és ezt különösen szülőföldje becsülte nagyra. Jólétről és gazdagságról prédikálni, jólétről és gazdagságról profétálni, sőt ennek beköszöntését is megérni, mindig is népszerű dolog volt, és mai napig is az maradt. Jónásnak ez a megbecsülése a zsidó hagyományokban is tükröződött. Nagyon régi zsidó hagyomány azt tartja, hogy ő lett volna a sareptai özvegyasszonynak a fia, akit ílés támasztott fel a halálból. Megint mások pedig úgy tudták, hogy ő volt az a proféta növendék, mai nyelvvel szólva az a teológiai hallgató, akit Elizeus elküldött Jéhuhoz, hogy királlyá kenje őt. Azonban a szomorú a történetben az, hogy Jónás népszerűsége csúcsán elfeledkezett arról, hogy ő csupán csak egy szolga. Isten üzenetének szolgája. Létének nem az adott alapot és értelmet, hogy szülőföldén tisztelték, hogy szerették az emberek, hogy népszerű volt, hanem az, hogy a magasságos Istennek ügyét szolgálta. A történetben az a még szomorúbb, hogy mi sem vagyunk mentesek a jónási kísértéstől. A szolgálatból általában és legtöbbször a ránk háruló dicsőség érdekel, és ezt látjuk. Azt, amit a szolgálatunkért az emberektől kapunk. Azt keressük, hogy mit ad nekünk Isten az ő szolgálatán keresztül. Emögött viszont meghúzódik a gőg és a büszkeség kísértése. Zebedeus fiai és a többi tanítványok önként áldozatot vállalva követték a mestert, ám a gőg kísértése, a kitekinthető nagyobbnak kérdése még hosszú éveken át hatalmába tartotta őket, s még az utolsó vacsora ideje alatt is fertőzte szívüket a látszat nagyság keresése. Csak Krisztus keresztje tudott ennek a kísértésnek véget vetni, na meg a jeruzsálemi felház tapasztalata. Jónást, szolgáját az Isten új megbízatással, új küldetéssel szólította meg. Ez volt az Úr ígéje Jónáshoz, az amittai fiához. Indulj és menj Ninivébe a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám a rosszasága. A küldetésre természetszerűen mindig engedelmesség a válasz. Az engedelmesség a hűségnek próbája. Isten ma sem hűség fogadalmakat vár tőlünk, hanem engedelmességet. Mert szépen elmondhatjuk, akár a keresztségi hitvallás tételünket, akár a konfirmációi fogadalmunkat, de ez még nem minden. A hangzatos szólamok helyett Isten engedelmességet és szolgálatot vár mai gyermekeitől is. Ebben a két bevezető versben, amelyet felolvastunk elmélkedésünk elején, semmi szokatlan, különös dolog nincs. Hiszen Isten azért hívta el mindig a szolgáit, mert feladatot, küldetést bízott rájuk, és engedelmességet várt el tőlük. De a küldetés mindig próba. És a próbatüze mindig új engedelmességhez vezet. Ezért a kérdés. Van-e elég bátorság és szeretet a prófétában? Minden küldetés újra meg újra felveti ezt a kérdést. Nem csak akkor, de ma is. Bennünket is küldetésünkkel próbál meg az Isten. Jónás sajnos megijedt a küldetéstől. Dwight Helén ihletett tollából ezt olvasom. A megbízatás nehézségeit látszólag lehetetlen voltát kezdte mérlegelni, így kételkedni kezdett. Még nem a következményektől fél, csak a nehézségek valószínűségétől, lehetőségétől riadt vissza. A mi félelmünk sem az igazi nehézségek között születik, hanem mi is, valljuk csak be, a nehézségek árnyékától szoktunk megijedni. Ha eljutnánk az engedelmes cselekedetekig, akkor megnyílna előttünk mindennapi életünk vörös tengere. De mivel csak a parton topogunk, csak árnyéktól félünk, azelől próbálunk menekülni, ami véleményünk szerint megtörténhetne velünk. Ezért mi sem vagyunk több, mint egykor volt Jónás. Jónás talán emberi számítás szerint igaza volt. A küldetés veszedelmes volt, na meg kényelmetlen is. Először is ott kellett hagynia azt a helyet, ahol köztiszteletnek örvendett, ahol mindenki becsülte, és mindenki tudta róla, hogy ő milyen fontos embere az Istennek. S következésképpen milyen nagy ő, Jónás, az embertársai között. Az üzenet átadása is kockázattal járt. Nem volt népszerű egy idegen prófétának az ereje teljében lévő város számára egy ilyen népszerűtlen, egy ilyen veszélyt hordozgató üzenetet hirdetni. Tudnélik, Ninivé akkor élte fénykorát. Az egész világ csodálta a várost. Asszíria fővárosa volt, a Tigris keleti partján. Jónás mennél inkább mérlegelte az üzenet esélyeit, annál kevesebb bizalma maradt. Azonban Isten ügyének örök törvényszerűsége, hogy a látszatok ellenére is biztosan halad előre. Aki mérlegelni kezd, aki megpróbál alkudozni az üzenettel, a megbízatással, a lehetőségekkel, testvéreim, az akkor is, ma is és mindenkor elbukik. Isten a megváltási tervben mindig úgy cselekszik, hogy mi emberek azt tapasztaljuk, hogy Isten minden ügye felett elhangzik ez a szózat. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim. Olvassuk Ézsaiás 55:8-ban. A küldetés teljesítéséhez, az engedelmességhez hitre van szükség. A hit pedig mindig kockázatvállalást jelent. Egy olyan állapotot, amikor az engedelmesség az Istenbe vetett bizalomra, és nem az emberi józan ítéletre vagy belátásra épül. Testvéreim, ha Ábrahám annak idején nem vállalta volna a hitnek ezt a kockázatát, soha nem indult volna el az alapokkal bíró város felé. Jónás viszont
1: félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol a magány és a békesség övezze, sem hogy a fedett népség megkövezze.
0: Jónás, hallottátok? Nem az Istent tagadta meg, csak egyszerűen nem vállalta a küldetést. Önmaga előtt valahogy így tudta igazolni tettét. Ilyeneket mondhatott magának. Nézd, te már nagykorú vagy. Lehet már annyi önállóságod, hogy magad is ki tudod választani a misszió területet. Képességednek, adottságaidnak megfelelően. Minek töltenéd idődet azzal, hogy Ninivébe menj, találsz te közelebb is munkaterületet. Valahogy így bölcselkedhetett Jónás önmagát. És ha nincs munkaterület, hát akkor annyi szolgálat után, annyi profétálás után, annyi prédikáció után, hát neked is jogod van néha egy kis pihenésre. Eltöltöd majd az idődet egy csendes, pusztai helyen, naponként dicsőíted majd az Isten, és várod, amíg Isten közelebb teremt számodra szolgálati helyet, lehetőséget és küldetést. A magányos békességben Jónás szívesen vallotta magát Isten prófétájának. Különösen akkor, ha ezért tisztelet is őrezte becsületben őszülő homlokát. De figyeljük csak meg a történetet, testvérei! Jónás végső fokon nem csak a várostól félt, hanem az üzenet következményeitől is. Mert maga vallotta később.
1: Azért akartam először Társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánod a rosszat.
0: Megfigyeltük? Jónás elég alattomos módon vádolja az Istent a kegyelméért, a bűnös ember iránti szeretetéért, a megbocsátásért, a rossznak megbánásáért. Ezért Jónás számára legalább olyan félelmetes volt az a lehetőség, hogy Ninivé lakossága elfogadja a kegyelmi üzenetet, mint az, hogy megkövezik ezért az üzenetért. Hiszen Ninivé árnyéka egyre jobban fenyegette második Jeroboám békés államát. És ha most Jónás a niniveiekre hozza Isten kegyelmének szerencséjét, megint ott a baj. Akkor otthon a köztiszteletben álló prófétából közönséges hazaáruló Isten népének árulója lesz az emberek kortársainak szemében. Nem. Ezt Jónás nem tudta vállalni. S mivel félt a ninivejettől, és mivel önmagát jobban szerette, mint a küldetését, nem is szerette őket annyira, hogy kockáztasson a küldetésért mindent. Ezért Isten el kellett vegye tőle azt, ami Jónást elszakította Istentől. Hát, ez ma is missziónk nagy kérdése. Tudjuk-e annyira szeretni Ninivét, hogy készek legyünk vállalni saját érdekeinknek kockázatát, saját érdekeinknek feladását. Jónásból, testvéreim, azért hiányzott a küldetés teljesítéséhez a bátorság, mert szeretni nem tudott. A szeretet hiánya azóta is és mindmáig csak vakmerőséget szül. A bátorság mindig a szeretet erejéből fakad. Figyeljük csak meg a példákat. Ábrahám azért volt bátor vitatkozni az angyallal Sodomáért és Gomoráért, mert szeretett. Szerette ezeknek a bűnös városoknak lakóit, mert testvéreinek tekintette őket. Mózes azért, mert többször is nemet mondani az Istennek, amikor Isten a népet el akarta pusztítani, hitehagyása, zúgolódása, fellázadása ellen. Mózes azért tudott Istennel vitatkozni, mert szerette a népet, és kész volt tenni is valamit népe érdekében. A nép viszont azért nem volt képes elindulni Kánaán felé, mert éppen az Istennel való szeretet közössége hiányzott. Márpedig enélkül a szeretet nélkül mi is valahogy ilyen jónási módon mentegetőzünk.
1: Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez, az Isten gondja, és nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én. Hagyjátok itt megbújni a fenéken, ha süllyedünk, jobb itt fulladni nékem. De ha kitesztek még valahol élve, tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkon tengjek, és keserű medjen békében, s az Isten is elfeledjen.
0: Hát, ezért állott elő ez az ellentmondásos helyzet. Hogy Isten prófétája bár hallja a szót, bár érti az üzenetet, el is indul Isten szavára, de mégsem vállalja a küldetést. Jónás nem közömbösen fogadta a parancsot. Nem engedte el füle mellett Isten szavát. Figyeltétek? Felkelt. Útnak indult. Áldozatot hozott az Úrért. De az ellenkező irányba indult. Társis. Ez egy föníciai tartomány, Tartessus, a mai Spanyolország területén. A korabeli földrajzi ismeretek mellett ez volt az egyik legtávolabbi pont az ellenkező irányba, Ninivétől. Jónás tehát ki akart kerülni Isten látószögéből. Hát ma is úgy történik mindig, akiből a bátorság és a szeretet hiányzik, annak csak ez a meglátás és ez a megérzés, ez a megoldás látszik kézenfekvőnek. Jónás viszont cselekedetével azt is elárulta, hogy túl kicsinek, túl emberinek látta az Istent. Olyan valakinek, aki elől el lehet bújni, aki sok dolga és gondja között talán elfelejti a prófétát, és így tovább. Hát testvéreim, az az ember, aki ma is nagynak látja magát, szükségszerűen kicsinyíti az Istent. Ahogy ám nőtt Jónás büszkesége hírneve miatt, úgy csökkent Jónás előtt Isten hatalma. Isten nem véletlenül bízta Jónásra a nem Ninivének szóló üzenetet. Ebből nem csak a Ninive beliek, de Jónás is kellett, hogy tanuljon. Isten arra akarta megtanítani menekülő prófétáját, hogy az ő uralma kozmikus uralom. Az ő uralma az egész világra és az egész világot átfogó uralom. Ma is üzenethirdetésünknek, minden keresztény szószék üzenethirdetésének sarkalatos pontja az, hogy az ige hirdetője elég nagynak látja-e Istent, hogy önmagát a hatalmas, mindenható és mindentudó, de mindenkit szerető Isten szolgálatába állítsa. Az egytálentumos szolgának igazi bűne nem az volt, hogy elásta a rábízott kincset. Ó, ez csak következmény volt. Az igazi okáról maga a szolga vallott, amikor az ura számon kérő szavára ezt válaszolja. Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, és folytatja a vádat az őt megbízó úrral szemben. Hát ez az elperdült istenkép volt az igazi bűne az egytálentumos szolgának. Ezért ma is a mi keresztény szolgálatunk válsága az istenképünk válsága. Üzenetünkben Isten nem csak másoknak üzen, a reánk bízott üzenetben önmagáról akar tanítani minket. Jaj, annak az íge hirdetőnek, testvéreim, aki csak másoknak akarja hirdetni Istennek üzenetét. Jaj, annak a prédikátornak, aki elsősorban nem önmagának prédikál, hanem csak másoknak. Isten azért bíz meg bennünket üzenethordozással, hogy elsősorban minket tanítson, és majd rajtunk keresztül, mint méltatlan eszközökön keresztül közölje üzenetét az embervilág. Isten azt akarja, hogy üzenetünkben ismerjünk önmagunkra. Azt akarja, hogy a hirdetett üzenetben elsősorban mi ismerjünk rá megbízó Istenünkre. És Jónás éppen erre volt kép. Ezért emberileg egyetlen logikus út maradt számára a menekülés. Ezért megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhér. Jónás nem tudott az Úrnak színe előtt élni, hiszen ehhez mindig és ma is az kell, hogy elvállaljuk a küldetést. Felelősség abban a tudatban élni, hogy valakinek tekintete állandóan rajtunk nyugszik. De egyben megnyugtató érzés. Abban a tudatban élni, hogy Isten gyermeke vagyok, és az én mennyei atyám szeme mindig, mindenhova, mindenkoron elkísér engem. Jónás elfeledkezett arról, hogy Isten minden tudó, minden ható és mindent látó. Inkább elindult a nagy kalandra, ellenkező irányba, önszántából, kitervelten. Ez volt Jónás bűnének súlyosbító körülménye. Ó, hány ilyen kalandja van az üdvösség történetben! Hány ilyen kalandor próféta tagadta meg a szolgálatot? Hányszor fárad ma is Isten, hogy felrázza, visszahozza a küldetés színterére a prófétát? Hányszor hozunk mi is szánszándékkal szomorúságot mennyei atyánk szívére, amikor elfeledkezünk arról, hogy Isten megbízatást adott nekünk. A megbízatás ide szól, ahová Isten küldött. Nem pedig az óceánon túlra, nem pedig nyugati irányba, ahol talán a prédikálásodért egy nagyobb darab kenyeret, vagy fehérebb falatot kapsz. Ha bárkinek megbocsátható, hogy elhagyja szülőföldjét, földi hazáját, két embernek meg nem bocsátható bűn. Az orvosnak és a papnak. Nincs jogunkban elhagyni szenvedő embertestvéreinket, mert valahol jobban megfizetik munkánkat. Erre nincs jogunk. És nincs joga a lelkipásztornak elhagyni a nyájat egy könnyebb, egy jobb megélhetőségért, egy nagyobb darab kenyérért, egy jobb márkás autóért. Csengjen mindenkor fülünkben, és ezen túlmenően lelkiismeretünkben nagy költőnknek szava. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Amen. Imádkozunk. Minden bűnt és emberi gyarlóságot oly kegyelmesen megbocsátó Istenünk, szent hódolattal állunk kegyelmi trónusod elé, ez alkalommal is, amikor üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében s az ő vérének érdemében kérünk téged, atyánk, bocsásd meg sokszor menekülő gyermekeidnek, sokszor felelőtlen prófétáidnak vétkét, mulasztását.

azért a másik emberért. Ne engedj bennünket menekülni a szent, magasztos küldetés elől. Bocsásd meg nékünk, ha sokszor mégis elfutottunk a megbízatás felelősség teljes cselekvése és teljesítése elől. Köszönjük, hogy még úgy szeretsz bennünket, hogy türelmed nem fogyott el, és foglalkozol még velünk, ennek a drága helyiségnek lakóival, mindazokkal, akik téged szeretnek, és még azokkal is, akik még hátat fordítanak néked. Köszönjük Istenünk ezt a nagy szeretetet, de kérünk, Szentlélek Isten, pecsételd meg üzenetedet, ne csak elménkben, hanem lelkiismeretünkben is, mindannyiunk szívében. Imádkozom ezért a helyiségnek minden lakójáért, a betegekért, az idősekért, az özvegyekért és árvákért, e helyiség ifjúságáért, a gyermekekért, akiket kérlek Istenem, nevelj a te szent neved dicsőségére, és ennek a nemzetnek örömére. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod, köszönjük, hogy bűneinket megbocsátod, ezért légy áldva, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, mind örökké. Amen.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem? Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és örülök annak, hogy a következő órában együtt lehetünk a Lépésről Lépésre című műsor keretében. Technikai munkatársam László Attila nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmünket. Állandó vendégünk Filip Lukács István, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezet lelkipásztora. Őt is köszöntöm sok szeretettel, Isten hozott István.
2: Köszönöm szépen, nagy öröm, hogy újból együtt lehetünk. A jó Isten tegye áldottá, ezt kívánom én is mindannyiunk számára ezt az alkalmat.
1: A mai műsor keretében a gyermekekről fogunk beszélgetni, és a legtöbben úgy tartjuk, hogy a gyermekek azok Isten áldása, a gyermek Isten áldása. Az, aki gyereket vár, az áldott állapotban van. Sajnos, hogy idővel megváltozott a fogalom, és teherré vált, és sokan úgy emlegetik, hogy terhes, nem pedig áldott állapotban van. Istennek áldása a gyermek, ugyanakkor eszköz, miért nem mondanánk, hogy a szülők nevelésére Isten kezében. Mert hiszem, hogy Isten a szülőket is nevelni akarja, általuk, a gyermekek által akarja megtanítani a szülőket a türelemre, miért ne tisztaságra, lelki tisztaságra, őszinteségre, megbocsátásra. Kedvesek ezek, aranyosak, örök mozgók, és a felnőttek arca felderül a közelségükben. Nem tévedek, azt mondom, hogy csak szeretni lehet őket. De most hadd térjünk a bibliai időkre. Hogyan néztek a gyermekekre a bibliai időkben? Hol volt a gyermekek helye az akkori társadalomban?
2: Engedelmeddel hadd kezdjem a második kérdéseddel, tehát hogy hol volt helye az akkori társadalomban. Először is Isten mellett volt a helye a gyermeknek, és ezt nagyon jól felfogták a hűséges, a hívő szülők. Ezért helyezte Isten a gyermekeket a családba el, mert másodszorban a gyermeknek a helye a családban volt, és a családnak, a szülőknek az volt a rendeltetésük, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a gyermek a Jóisten mellett maradjon. Hogy a Jóistennek neveljék őket, mint Istennek kisebb gyermekeit, őnekik nyilván kisebb testvéreik is, ha szó egy bizonyos értelemben a szülőknek a gyerekek, tehát úgy kell ránézzenek, úgy kell ránézzünk, mint az Isten gyermekeire elsősorban. Tehát Isten mellett, és azért, hogy Isten mellett legyenek, a Jóisten úgy látta legjobbnak, hogy a szülők mellett legyenek a gyermekek, és ott kapják meg a megfelelő impulzust, a hatást, hogy a Jóisten tudata felébredjen a gyermekekben. A patriarkális korban ezt mondhatjuk, tehát az ábrahámik idejükben a gyermekeknek szigorúan ott volt a helyük a családi körben. Amikor a család elveszítette ezt a funkciót, hogy az Istenhez nevelje a gyermekeket, akkor találkozunk iskolákkal, akkor hozza létre a proféta iskolákat Sámuel, ő az első, aki elindítja ezt az intézményt, majd később az évszázadok folyamán ennek hagyománya lesz, illetve sajnos torzulása is. De azt látjuk, hogy akkor jönnek létre az iskolák, amikor a szülők, a család nem tudja betölteni a rendeltetését, hogy Istenhez vezesse a gyermekeket. Érdekes az, hogy a Jézus idejében sem Jézust, sem Keresztelő Jánost már nem adják a szülők ebbe a proféta iskolába. Ekkor ezek az iskolák már messze elveszítették a jelentőségüket egyrészt, illetve hát jelentőségük volt, de a rendeltetésüket, tehát már nem töltötték be azt a rendeltetést, hogy az ígéhez, az ige által Istenhez vezessék a gyermekeket. Ezért sem adták a szülők a gyermekeiket ezekbe az iskolákba. Másrészt, ami Keresztelő János szüleit és a Jézus szüleit illeti, ők nagyon jól betöltötték ellenben azt a funkciót, amelyet a Sámuel idejében elveszítettek a szülők. Tehát pontosan úgy nevelték a gyermekeiket, Mária és József, Zakariás és Erzsébet, ahogyan a Jóisten akarta. És ők tulajdonképpen ez az eredeti édeni rendhez tértek ezáltal vissza. Tehát elsősorban a gyermekek helye Isten mellett volt, második sorban a családi körben, ha a család nem töltötte be ezt a funkciót, akkor kerültek tovább a gyerekek, a társadalom vállalta fel az ő szerepüket, az ő nevelési szerepüket, de ők is olyan értelemben, hogy Istenhez vezessék őket.
1: Volt idő, és nem is annyira régen, amikor a gyerekek valamilyen másodlagos emberi szintben voltak kezelve. Például nem ettek egy asztalnál a felnőttekkel, hanem még szüleink is visszaemlékeznek arra a korra, amikor a küszöbön ették meg az ételt. Volt valami hasonló a bibliai korokban, tudunk ilyenről? Esetleg történelmi dokumentumokból merített gondolatokra utalok, nem feltétlenül bibliai utalásra, hogy volt ilyen másodlagos szerep a gyerekeknek, ilyen másodlagos szinten bántak velük?
2: Most a Bibliából nem igazán tudok feleleveníteni ilyen képeket, valószínű, hogy egy alaposabb elemzéssel igen. Viszont azt mindenképp elmondhatjuk történelmi szempontból, hogy még nem rég egyrészt, ugye ahogy említetted, hogy a gyerekeket esetleg nem egyes családoknál nem ültették asztalhoz. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy a gyerekeket nem is annyira gyerekeknek, inkább kicsi felnőtteknek tekintették. Tehát gondoljunk bele, hogy a gyereknek megvolt a munkája. Kevesebb volt a játék, kevesebb volt a szabadidő a gyermeknek. Foglalkozást adtak. Ha volt a nagykapája a mezőgazdásznak, akkor a kisgyermeknek volt kiskapája. És sorolhatnánk. Nagy kasza, kis kasza. Tehát az azért ott volt még nem olyan rég a portákon, és a gyermeknek megvolt a felelőssége, a feladata, vigyázott az állatokra, vagy különböző tevékenységeket kapott. Tehát amire én emlékszem, vagy amit fel tudok így eleveníteni, akár a hallottakból, akár a történelemből, az, hogy a gyermekek inkább kis felnőttek voltak. Vagy magyar történelemre is, hogyha gondolunk mondjuk az Erdély történetére, azt látjuk, hogy legalábbis a fejedelmi udvarokban lévők, az előkelők, akikről több feljegyzés maradt, már nagyon kiskorukban részt vettek a társadalom életében, vezetésébe, háborúkban. Ilyen Lajos király 15 évesen, 16 éves volt, amikor elkezdte a második Lajos, a Mohács királya az uralkodását, és teljes jogú király volt. Tehát ez azért jellemzőbb volt inkább a régebbiekre, jó lehet maga a várható életkor is alacsonyabb volt a maihoz viszonyítva. Tehát nekem így ennyi az, ami jelenleg az ismeretemben él.
1: Akár a bibliai időben is történt, hogy gyermek uralkodott és volt király.
2: Igen, igen. Most nyilván ott az a kérdés, hogy régensei által uralkodott, vagy valóságosan uralkodott, de az biztos, hogy a régens mindent megtett azért, hogy minél hamarabb, legalábbis egy becsületes régens, hogy minél hamarabb a jogos szerephez juttassa a fiatal uralkodót.
1: Mit tudunk Jézusról? Hogyan bánt Jézus a gyermekekkel? Tudjuk, hogy tevékenysége többnyire a felnőttek között zajlott, a tanításait a felnőttek között mondta el. Voltak a hallgatói között gyermekek is, tevékenykedett gyermekek között is. Mit tudunk, hogyan bánt Jézus a gyermekekkel?
2: Hát az, hogy Jézus hallgatói között voltak gyermekek, több alkalommal találjuk a fejezésben, a Szentírásban, hogy a kenyér megszaporításakor csak a férfiakat számolták, és az evangélista is csak így jelzi fel, hogy a férfiak hányan voltak, asszonyokon és gyermekeken kívül, de nyilván, hogy ott voltak a gyermekek. És ahhoz, hogy a gyermek ott legyen és hallgassa Jézus tanítását, az azt kellett jelentse, hogy és leüljön, és napokig, ugye 3 napig is volt, hogy ott voltak, azt jelentette, vagy azt kellett jelentse, hogy nagyon-nagyon lekötött a gyermekek szívét is. A gyermekek szintjén beszélt. Érthető volt. És ez nyilván, hogy nem egy véletlen műfaj volt a Jézus ajkán, hanem tudatosan tanított úgy, hogy érthető legyen a gyermekek számára. Meg volt egy másik alkalom, amikor elmondja Jézus, hogy elrejti az Isten országának dolgait a felnőttek elől, megjelenti a gyermekeknek, és tehát Isten azért végig a Jézus szolgálatában figyelmet szentel a gyermekek számára is, és ez nagyon tanulságos.
1: A Márk evangélium a 10. fejezetében egy ilyen hasonló jelenetet látunk, és szeretném, ha elolvasnánk a Szentírásból a Márk evangélium a 10. fejezet 13. versétől a 16. versig terjedő részt. Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket. A tanítványok pedig feddik vala azokat, akik hozzák. Jézus pedig ezt látván haragra gerjedde, és mondanékik, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be abba. Aztán ölébe vevé azokat, és kezét rájuk vetvén megáldá őket. Azt látjuk itt, hogy Jézus éppen prédikál, ha megnézzük a szövegkörnyezetet, akkor éppen vitában van, és nem egy kis téma fölött, hanem házasságtörés, házasság kérdése fölött. És mialatt Jézus a felnőttekkel vitázik, valaki megszakítja ezt a vitát, vagy többen szülők, gyermekeiket viszik Jézushoz, hogy illesse meg őket. Miért volt ez az arra való törekvés, hogy Jézus megillesse a gyermekeket? Valamilyen különleges erő származott Jézustól, hogyha megillette őket? Vagy mi célból vitték a szülők a gyermekeket Jézushoz?
2: Tetszik az, ahogy Márk fogalmazza, hogy megillesse azokat. A másik két szinoptikus evangélium, Máté, illetve Lukács, arról beszél, hogy Jézus kezeit rávesse és megáldja őket. És nyilván ez egy nagyon ünnepélyes és sokat mondó cselekmény, hogy a kezét ráteszi, kézrátétel. Ez a Szentírásnak egy nagyon szent aktusa, amikor akár szülő a gyermekre tette kezét, akár más szolgálatokra felszenteltek valakit, tehát kézrátétellel, vagy betegeket kézrátétellel gyógyítottak. Tehát egyrészt benne van ebben az aktusban ez, hogy Jézus áldást helyezett rájuk. Másrészt viszont benne van, és ezt tetszik Márknál, hogy ő a megilletést használja. Tehát, hogy hozzájuk ért. Ennek van egy mély pszichológiai hatása, üzenete, hogy valakit megérint, és Jézus megérint ezeket a kisgyermekeket, nem nehéz elképzelni azt, hogy hajacskájukat, fejecskéjüket megsimogatja, és örömmel teszi ezt. Tehát ebben a felelősségtudaton túl ott van az érzékenység, a gyengédség Jézus részéről. Tehát Jézus gyengéd volt a gyermekekkel.
1: Vajon Jézus ismerte, vagy tudta azt, hogy az érintés, a szeretet egyik nyelve, egyik kifejezése, és ezért alkalmazta? Mert azt látjuk később, hogy nem csak megérintette őket, hanem ölibe vette azokat. Kezét rájuk vetvén megáldotta őket, és vajon Jézus tudta, hogy milyen sokat jelent, ha megérintenek valakit, és ezzel kifejezi az ő szeretetét irántuk?
2: Hát ő tudta legjobban, nyilván ezt Jézus nem csak itt teszi, tehát nagyon sok alkalommal az érintés a Jézus szolgálatában nagyon fontos szerepet játszik. Volt alkalom, amikor beszélgettünk arról, hogy vakot gyógyított érintés által, vagy a bélpoklósokat, ugye a leprásokat szintén érintés által gyógyította. Ebben biztos óriási szerepe volt ennek. Viszont nagyon jó látni Jézust, ahogyan leül a gyerekekkel, ölébe veszi őket. Nagyon tanulságos. Nagyon-nagyon tanulságos. Maga az áldás, tehát, hogy mennyire volt a szülők elméjében, a szülők lelkében ez az áldás utáni vágy, azt már tudjuk, hogy abban az időben különböző nagy vallásos tanítók, rabbik gyerekeket gyűjtöttek maguk köré, illetve vitték pontosabban a szülők, hogy megáldják a gyermekeiket a rabbik, és várták az áldást. Valahol érezték azt, hogy a szülei áldás fölött van egy olyan áldás, amit a Jóisten elrejtett, vagy odaadott a szolgáinak, akik Istent szolgálták, hogy adják tovább azt. És így áldást kértek ezek az emberek, mint a Jóisten képviselői a gyermekekre. És ennek hagyománya volt. És elhozzák Jézushoz is a gyermekeket, hogy megáldja őket. Tehát követik ezt a vágyat. Vajon a kedves szülők, nagyszülők, akik ma együtt vagyunk, vágyunk-e arra, hogy a Jóisten áldja meg a gyermekeinket? Vágyunk-e arra, hogy olyan helyekre vigyük, ahol áldásban részesülhetnek a gyerekek? Vagy arra gondolunk mi is, hogy hát, még ráér, még gyermek, nem most kell ezt az áldást megkapja. Nem, de néha elmaradnak gyermekeink áldásoktól, olyanoktól, amelyek legfontosabbak volnának számukra? Megéri elgondolkozzunk ugye ezen a kérdésen?
1: Köszönöm szépen, most egy zenei szünetet tartunk, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Ha ennyire fontos volt a szülők számára, hogy a gyermekeiket a rabbi, azaz a tanító Jézus elé vigyék, és Jézus rávesse kezeit, és megáldja, érintse őket, és megáldja gyermekeiket, miért ez az ellenkezés a tanítványok részéről? Miért ez a tiltakozás? Miért próbálták megállítani azokat, akik gyermekeiket Jézus elé akarták vinni?
1: Nyilván, hogy a tanítványok teljesen másképpen gondolták a Jézus szolgálatát, mint azok a szülők, akik a gyermekeiket Jézushoz hozták. Úgy gondolták, hogy a Jézus szolgálata az túlságosan fontos ahhoz, az ideje túlságosan kevés ahhoz, hogy a gyerekekkel is foglalkozni tudjon. És ez késztethette a tanítványokat arra, hogy ne engedjék a gyermekeket Jézushoz jönni, illetve a gyermekeket Jézushoz hozni. Ők másképp gondolták, nem látták azt, hogy a Jézus szolgálatában szerepe van a gyermek szolgálatnak is.
0: Hallottam valakitől, és utalok arra a gondolatra, amit említettél az előbb a szülők kapcsán, hogy mikor vigyék a gyermekeiket Isten elé, vagy olyan helyre, ahol áldást kapnak. Hallottam valakitől, aki azt mondta, hogy a gyermekeket nem kell Isten tiszteletre vinni, mert ott csak zavarják a légkört. Majd ha felnő, akkor majd tud uralkodni magán, csendben tud ülni, és majd akkor kell vinni Isten tiszteletre, amikor nagyobb lesz, és megérti, hogy mi zajlik ott. Melyik a helyes gondolkodásmód? Mikortól vigyék a szülők a gyermekeket Isten tiszteletre? Gondolom, hogy erre is utaltál, arra a helyre, ahol a gyermekek áldást kapnak, ugye az Isten jelenlétébe, az Isten közelébe. Tény, hogy a gyerekek az a jelenlétükkel megzavarhatják a szép, csendben zajló Isten tiszteletet. Nincs az a csend, nincs az a fegyelem, a gyermek az mozgolodik, néha lehet, hogy felsír, vagy beszélget a szüleihez, vagy netán egymás között. Mit tudnánk mondani ezzel kapcsolatosan?
1: A zsinagógákban, amennyire informált vagyok, 12 éves korban vitték el a gyerekeket, és akkor járhatott egy zsidó fiú a férfiakkal a zsinagóga alsó részében hallgatni az Istennek igéjét. Elkülönített hely volt a nők számára, valószínű, hogy a lányokat is egy bizonyos kortól felfele vitték a zsinagógába, mondhatni a templomba, a mai értelembe véve. De voltak alkalmak, amikor Isten megszólította a népet egészében, és azt mondta, hogy mindenki legyen ott a gyűlésen. Jöjjön ki a vőlegény az ágyasházából, a mennyasszony, jöjjön ki a csecsemő, és legyen ott, mert az Isten az egész népet ott akarja tudni maga előtt, hogy jelen legyenek. Most nem fogok ebbe belemenni, hogy melyek voltak az okok, amiért az egész népet a jó Isten összegyűjtötte, viszont az biztos, hogy Isten számára a gyermek az már ember volt. Tehát ő már emberi méltóságban kezelte, és akarta látni. Na most azt látjuk ezzel szembe, hogy a zsinagógákban csak 12 éves kortól vannak ott ugye a gyerekek, hogy Jézus tanításain viszont ott vannak. Tehát ott vannak, ott zajunkhatnak. 12 év fölött ugye már beszámolták a férfiakat mindenképpen a zsidók közé, tehát amikor azt mondja a kenyér megszaporításkor, hogy nem csak férfiak voltak ott, hanem nők és gyermekek, akkor a gyermekek alatt 12 év alattiakat kell értenünk, mert az annál nagyobbakat már odasorolták a férfiak közé. Tehát ott vannak Jézus körül a gyerekek. Most gondoljunk egy kicsit más szempontból erre az egészre, hogy ismét a nevelés kapcsán, hogy Isten hogy képzelte el ezt a világot. A világunkban nagyon sok mesterséges képződmény van. A természetes rend az a család volt. Tehát Isten a családba akarta magát megdicsőíteni. A családban vannak felnőttek, idősök, de gyerekek, ettől család egy család. a patriarchális időkben ugyanezt látjuk. Most ott nyilván, hogy nem volt kitiltás. Tehát a családon belül mindenki ott volt. Ezt látjuk az első apostoli időkben lévő gyülekezetekben is, hogy családi gyülekezetek. És a családi gyülekezetekben ott vannak a gyermekek. Ott vannak egyes embereknek a háza népe. Tehát, hogyha ebben a családmodellben gondolkozunk, akkor ott nem zavaróak a gyerekek. Vagy éppen zavaróak, nem zavaró az, hogy rá kell szóljunk. Ha helytelenkedik, akkor rendre utasítjuk, figyelmét kérjük, és a gyermek megtalálja a helyét. És ezt érezzük, tehát ez egy ilyen természetes. Átalakultak nyilván a közösségeink templomokká, nagy zsinagógákká, úgymond, és ott már nagyon sok minden másképpen működik. A valóság az, hogy ebben a templomi hangulatban néha, amit ma élünk, néha kényelmetlen a gyerekekkel mit kezdeni. És ebben a felállásban jogos az, hogy egyeseket zavar a gyerekeknek a magaviselete, vagy zajongása. Tehát én azt hiszem, hogyha tényleg megoldásban gondolkozunk, akkor lehet, hogy nagyon-nagyon messze radikálisan el kell mennünk, és átrendezni az életet, és a gyülekezetet. Családias hangulattá, családi légköré. Nem tudom, hogy ezt még meg lehet tenni. De ez jutott eszembe, hogy a családokban, ahogy Isten eredetileg megteremtette az embert, meg az egyházat is, ahogy elkezdte, ott nem feltétlen jelentett egy protokoll problémát az, hogy a gyerekek helytelenkednek. Vagy ha igen, akkor az sokkal könnyebb volt megoldani.
0: Eszembe jut egy alkalom, amikor Isten tiszteleten voltunk, és egy nagyon hallgatóink számára nagyon jól ismert lelkipásztor szolgált, Timis Balázsi Sándor lelkipásztor, és volt néhány gyerek, aki a gyülekezet figyelmét néha-néha elvonta, és hát látni lehetett, hogy a gyülekezetben többen zavartan érzik magukat a gyermekek viselkedése miatt, és ezt már nem tűrte meg szó nélkül a lelkipásztor, és azt mondta, hagyjátok a gyerekeket, nekem nem a gyerekekkel van gondom, bajom, hanem a felnőttekkel. Figyeljetek az Isten tiszteletre, ne annyira a gyerekekre koncentráljátok, hanem az igére. És annyira, hogy meglepett ez a hozzáállás, és tényleg valóban így van, hogy a szülők gyakran nem arra figyelnek, amire kell, és ezért tűnik úgy, hogy a gyerek az egy probléma az Isten tiszteleten.
1: De természetesen azért hadd fűzzük azt is hozzá, hogy egy olyan gyereket, akit otthon fegyelemre tanítanak, nem olyan gondot jelent a gyülekezetben egy olyan gyereketnek a figyelmét kérni egy fél órára. Szóval itt már egy másik alapvető probléma jelenik meg, hogyha ha egy gyerek otthon azt csinál, amit akar, és nincs fegyelem az életében, akkor természetesen folytatni fogja a templomba is. De ez most már elsősorban nem a templom problémája, hanem az otthoni fegyelem problémája. És ennek a gyereknek az életében nem az a nagy gond, hogy egy fél órát képtelen csendben ülni, hanem az, hogy a neveléséből teljesen kiesett az, hogy egyáltalán fegyelmezze önmagát. Szóval sokkal nagyobb a veszteség, ha belegondolunk, mint az, hogy egy fél óra alatt mi történik a prédikáció alatt.
0: És ugyanakkor arra is hadd gondoljunk, hogy az Isten tisztelet alkalma egy nagyszerű alkalom a gyerek számára, hogy gyakorolja a fegyelmet, és ha hiányoznak ezek az alkalmak az életéből, akkor mikor fogja megtanulni? Tehát ez egy eszköz, egy segítő eszköz arra, hogy a fegyelmet gyakorolják, hogy tudják, hogy vannak alkalmak, vannak helyek, ahol ott szépen kell ülni, ott csendben kell ülni, azt ki kell bírni, azt oda kell figyelni, ha már nagyobb acska és kezdi érteni az ige szolgálatot, és inkább türelemmel nevelni, összefogni, ahogy említetted, az egész felfogásunkat, átgondolni, hogy családias légkörben a gyülekezet összefogjon, hogy együtt nevelje a gyereket fegyelemre és istenfélelemre, mintsem otthon hagyni őket, hogy ne zavarják az istentiszteletet, aztán otthon is maradnak, és eljutunk abba a szomorú valóságba, hogy már nincsenek gyerekek, nincsenek fiatalok, sőt, egyre kevesebb az ifjú, fiatal család a gyülekezetben, templomokban. Hadd tartsunk most egy zenei szünetet, utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Hadd térjünk vissza a beszélgetésre, és hadd térjünk vissza a bibliai történetre, és a Márk evangélium a 10. rész 14. versére koncentráljunk, ahol azt látjuk, hogy Jézus, amint látja a tanítványok viselkedését, akik feddik azokat, akik a gyerekeket hozzá hozták, megfeddi őket, haragra gerjed, és ezt mondja nekik: engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Engedjétek, és ne tiltsátok. Megszólította Jézus a tanítványokat. Ugyanakkor megszólítja Jézus a mai szülőket is, hogy vigyék Jézus elé a gyerekeket, ne tiltsátok el azokat tőle. De mond itt egy nagyon nagy dolgot, mert ilyeneké az Istennek országa. Miért ilyeneké az Istennek országa? Mi teszi a gyermekeket alkalmassá az Isten országára? És így Jézus számunkra is leckét ad, hogy hasonlók legyünk, mint a gyermekek. Milyen gyermeki tulajdonság teszi a gyermekeket alkalmassá Isten országára?
1: Először is az, hogy a hívásra azonnal elindulnak. Az, hogy felismerik, hogy kicsoda Jézus, és jönnek akár egy hívás, akár ösztönszerűen. Jézus itt azt mondja, hogy engedjétek jönni. Nem azt mondja, hogy hozzátok őket feltétlen, nem is azt, hogy küldjétek őket hozzám. Egyszerűen csak azt mondja, hogy ne álljatok közém és a gyermekek közé. Mert ha nem álltok közém, mondja Jézus, és a gyermekek közé, az én egyszerű hívásomra, vagy vonzalmamra ők már jönnek. Engedjétek, hogy jöjjenek. Most gondoljunk bele, hogy hány felnőttet noszogatni kell, unszolni kell, bátorítani, buzdítani, hogy jöjjön. A gyermeket, elkezdünk egy tevékenységet valahol, egy faluba, ahol kevés a hívő ember, megszervezünk egy gyermekszombatiskolát, vagy egy vakács és bibliaiskolát, a gyerekek ott vannak. Egyik szól a másiknak, mindjárt a fél falu tud róla, ha a szülők nem tiltják, nagyon sok esetben a gyerekek jönnek. Kevés az eset, ahol kell a gyerekeket buzdítani, bátorítani, hogy jöjjenek. Ők egyszerűen jönnek. Istennek gondja van erre, hogy a gyerekek érezzék, átérezzék az ő különlegességét, és erre válaszoljanak is, és jöjjenek. Tehát ez az egyik a készség, az azonnali készség a gyermek számára, illetve a gyermekben. A másik meg a hit, a gyermeki hit. Ha úgy nem fogadja valaki az Istennek országát, mint egy gyermek, nem megy be abba. Tehát hogy fogadja a gyermek az Istennek országát? Amit hall, azt el is képzeli, azt el is hiszi, a szerint él, a gyermek érzékeny. És itt egy óriási tanulságot mond ki Jézus nekünk felnőtteknek is. Nem csak azt mondja, hogy csak a gyerekekké az Isten országa, hanem azt, hogy az ilyeneké az Istennek országa. Tehát akik ilyenné tudnak válni, hogy egyszerűen gyermek hittel, gyermek szívvel befogadják az Istennek beszédét. És lehet, hogy sokszor hallottuk ezt az ígét, és elmegy a fülünk mellett. De Jézus itt tényleg komolyan azt gondolta, hogy ha nem leszünk olyanok, semmiképpen nem megyünk be az Isten országába. És akkor most ennek hangsúlyozása kapcsán újból gondoljuk át az életünket, hogy tényleg olyanok vagyunk, mint a kisgyermekek. Tehát azonnal válaszolunk a Jézus hívására? Lelkesít, buzdít bennünket? Tudjuk hinni azokat a dolgokat, amiket Jézus mond egyszerűen? Vagy már messze rég csak egy formassággá vált az a vallásos életünk. Aztán gondoljuk tovább, ugye a megbocsátás. A gyermek, amikor megbocsát, eszébe nem jut az, hogy ott még valaminek nyoma kell maradjon az életben, vagy a kapcsolatban. Megbocsátott és tovább lépett. Hát gondoljuk végig ilyen szempontból a kapcsolatainkat, hogy hány kapcsolatot évtizedekig megmétejez a hamis békesség. Tehát úgy tűnik, mintha megbocsátottunk volna bizonyos embereknek, de nem tudunk teljesen felszabadulni szívünkben, lelkünkben. Nem tudunk kölcsönösen megbocsátani egymásnak. És erre is azt mondja Jézus, hogy hát ilyen egyház, ilyen közösség, ilyen gyülekezet, ilyen keresztények menjenek az Isten országába. Hát ha itt nem tudnak megélni egymás mellett, akkor hogy élnek meg ott? Egy örökké valóságban. Ha itt nehéz néha egyiknek a másik mellett élni, vigyem őket a mennybe, egy pokol lesz a menny számukra. Vagy sokszor úgy képzelik el emberek, hogy hát külön mennyországban szeretnének lenni. Ne legyek abban a mennyországban, amelyikben van a szomszédom, vagy az ellenségem. Tehát a rossz hír az, hogy nincsen két mennyország, csak egy van, és hogyha gyermeki szívvel és hittel fel tudunk szabadulni az életünkben, felszabadultak tudunk lenni, akkor jutunk az Isten országába. Ugye ez is egy gyermeki vonás, gyermekies vonás, hogy megbocsát és elfelejt, és akkor nyoma sincs a dolgoknak többé. Aztán a gyermek nem sokat foglalkozik önmagával. Tehát nem törődik, megfeledkezik önmagáról. Mérjük le magunkat, kedves hallgatók, gondolkozzunk el ezen, hogy mennyit gondolkozunk saját magunkon. Ha mégis jellemez bennünket ez, hogy túl sokat törődünk önmagunkkal, vagy akár az üdvösségünkkel is. Isten azt mondta, hogy üdvözített Jézus Krisztusban, miért elhittük, és egyebekkel kellene foglalkozzunk. Az üdvösség már megvan, foglalkozzunk, járjunk azokban a jó cselekedetekben, szolgálatokban, amit az Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk. Mekkora energia szabadulna fel a jóra egyes emberek életében, akik mindig az üdvösség feletti törődésükkel vannak elfoglalva, vagy a bűnnel való küzdelemmel, hogyha egyszerűen felfognák, hogy ezt Isten már megoldotta, és feledkezzek meg önmagamról, foglalkozzak másokkal, mások üdvével, javával, dolgával. Ez is egy gyermekies vonás. Szóval egy sor dolog van, amit nekem úgy ezek jutottak eszembe, természetesen, hogy biztos vannak még más vonások, vagy esetleg, hogyha gondoltál, még más szempontokból is megemlíthetjük a gyermeki szépséget.
0: Hát gyakran van alkalmam meglátni a gyermeki tisztaságot ugye a gyerekek körében, ami valóban úgy fontos, hogy említetted és felsoroltad, de esetleg még a tiszta gondolkodás, amit meg lehetne még említeni, ahogyan mások felé gondolkodnak. Nem csak akkor, amikor történik egy tévedés, és megsértik egymást, megbántják egymást, meg kibékülnek, hanem úgy egyszerűen milyen tisztán tudnak nézni egymásra, semmilyen előítélet nélkül. Meglátják a másikban a játszótársat, az esélyes pajtást, akivel együtt tudnak kellemes időt tölteni. Nagyon sok tanulság van egy gyermeki viselkedésben. Vajon Jézus azt akarta itt mondani, hogy gyermekiesen, tehát lehet, hogy gyermekiesen viselkedni negatív értelemben is? Ez egy veszély? Vagy nincs egyáltalán veszélye ennek? Elég, ha valaki úgy viselkedik, mint gyermek, és ennek semmilyen veszélye nincsen.
1: Voltak az egyház történelemben ilyen félreértések, hogy olyanok kell legyünk, mint a kisgyermekek, és akkor egyesek ezt szó szerint értelmezték, és négykézláb kezdtek járkálni, meg egészen nevetségessé váltak, meg gyerekételeket fogyasztottak, szóval én azt hiszem, hogy a józan ész az nagyon érti, hogy itt miről van szó. Szóval természetesen, hogy a gyermekekben is megvan a negatív dolog, de na itt azért hadd térjünk ki arra is, hogy a teológiában alapvetően hogy látjuk, hogyan értékeljük a gyermekeket. Tehát egyes teológiai tanítások azt mondják, hogy a gyerekek eleve rosszak. Mások azt mondják, hogy a gyerekek eleve nem rosszak. Hogyha ha arra a teológiai tanításra hajlunk, hogy is nyitunk, hogy a gyermekek eleve rosszak, akkor hajlunk arra is, hogy a gyerekekben keressük a rossz vonásokat is. Ez egy másik óriási kérdés, hogy tényleg a gyermek eredetileg milyen. De természetesen független attól, hogy eredetileg milyen, ott vannak a gyermekben a csintalanságok, az olyan dolgok, amelyeket tépni kell, mint a burjánt, független attól, hogy ezzel születik, vagy pedig ezt magába neveli, magába szívja az idő múlásával, lemásolja ugye a szülők részéről. A gyermek soha nem azt csinálja, amit a szülő mond neki, hanem azt, amit a szülőtől lát, igen, a gyermek. Az sokszor hallani, hogy mondják szülők, hogy hát mikor tanítottam én ezt neked, a gyermeknek. S valóban nem tanította soha. A gyermek látta, és azt teszi. Hát nyilván vannak negatív dolgok, amelyek így vagy úgy a gyermekek életében felelhetőek, nem ezekre mondta Jézus természetesen, hanem azokra, amelyeket a józanész megírt, hogy melyek azok a gyermeki vonások, amelyek nélkül soha nem jutunk el Isten jelenlétébe.
0: Sokat beszéltünk azokról a jó tulajdonságokról, amelyek a gyermekeket jellemzik. El lehet rontani neveléssel a gyermeki jó tulajdonságokat? Azaz, hogyan lehet úgy nevelni a gyermekeket, hogy megtartsák a jót, megerősödjenek a jóban, és lehagyják a rossz dolgokat, mert ahogy említetted, vannak rossz dolgok is, vannak rossz gyakorlatok, szokások, tulajdonságok. Nem neveli a szülő, még talán nem is látja a szülőtől azt, hogy mindent magának akarjon, és a gyerek mégis nagyon egy idő után nagyon önző tud lenni, és nagyon tud küzdeni azért, ami a sajátja. De hogy lehet megszabadulni, megszabadítani a gyerekeket ezektől a rossz tulajdonságoktól, megerősíteni bennük a jó tulajdonságokat? Hogyan lehet jól nevelni a gyermeket? Hát lehet, hogy ez nem lehet erre a kérdésre pár percben válaszolni, de találunk néhány elvet arra, hogy hogyan neveljék a szülők a gyermekeket. Ki az, aki nevelje egyáltalán?
1: De én azt hiszem, hogy nagyon egyszerű a gyermeknevelése elvileg. Legalábbis számomra nem bonyolult. A gyakorlat az, az,

0: élők jelenlétében számára a legjobb, és a határozottság, ami meg nagyban hiányzik ma a gyermekek életéből, hogy ki nevelje gyermekeket? Hát a szülők. Tehát mindenképpen ma is a szülőknek a dolga volna, és a feladata marad a nevelés. Hát nincs olyan feladat egy szülőnek, nincs olyan feladat egy apának, egy anyának, ami fontosabb lenne a gyermek nevelésénél. És hadd mondjam, újból is hangsúlyosan szülőknek, nagyszülőknek, tehát nincs egy embernek, aki gyereket nemzett, gyereket szült a világra, fontosabb feladat ezen a földön, mint a gyermekének a nevelése. Nincs. És ezt fel kellene fogni.
1: Nem feledkeznek meg sokan erről a feladatról, hiszen úgy a társadalom nyomására arra gondolnak, hogy ami ennél fontosabb az, hogy a gyermeknek egy anyagi biztonságot biztosítsak, egy szép örökséget, amit majd ha felnő, akkor átadok neki, örökölheti azt a házat, biztosítok neki egy autót, biztosítom neki az anyagiakat, hogy iskolába járjon, esetleg ha megengedem magamnak, akkor magasabb színvonalú iskolába küldöm őt, magániskolába talán. Nem vesztődött el itt valahol ez az érték, amiről éppen beszéltél? És szülők kimennek külföldre, hogy több pénzt keressenek, akkor a gyerek nevelését rábízzák a nagyszülőkre, vagy valakire a családból, vagy a szülő egyike marad, a másik megy, és ilyen fél sántán nevelik a gyermeket. Nem vesztődött valami el a gyermek nevelésének fontosságából?
0: Nagyon óvatosan kérdezel, Karcsi, és tapintatos vagy. Próbálok én is tapintatos lenni. De ugyanakkor érzem annak a valóságnak a fájdalmát is, a drámaiságát, hogy sokkoló igazából, bármennyire is tapintattal közelítjük meg, sokkoló az, ami ma történik. Amint említetted, hogy ott hagyja a gyermeket a szülő, és elmegy is. És sajnos legtöbb esetben nem arról van szó, hogy azért megy el a szülő, mert nem tudja megkeresni a mindennapit. Ugye voltak idők, talán szüleink, nagyszüleink, inkább nagyszüleink életében, vagy előtte talán, hogy effektíve el kellett menjen az apa egész hétre valahova dolgozni, mert nem tudta a lét minimumot megteremteni. De ma erről szó nincsen. Tehát soha nem volt könnyebb lényegében a ruházatot és az ételt előteremteni, mint ma. Ugye ezek az alapvető szükségletek, amelyekért régebb elmentek, és messze távolságokat jártak a szülők. És akkor is az anya rendszerint otthon maradt a gyerekekkel. Tehát valaki csak maradt velük. De ma ez roppant fájdalmas. És figyeljük meg, hogy mi történik a gyerekekben. Meg kellene a szülő kérdezze a gyereket, hogy gyerek, mit szeretnél? Egy telefont? Vagy azt, hogy veled legyek? Mit szeretnél az életedben? Egy játékot, és elmegyek, vagy pedig azt, hogy maradjunk együtt. Rendszerint olyan dolgokért hajtunk a gyerekek életében, vagy mintha gyerekekért tennénk, amelyek nekik nem is kellenek. Csak mi úgy képzeljük, hogy kellenek nekik. És a gyermeknek nem kell. Nézd egy gyerek, hogy most milyen márkás cuccokban van felöltözve. Tehát foglalkoztatja ezt egy normális, ez egy normális gyereket, egy egészséges gyereket. Vagy az, hogy milyen berendezés, vagy tehát megfogalmazódik egy gyermek fejébe. Tehát a gyermeknek mindig azt kell adnunk, amire akkor szüksége van. Azokban az években, amikor a szülő mellette kell maradjon a gyermeke mellett, akkor legyen ott mellette, üljen vele. Eljön majd annak is az ideje, hogy elmegy a gyerek, és akkor lesz az embernek ideje dolgozni napestig.
1: Ha belegondolunk, olyan keveset van egy gyermek egy családban. Hát visszagondolok a saját életemre, hogy 14 éves koromban már elutaztam otthonról iskolákba, és utána már csak látogatóként mentem haza. Tehát ez a 14 év az annyira rövid idő egy gyermek nevelésére, ami ugye

amit időt ki kellene, hogy maximálisan használjon egy szülő, hogy minden alapvető értéket átadjon a gyermekének, és biztosítsa őt arról a szeretetről, amire szüksége van, azért, hogy az ő érzelmi tartálya megteljen ezzel a szeretettel, és egészséges, kiegyensúlyozottan tudjon felnőni. Még hogyha a szülők otthon is vannak, akkor is úgy megpróbálom felidézni egy gyermek napi programját, hogy mennyi időt tud együtt lenni a szüleivel, hogy végül kineveli, mert elmegy otthonról, az elején kevesebb órát, utána egyre több órát tölt az iskolában, utána hazajön, 3-4-5, akár 6 órát is hallottam némelyeket, és történt nálunk is, hogy annyi időt tölt a házi feladattal, a szülő közben dolgozni van 8-10 órát, lehet, hogy vannak szülők, akik másod munkahelyet is vállaltak azért, hogy itthon küzdenek és próbálnak együtt lenni a családdal, de végül itt is lehet javítani valamit, mert olyan keveset töltünk a gyerekek jelenlétében, a gyerekek keveset töltenek a mi jelenlétünkben. Hazamegyünk, fáradtak vagyunk, leülünk, vagy olvasunk valamit, vagy mások tévét néznek, híreket néznek, újságot olvasnak, vagy dolgoznak a ház körül. Még így is lehetne javítani azon a minőségi időn, amit a gyermekekkel tudnánk tölteni. Így hát a beszélgetés végén szeretnénk megszólítani a szülőket, és szeretnék a szülőkhöz fordulni, hogy vegyék komolyan gyermekeik nevelését, szeressék őket, vigyék Jézus elé, imádkozzanak értük, imádkozzanak velük együtt, tegyenek meg mindent, hogy minőségi időt töltsenek velük, átadják azokat az értékeket, amelyeket fontosnak tartanak, hogy gyermekeinket ne az utca, ne a televízió, ne a telefon, vagy a számítógép, vagy az internet nevelje, hanem nevelje a szülő az ő gyermekét. Adjon át minden olyan értéket, ami valóban fontos, és ami az örök élethez szükséges. Kívánom Istennek áldását, vezetését a gyermekeik nevelésében. Nagyon szépen köszönöm Istvánnak a jelenlétet, az értékes tanácsokat, és a kedves hallgatóknak a figyelmét. Mindenkinek Isten áldását kívánom életükre, gyermekükre, a családi életben pedig Isten jelenléte tegye szép és boldoggá az önök életét. Isten áldásával elköszönök, visszavárom önöket a következő héten is egy hasonló előadásra, beszélgetésre, addig is a viszonthallásra.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészti őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Isten békéjével köszöntök minden kedves nézőt, minden kedves hallgatót és a kedves fiatalokat is a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Jó, hogy ma is együtt lehetünk. Sok ember számára a hit egy szó, egy hagyomány vagy egy vallási szokás. Mások számára azonban egy kapaszkodó, remény vagy éppen egy személyes kapcsolat Istennel. De vajon hogyan élik meg a hitet a fiatalok? Mit jelent hinni akkor, amikor kérdések, bizonytalanságok vagy nehézségek vannak az ember életében? És hogyan válik a hit valósággá a mindennapokban? Ma ilyen őszinte és személyes történetekről fogunk hallani vendégeimtől, dr. Kovács Árpád lelkipásztortól és két fiataltól, Magó Naomitól és Marton Norberttől. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy itt vagytok ma velem.
1: Mi is köszöntünk téged szeretettel, és köszönjük a meghívást.
0: Ahhoz, hogy a nézőink jobban megismerjenek, inkább titeket, tanácsolom azt, hogy kezdjük a beszélgetést egy rövid bemutatkozással. Utána áttérünk a beszélgetésben egy ilyen rövid kérdések és felelet szesszióba, aztán majd pedig részletekbe menően elkezdjük boncolgatni azt, hogy mit jelent a hit a ti életetekben. Kérlek, röviden mutatkozzatok be.
1: Egy visszahúzottabb személyiség vagyok. Szerettem így a természetet, szeretek barátkozni, és szeretem, ha van közösség, akivel tudok kommunikálni.
2: Én jelenleg Marosvásárhelyen vagyok egyetemista, és szabadidőmben ugyancsak szeretek a természetben lenni, a barátokkal kirándulni, utazgatni, illetve nagyon szeretek edzeni járni, és a különböző művészeteket.
3: Én lelkész vagyok, főfoglalkozásban, hobbiként pedig agnosztikussal szolgálunk a feleségemmel együtt, második hobbiként pedig tanítok is a PCL és a teológián Budapesten, azon kívül pedig kertészkedni szeretek.
0: Milyen jó titeket megismerni. A következő kérdés sorozatban is megtudunk néhány apróságot rólatok, hiszen kell majd választhatok két opció közül, és ezek a kérdések már közelebb állnak a hit témájához is. Hogyha azt kérdezném tőled, Norbert, hogy hit vagy bizonyíték, akkor a kettő közül mit választanál?
1: A hitet.
2: Én is a hitet.
3: Hit.
0: Remény vagy türelem?
1: Türelem.
2: Remény.
3: Remény.
0: Rövid ima vagy hosszú ima?
1: Rövid ima.
2: Rövid ima.
3: Ugyanaz.
0: Csoda vagy tanítás?
1: Tanítás.
2: Tanítás.
3: Tanítás.
0: Tervezés, vagy rábízom Istenre?
1: Rábízom Istenre.
2: Sajnos tervezés.
3: Én már Istenre bízom.
0: Nehéz helyzetben mit választotok inkább? Azt, hogy imádkozzatok, vagy cselekedtek először?
1: Hát, imádkozni.
2: Ima.
3: Ima.
0: A hit számotokra egy érzés, vagy inkább egy döntés?
1: Egy döntés.
2: Döntés.
3: Döntés.
0: Isten inkább közeli, vagy távoli az életetekben?
1: Közeli.
2: Közeli.
3: Közeli.
0: Volt már nem érzem Isten jelenlétét az életemben?
1: Volt.
2: Persze.
3: Mostanában nem.
0: És kérlek, a következő mondatot fejezzétek be. Akkor imádkozom a legtöbbet, amikor?
1: Döntés előtt hallok.
2: Kétségbe vagyok esve, és nehéz a helyzet.
3: Problémákban.
0: Köszönöm, hogy ezáltal is egy kicsit jobban megismerhettünk. Szeretném, hogyha a következőkben jobban megismernénk azt, hogy milyen háttérből szakadtok ki, milyen családban nőttetek fel. Jelen volt ebben a háttérben a hit, a család mit adott át nektek, milyen értékeket? Norbert, mit jelentett számodra gyerekként Isten?
1: Hát nagyon sokat, ugye, mert én faluról jöttem, faluról ott nőttem fel, ott a gyerekkoromat ott töltöttem, és mindig a nagyszülőktől, a szülőktől mindig megvolt az a tapasztalat csere, hogy hogyan jártak Istennel, hogyan segítette Isten az ő életüket. És gyerekként Isten úgy volt, hogy bármit is teszel, ő mindig lát. És egy olyan hely volt, ahova mindig elmehetsz, oda mehetsz, kérdezhetsz, és ő mindig válaszol, mindig megsegít, mindig ott van melletted, ha akármilyen problémád van. Ez
0: egy mély nyomot hagyott benned? Erős emlékként marad meg a gyerekkorodból a nagyszüleidnek a hite?
1: Igen, mert ez egy olyan, hogy átadták, amit ők megéltek Istennel, és ugyanúgy megtapasztaltam én is ugyanazt a tapasztalatokat, csak más formában, mint... De nagyon sokat segített az, hogy keresztény nagyszülők társaságában voltam, és ott nevelkedtem.
0: Naomi, a te gyermekkorod hogy néz ki? Milyen értékeket örököltél át, és kitől?
2: Nekem ugyebár édesapám lelkész, szóval ezzel már is sok mindent elmondtam. Már gyerekkoromtól nagyon komolyan álltam így az adventizmushoz, a hithez, magához, a Bibliához. Néha kicsit szélsőséges módon is, főleg kisebb koromban. Viszont az volt az érdekes, hogy nagyon közelinek éreztem akkoriban az utolsó napok eseményeit. Olyan szinten, hogy nagyon sokszor szorongtam az üldözéstől, magát a pápának a gondolatától, vagy ilyenek. És szerintem ez akkoriban nagyon mély nyomot hagyott bennem.
0: Mostanra ezek a történések, amelyek a jelent képviselik, letisztultak benned? Találtál egy nyugalomra is ilyen téren?
2: Igen, viszont nem feltétlenül azért, hogy most már kitisztult volna a kép, hanem inkább azért, hogy a fókusz elcsúszott más dolgokra. Tehát akkor szerintem inkább egy ilyen buborékban éltem, aminek így ez volt a központja. Mostanra pedig így, hogy elkerültem egyetemre, így kitárult így a világ előttem, és sajnos sok minden másra kell koncentráljak egyszerre.
0: Árpád, a te életedben hogy jelent meg a hit? Mit hoztál át gyerekkorból?
3: Adventista családban nőttem fel, gyülekezetben jártam, akkor még szép nagy ifjúság volt. Mondhatni, hogy a kezdeti években mondjuk úgy hagyomány szerint éltem a hitet, úgy beleszülettem és ment. Azt mondanám, hogy inkább nem is keresztségem után elmentem katonának, és találkoztam a teológiai diákokkal, és gondolkoztam ezen, akkor úgy mélyült el igazából a hit, az elköteleződés Istennel szemben.
0: Örülök, hogy belefoglaltad ezt az utolsó gondolatot a válaszodban, mert érdekelne az a részletekről, kedves fiatalok, hogy a ti életetekben mikor vált valódivá a hit? Ugyebár nagyszülőktől, szülőktől örököltétek, vagy megkaptátok az értékeket, de gondolom, hogy egy ember életében, ahogy ti is mondtátok és megválaszoltátok, a hit az egy döntés volt, nem egy érzés. Naomi, a te életedben mikor vált valódivá a hit, minek a következtében voltak bizonyos események az életedben, vagy hogy történt ez?
2: Mindenképpen egy folyamat volt, tehát már gyerekkoromtól kezdve nagyon intenzív volt szerintem. Sőt, lehet, hogy talán akkor voltam a legközelebb Istenhez, hogy akkor éreztem úgy. Később, ahogy nőttem, szerintem inkább ilyen hullámvasútszerű volt, tehát voltak jobb és rosszabb időszakjaim, de mindig akadt egy-egy tapasztalat, aminél úgy éreztem, hogy akkor ez most megerősíti a hitemet, és akkor egy újabb időszakra így felvirágzott az egész.
0: Norbert, a te esetedben hogy történtek mindezek?
1: Hát az én esetemben is egy ilyen folyamat volt, és akkor vált valódivá, amikor megértettem azt, hogy és rájöttem arra, hogy Istennek a terve, és Istennek az akarata sokkal, sokkal tömörebb, és sokkal csodálatosabb, mint amit én úgymond el tudnák képzelni, hogy én így szeretném, vagy azt szeretném, és tényleg, hogy Isten csodákat tud művelni az, ha engedett a te életedbe.
0: Ez körülbelül hány éves korodban, vagy milyen korosztályban történt?
1: Hát ez egy jó hosszú időszak volt, úgy mondhatnám azt, hogy ameddig tényleg, hogy éreztem azt, hogy na most ez valami felsőbbrendű erről, ami dolgozik bennünk.
0: Árpád, hogy gondolod, minek a jelei mutatják azt, hogy egy fiatalban kiteljesedik a hit? Tapasztalatod során miben látod ezt a legkönnyebben meg, vagy hogy látják a többiek is azt, hogy egy fiatalban kiteljesedett a hit?
3: Itt mondjuk egy néhány pontban lehetne összefoglalni. Az első az, hogy mik lesznek prioritások a fiatalnak az életében. Vagyis hogy látja a világot, mi fontos, mi kevésbé fontos, hogyan, milyen alapon hozza meg a döntéseket, és ez elárulja azt, hogy valakinek a hit fontossá kezd válni, mert mondták a fiatalok is, egy folyamat ez, nem hogy egyből berobban a hit, és akkor minden megváltozik, hanem ez alakul, és mondhatni azt, hogy egész életünkön keresztül ez a hit fejlődik és alakul. A másik dolog pedig az, hogy akármikor, amikor probléma van, maradjon meg az ember egy belső béke. Vagyis én bízzak az Istenben, hogy ha a nehézségen is megyek keresztül, jó, ott van. És nem az a vele való járás jele, hogy én nekem most minden jó körülöttem, hanem az, hogy a nehézségben is nyugodt vagyok, békés vagyok, és hiszek az Isten vezetésében. Egy másik dolog, olyan világban élünk, amikor az emberek sértenek, bántanak, támadnak, érnek konfliktusok, és ha én meg tudok bocsátani a másiknak, akkor is tudom, hogy világosan tisztán, hogy ő hibázott, hogy rosszat tett, akkor ez is a hitnek a jele. Ameddig ezt nem tudom megtenni, addig van, míg fejlődjem, és még egy dolgot megemlítenék, főleg a fiatalok részére nagyon fontos az egyenesség, vagy a hitelesség. És ha felnőtt is vagy bármilyen korosztályú, légy önmagad, légy őszinte. Nem kell mondani, hogy nekem nincsenek problémáim, nekem minden oké, hanem igen, én is hibázok, bármilyen korú legyek, átmegyek nehézségen, de azért egyenes vagyok. Őszinte vagyok, hiteles vagyok, és ez az, ami igazából igazolja azt, hogy az én hitem valós.
0: Egy szülő hogy tudja elérni ezt egy fiatal életében, hogy kiteljesedjen a hit?
3: Hát itt a legfontosabb dolog az, hogy a hitet nem lehet átadni minden ajándékot, hanem megteremtem a keretet, hogy az a gyerek, az a fiatal megtanulja, meglássa a hitet. És főleg a hitelesség a fontos. Ha lelkész vagyok, ha gyülekezeti tag vagyok, akármilyen mondjuk beosztásom legyen, éljem a hitem ne csak az imaházban, ne csak szombaton, ne csak vallásos környezetben, hanem mindennapokban is. Bármi történjen, legyek hiteles.
0: Ti mit gondoltok erről? Egy szülő hogy tudja a legjobban átadni a hitet, úgyhogy a gyermekének az életében ez kiteljesedjen?
2: Én maximálisan egyet tudok érteni. Nem lehet úgymondva erőltetni, mert sokszor sokkal jobban vissza fog ütni. Viszont maximálisan segít az, hogyha a szülő példát mutat. Tehát látszik az, hogy egy élő hite van, ami ilyen kilométerekkel arrébb is észrevehető, és a gyereknek egy olyan példát mutat, hogy ő a nyomdokaiba szeretne lépni. Mert azt, hogyha látod azt, hogy ez tényleg valódi, hogy a szülő megéli azt a hitet, sokkal könnyebb, hogy te is magadévá tegyed. Viszont mondtam, hogy nem helyes az, hogy erőltessük, de az sem, hogy a gyereket teljesen magára hagyjuk. Tehát, hogy ő felfedezze majd ő a hitét, azt, hogy ő hogyan akarja megélni, mert nem tudod, hogy ez a nagy szabadosság milyen eredményeket fog szülni. Ez teljesen a gyereknek a fogékonyságától függ, és nincs egy sablon, amit rá lehetne húzni.
0: Norbert, te mit gondolsz? Mit tanácsolnál egy szülőnek ezen a téren?
1: Hát az, hogy bármit is dönt a gyerek, vagy bárhogy is akarja az életét élni, a szülőnek kötelessége az, hogy megmutassa az utat, és mellette lenni bármikor, ahol tanácsot adni, ha kell, bátorítani, ha kell, megölelni, ha kell, sok mindent így megmutatni, hogy melyik is a helyes út. Nem baj, hogyha hibáztál, vagy nem baj, hogyha valamit tévedtél, hanem megmutassa, hogy és ott áll melletted. Akármi történik, ott számíthatsz rá.
0: Köszönöm az eddigi válaszaitokat. Elemezve azt, amit elmondtatok, még a bemutatkozóban ráeszméltem arra, hogy ugyanaz a hitetek, de nagyon különböző életet éltek bizonyos mértékekben. Naomi, te tanulsz, Norbert, te már dolgozol. Naomi, te orvostudomány irányába indultál el, Norbert, te kétkezi munkával keresed meg a mindennapi kenyeredet. Érdekelne az, hogy ezeken az útvonalakon, amiket választottatok magatoknak, hogy élitek meg a hitet? Mennyire találkoztok nehézségekkel, mennyire könnyen tudjátok kimutatni a hiteteket mások közegében? És itt ennek keretén belül, ennek a nagy kérdésnek a keretén belül, na, ami azt érdekelne részedről, hogy a tudomány és a hit a mindennapokban mit gondolsz, ütköznek egymással, vagy kiegészítik egymást? Volt olyan, hogy a tanulmányaid azok próbára tettek a hitedet, mert felfedeztél új tudományos kutatásokat, amelyek nem feltétlenül álltak egy hangban a Szentírással. Volt olyan, hogy elbizonytalanított téged ez a dolog, vagy megerősítette a hitedet?
2: Na, ez biztos, hogy nem pár perces kérdés. Szerintem ütközhet is a tudomány a hittel, de ki is tudja egészíteni egymást. Viszont sokat elárul maga a statisztika, hogy a tudósok körében 48%-a nem keresztény, vagy nem hisz Istenben, míg az átlag lakosságban ez inkább csak 17% körül van. Az a helyzet, hogy egy tudósnak sokszor ilyen morális hibának tűnhet az, hogy helytelennek az, hogy olyanban higgyen, amire nincsen bizonyíték, amit nem tud újraalkotni vagy bizonyítani. Ütközés viszont szerintem nem konkrétan magával a tudománnyal, hanem így a tudományos elméletekkel van. Tehát azok sincsenek konkrétan bizonyítva, viszont szélesebb körben el vannak fogadva. Nekem ilyen szempontból szerencsém volt az orvostudománnyal, mert egyrészt nincsenek ilyen elméletek, vagy jóval kevesebb van, illetve, hogy ahogy tanulod azt, hogy mennyire komplex az emberi szervezet, egyszerűen rá kellett ébredjek arra, hogy ez nem lehet véletlen. Szükség van arra, hogy legyen egy tervező, aki gondosan megalkotott minket.
0: Norbert, a fizikai munka világában mennyire nyilvánul meg a hit? Ez számodra inkább egy belső dolog, tehát internalizálod, vagy ki tudod mutatni kifele is, a kollégáid fele, az emberek fele, akikkel találkozol? Illetve a te életedben már volt olyan a munkaterületeden, hogy nem tudom, a hited az befolyásolja a döntéseidet?
1: Hát először bent, belső dolog, és szerintem azt nem kell kimutasd másoknak a te hitedet, mert hogyha te úgy éled a mindennapjaidat, úgy a munka, úgy otthon, hogy hiszel valakiben, hiszel Istenben, az meglátszik, az a másik, mások is meglássák, és a befolyásolja a döntéseidet is. Mert vannak olyan szakaszok, ahol úgymond megállít, hogy ne tegyél valami olyasmit, amit talán a másikat becsapod, vagy talán a másikat megbántod valamivel. Tehát ezáltal is meglátszik, hogy a te hited hol vagy, vagy kiben hiszel, és szerintem a munkában is ugyanúgy jelen van a hit is.
0: És amikor ilyen döntéseket hozol, akkor ezeket hogy éled meg, hogy örülsz, hogy van hited, és nem csapsz be másokat, segítesz másokon, vagy inkább úgy éled meg, hogy ez egy nehézség, nehéz betartanom ezeket?
1: Hát az elején úgy volt, hogy ez egy nehézség. Nehézségként éled meg azt, hogy ne tegyél rosszat, de utána már szerintem ez egy ilyen belső dolog, ami jön magától. Tehát, hogy nem kell erőltetni, nem kell harcolni érte, mert ez egy olyan dolog, amit Isten irányít, hogyha te engeded, hogy a te életedbe dolgozz.
0: És végső soron egy belső békét is létrehoz benned. Árpád, szerinted különbözik a hit megélése az értelmiségi és a kétkezi környezetben?
3: Hát, ahogy a válaszokból is elhangzott, van különbség, mondjuk első megközelítésre. Lehet az értelmiségének a hit az, mint keresés, mert a szakmájánál fogva ő keres, válaszokat is lehet. A kétkezi munkáson pedig a hit az egy tapasztalat, egy erőforrás, megéli az ő hitét. Viszont nem kell elfelejtjük azt, hogy amikor problémák vannak, nehézség, vagy bűnnel közelben, bármivel, akkor nincs különbség a diploma is, vagy a diploma nélkül. Ugyanúgy az ember meg kell élje, meg kell tapasztalni Isten jelenlétét, és az Isten közelsége az neki fontos. És ha már így lehet mondjuk úgy javasolni, az értelmiségi meg kell tanulja a hit egyszerűségét és gyakorlatiasságát, a kétkezi munkás pedig tanulja meg, hogy ő is kutasson, mélyüljön el elméleti szinten is, ne csak a gyakorlatban élje meg, hanem tegyen fel kérdéseket és tanulmányozza a hitnek az elméleti részét is, de a gyakorlat az ugyanaz. De nem kell elfelejtsük, ha egy, elmegyünk egy templomba, egy imaházba, egy sorba ül, lehet traktorista, munkásember, diplomás, egyetemi tanár, de ugyanúgy megtapasztalja Istennek jelenlétét. És ez egyforma, ebbe egyek vagyunk.
0: Naomi, mit jelent számodra személyes, mély kapcsolatban lenni Istennel?
2: Hát nekem olyankor a legerősebb a kapcsolat, amikor tudok szüntelen imádkozni. Tehát minden gondolatomban ott van, hogy legyen az akár egy köszönöm, egy hálás gondolat, egy kérés, vagy csak egy szimpla megjegyzés is, amit lehet, hogy egy barátnak mondtam volna. Mert ilyenkor úgy érzem, hogy mintha tényleg a legjobb barátom lenne Jézus. Illetve, hogy segít abban is, hogy a fókusz az úgymondva folyamatosan rajta legyen, és ne kezdjen el szétcsúszni így a mindennapok a problémái között.
0: Orvostan hallgatóként gondolom, hogy az elméd meg van terhelve a tanulmányoktól, az anyagoktól, amiket tudnod kell ahhoz, hogy egy jó szakemberré váljál. Tudatosan teszed ezt a lépést, hogy szüntelen imádságban vagy Istennel, mind a mellett, amit csinálsz a mindennapokban is, vagy hogy tudod megélni ezt a személyes kapcsolatot? Ez egy erőfeszítés számodra? Hogy éled ezt meg?
2: Egyáltalán, tehát, hogy nem mondom, hogy folyamatosan így működök, ez inkább így a jobb napjaimon van, de természetesen jön. Tehát egyszerűen, mikor közel érzem magamat az Úrhoz, akkor van egy ilyen belső nyugalmam, békém, amitől, nem tudom, egyszerűen ilyen boldogsággal tölt el az, hogy folyamatosan kommunikálhatok vele, hogy mint egy jó baráta.
0: Uh-huh. Norbert, mit jelent számodra személyes kapcsolatban lenni Istennel?
1: Hát nekem is ugyanaz, hogy bármilyen helyzetben, bármilyen időben, bármilyen alkalomkor tudok beszélni Istennel, tehát nem kell egy bizonyos időpont, vagy egy bizonyos helység, hogy te beszélgess Istennel, vagy hogy tanácsot kér tőle, vagy hogy bátorítást kér tőle, és meg az, hogy meg tudod beszélni mindazt, amit mással nem tudsz. Tehát elmondhatsz bármit, nem fog megítélni, hanem ott van melletted, és mindig segít.
0: A rövid kvíz kérdéseknél, amikor kellett választani tervezés és Istenre való rábízás között, akkor az Istenre való rábízást választottad. És ez arra enged következtetni, hogy a te életedben volt egy olyan döntés, akár több is, amely esetén belül te rábíztod az életedet, rábíztod a döntésedet Istenre. Volt ilyen? Igazam van? Tudnál esetleg erről néhány szót mondani?
1: Hát volt, igen, több. És mindig azon lepődtem meg, hogy milyen csodálatosan és milyen egyszerűen tud Isten dolgozni, és megértettem azt, hogy nem mindig úgy kell legyen, ahogy én akarom. És lehet, hogy sokat terveztem én is, hogy így lenne jó, úgy lenne jó, és mégis Isten megmutatta, hogy lehet, hogy nem úgy a legjobb, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy ő szeretné ezt. És ezért van az, hogy mindig rábízom az életemet, mindig rábízom azt, hogy ő tervezzen. Lehet, hogy sokszor nem tetszik, vagy hogy nincs türelmem kivárni azt, amit Isten nekem akar szánni, de megéri, megéri.
0: Milyen helyzetről volt szó, ha legalább egyről be tudsz számolni? Tehát milyen helyzetben kérted azt, hogy Isten mutassa meg az utat?
1: Hát ez egy egyszerű helyzet, mikor vásárolni szerettem volna valamit, és úgy voltam vele, hogy kérdezzem meg Istent, vagy ne kérdezzem meg Istent. És aztán mégis arra jöttem, hogy rábízom, és úgy voltam vele, hogy legyen, ahogy Isten akarja. És igen, volt, amikor nem adta meg azt, volt, amikor megadta, de egy kicsit kellett várjak érte, és úgy gondolom, hogy Isten terve mindig jobb.
0: Hogy jöttél rá arra, hogy Istentől jött az, amit vártál, akkor is, hogyha többet kellett várjál, akkor is, hogyha kevesebbet, vagy akkor is, hogyha nem adta meg, amit kértél?
1: Ez egy kicsit jó kérdés. Hát mindig érzed azt a lelkületet, hogy na most ezt Isten adta, és akkor érzed belül azt az örömet, amit betölt, azt a nyugalmat, azt a bátorítást, hogy tényleg ez Istentől van, és tényleg megadta azt, amiért imádkoztam, amit kértem tőle.
0: Naomi, te azt válaszoltad a kvízeknél, hogy sajnos, de inkább tervezni szoktál. A tervezéssel sincs semmi gond, azonban Sőt, nagyon sokat segít az életünkben, hogyha előre kigondolunk, tervezünk dolgokat. Azonban az életedben te megtapasztaltad azt, hogy valamit rábízzál Istenre, és ő adjon egy választ?
2: Igen. Itt elmesélnék egy apró történetet. Pont a román érettségi előtti éjszaka volt, és én eléggé stresszelő személyiség vagyok, és annak ellenére, hogy úgy éreztem, hogy komolyan felkészültem, mindenki ment a fejemből. Tehát nem emlékeztem semmire, egyetlen egy tétel kivételével. És pont oda mentem a szüleimhez, hogy apukám nem akarna esetleg imádkozni, hogy pont azt az egy tételt kapjuk másnap. És apum így leintette, hogy nem, nem, inkább imádkozunk azért, hogy majd jusson eszedbe az, amit kapsz, és majd boldogulni fogsz, ügyes leszel, stb. És én nem akartam ezt így elfogadni, mikor lefeküdtem, akkor még így folyton imádkoztam, de hogy így hosszú időn keresztül, hogy kérlek, kérlek, csak azt az egy tételt kapjuk. És másnap elmentem a vizsgára, és pont a teremnek a legvégében voltam, láttam, hogy osztják ki a tételeket, mindenki fogta a fejét. Tehát, hogy mindenki ki volt készülve, hogy szörnyű, amit kaptunk. Én már kezdtem kétségbe esni, hogy na jó, akkor ennek nem lesz jó vége. És megkaptam a papírt, ez ugyebár a tétel pont a legutolsó tétel, megfordítom gyorsan, hogy lássam. Háromszor kellett ellenőriznem, mert nem akartam elhinni, hogy pont az lett, amiért imádkoztam.
0: És ezt hogy élted meg? Egy csodaként, amit Isten megengedett az életedben, vagy hogy fogtad fel ezt a...
2: Maximálisan, mert szinte esélytelen tétel volt, mert egy vagy két évvel ezelőtt ugyanez volt, és mindenki lenyitette, hogy ez biztos nem lesz, emiatt voltak a többiek kétségbe esve, mert senki nem tanulta meg, vagy kevésbé, mint a többit. Maximális csoda volt, tehát, hogy nem tudom, utána olyan hetekig ilyen extázisban voltam, hogy nem akartam felfogni, hogy ez így tényleg megtörtént.
0: Erősítette a kapcsolatodat Istennel ez a tapasztalat. Árpád, az élet mely döntéseiben javasolod azt, hogy a fiatalok azért Istennel is konzultáljanak, imádkozzanak hozzá, mielőtt meghoznák a nagy döntést?
3: Röviden fogalmazza, minden döntésben. Nincs olyan, hogy nagy döntés, kis döntés. Egy apró esemény is lehet óriási nagy fontossága és szerepe. Minden döntésben jó bevonni az Istent, és igazából mondjuk három pontban lehetne foglalni, megadni az igei alapot, tehát milyen bibliai ige tanácsol erre a helyzetre, azután a józan ész, tehát gondoljam el, hogy Isten mit vár el, és milyen elvek alapján kell döntsem, azután pedig ez a belső készség, hogy átadom magam Istennek. Uram, ahogy te akarod, ahogy neked a legjobb, ahogy te jobbnak látod az én részemre, földi és örökké valóság szempontjából. És akkor szerintem minden jól alakul. De fontos az, hogy mindenbe bele kell vonni az Istent.
0: Nagyon felemeltétek a hangulatot lelkileg ezekkel a pozitív tapasztalatokkal. Azonban, hogy ragaszkodjunk a valósághoz is, azt is meg kell kérdeznem tőletek, hogy olyan volt, hogy imádkozzatok, és ne jöjjön egy válasz, vagy hogy valami ne úgy alakuljon az életetekben, ahogyan imádkoztatok érte?
2: Szerintem inkább apróságokban, de vagy ilyen tervezésekben, hogy valamire vágytam volna, vagy ilyenek. De utólag mindig rá kellett jöjjek, hogy jobb, hogy akkor annyiban maradt a dolog, mert lehet, hogyha később valósult meg, akkor sokkal jobban beleillett már az élethelyzetembe.
0: Akkor, amikor érezted, hogy hiányzik a válasz, vagy nem úgy alakul, ahogy imádkoztál érte, hogy érezted magad? Könnyen fel tudtad dolgozni ezt a helyzetet, vagy csak utólag nyugodtál meg, miután láttad, hogy összeáll a puzzle?
2: Egyáltalán pillanatnyilag ki voltam szerintem készülve, vagy nagyon kétségbe voltam esve, de utólag, tehát hogy nem is olyan sok idő elteltével, ugye, amikor az ember így már racionálisabban áll hozzá, akkor segít, hogy más szemszögből tekintse a történteket.
0: Ilyenkor mit vársz el Istentől, mikor látod, hogy nem alakulnak a dolgok? Elvárod azt, hogy Isten hagyja, hogy az ő akarata szerint haladjon tovább a terv, vagy szeretnéd, hogy inkább adjon egy választ, és ébreszen fel minél hamarabb, hogy lelked egy nyugalmat kapjon?
2: Választ szeretnék, de nem is feltétlenül ragaszkodom ahhoz, hogy igenlő legyen a válasz, inkább ahhoz, hogy tudjam, hogy akkor mi az akarata. Tehát inkább nekem ezzel van problémám, ez a kétségbe esett helyzet, hogy nem tudod, hogy merre kéne akkor elindulni, hogy az történje, amit te szeretnél, vagy az, amit az Úr, de hogy lehet, hogy nem is tudod még, hogy mit szeretne az Úr. És amikor nem vagy benne biztos, hogy mi fog történni, inkább ez az időszakkal van a problémám.
0: Norbert, te hogy éled meg ezeket a helyzeteket? Mert mondtad, hogy a te életedben is volt olyan, amikor később érkezett a válasz, vagy másképp, más válasz érkezett, mint amire vártál.
1: Hát úgy, ahogy már mondtam, hogy az elején egy kicsit olyan bosszantó, vagy idegesítő, hogy tényleg, hogy imádkozol is, nem, és akkor feljön a kérdések, jönnek a kérdések, hogy vajon jóért imádkozok, vajon hall Isten, vajon dolgozik már Isten, és egy kicsit lehet, hogy nehezen éled meg, de utána kapok egy ilyen lelki békét, hogy mégis azért hagyjam Istenre, mert ő tovább lát mind, amit én látok, és aztán rájövök, hogy tényleg, akkor abban a percben megadta volna Isten azt, amiért imádkozok, lehet, hogy már elveszítettem volna, vagy lehet, hogy már nem vált volna áldássá számomra.
0: De amikor pillanatnyilag a helyzetben vagy, akkor mit vársz el Istentől? Amikor benne vagy a, úgymond a viharban, hogy minél hamarabb válaszoljon, vagy hogy megoldja a helyzetet, vagy tényleg bosszankodsz, de vágysz arra, hogy legyen meg az ő akarata?
1: Hát inkább arra vágyok, hogy én is tudjam, hogy igen vagy nem. Tehát, hogyha nem, akkor tudjam, hogy ne várjam tovább. Hogyha igen, akkor tudjam, hogy kell várni. Ez, hogy megmutassa Isten az ő akaratát, hogy megkapod, nem kapod meg, hogy mi az ő terve, inkább ez a...
0: Köszönöm szépen. Árpád, ilyen helyzetekben, amikor az emberek, vagy a fiatalok, vagy akárki belekerülnek, egyesek elvesztik a hitüket a folyamatban, mert lehet, hogy egy mélyebb vihar, vagy erősebb viharba kerülnek. Szerinted mit tehet egy fiatal, mit tehet egy érett felnőtt ezekben a helyzetekben, annak érdekében, hogy ne veszítse el a hitét?
3: Hát, először is a mélypont jelenléte valakinek az életében nem azt jelenti, hogy nem hisz, hanem azt jelenti, hogy ember. Minden ember átment, míg a hit nagy emberei is átmentek a mélypontokon. A legklasszikusabb bibliai példa például Illés próféta, vagy Dávid, vagy egyéb más, Jeremiás, sokan voltak. Hát, ha valaki a gödör alján érzi magát, akkor nem kell magát ostorozza, nem kell magát hibáztassa, hogy a te hibád, hogy nem tudom, mit nem tettél meg, vagy nem imádkoztál eleget, vagy ehhez hasonló, hanem meg kell nézni, milyen lépéseket kell megtenni. Az első, legyünk őszinték, nem kell megjátszani a jó keresztényt, most mély ponton vagyok, és ez van. Megélem, átélem, tanulok belőle, és viszem magammal. Akkor egy második javaslat az lenne, hogy alkalmazzuk az Illés módszert. Amikor Illés a mély ponton volt, mit csinált Isten vele? Nem tartott neki egy prédikációt, vagy egy teológiai diskurzust, hanem adott neki ilyen, és hagyta, hogy aludjon. Ki kell aludni, ki kell pihenni, ki kell heverni ezt. Engedjük meg a lelkünknek, hogy dolgozza fel, és kapcsoljunk ki bármilyen más dolgot, és éljük meg, és Isten megadja a választ ezek után, akkor ne akarjunk mindent egyedül megoldani. Keressünk segítséget, keressük az Isten, keressünk barátot, keressünk szakembereket, és akkor ez segít. Azután pedig ne ilyen helyzetben ne tervezzünk 5 évre és 10 évre. Nézzük csak az első lépést, ami ezután következik. A többi aztán magára fog jönni.
0: Mit szoktál észrevenni? Mi az, amit a legtöbben az emberek közül, vagy az érett fiatal korosztályból félre szokott érteni a hit kapcsán?
3: Volt egy kérdés, és volt egyes válaszok, hogy a biztonság, hát úgy érzem, hogy van benne valóság, de a hit igazából nem érzés, nem csak érzés, hanem ez egy tudatosság kell legyen. Ha nehézségben vagyok, akkor is Isten mellett döntök, ha nem is érzem Isten jelenlétet, akkor is tudom, hogy ő itt van mellettem, tehát először is racionális döntés alapján kell tegyük. Azután ne felejtsük el azt sem, hogy a hit nem egy szabálygyűjtemény. És akkor pipálom ki, mit tartotta meg, és ha nem, akkor, akkor most már bajban vagyok. Tehát akkor nem érzés, hanem döntés. Nem válasz a hit, hanem kérdezés. Inkább kérdezek Istentől. Valamikor válaszol, valamikor nem válaszol. És nem egy korlát a hit, hanem egy keret, amit megad, amiben ha én élek, akkor biztonságosan fogok élni. Ha röviden fogalmaznánk meg a választ, így szólna, leírtam, és inkább felolvasom. A hit nem egy rózsaszín köd, hanem egy intellektuális és lelki gerinc, amely megtart, még akkor is, ha a világ körülöttem szétesik.
0: Hogyha egy mondatban kellene megfeleld azt a kérdést, hogy mi az, amit a hit adott számodra, amit semmi más nem tudott adni, akkor mi lenne a feleleted?
3: Hát biztonságot, megnyugvást és áldást.
0: És nektek mit adott a hit, amit semmi más nem tudott adni?
2: Nekem is hasonló, a lelki békét, egy biztonságérzetet, identitást és egy közösséget is.
1: Ugyanúgy nekem is egy lelki békét, meg egy olyan biztonságérzetet, hogy érdemes hinni.
0: Norbert, miért vagy ma hálás Istennek? Vannak gondolataid, egy nap folyamán vannak nagyobb dolgok, amiért hálás vagy Istennek?
1: Hát sok mindenért hálás vagyok. Tehát nem lennének szavak, amik el tudnak mondani azt a sok hálát. De elsősorban azt, hogy fiatal vagyok, azt, hogy van energia, egészségesek vagyunk, és azt, hogy tényleg van egy olyan Istenünk, aki nem hagy el.
2: Én hálás vagyok azért, mert ennyire csodásan alakítja az életemet, és azért is, hogy a botladozásaim ellenére hajlandó mindig visszafogadni.
3: Hát én Isten vezetésének vagyok, ezért vagyok a leghálásabb. Olyasmit is megadott, amire csak álmodni mertem, és ugyanakkor Istennek a türelméért. Mert ő kivárja, ameddig az ember rájön dolgokra, megérti, és ilyenkor magamat szoktam sokszor úgy oktatni, hogy lehet, hogy nem vagyok elég türelmes valakivel körülöttem, vagy gyermekemmel, vagy fiatalon a gyülekezetből, de ha arra gondolok, hogy sok mindennek, hogy fejlődjünk, idő kell, ezért értékelem Istennek a türelmét, hogy annyira vártam, eddig lassan-lassan eljöttem dolgokra.
0: Mi az az egy dolog, amit szeretnéd, ha mindenki megértene a hitről?
3: A hit az nem egy, mondjuk úgy egy teljesítmény túra, hogy most valamit meg kell valósítsak, hanem Istennek a jelenléte, Istennek az ölelése.
0: Ti hogyan vélekedtek erről? Mit szeretnétek azt, hogy mindenki megértsen a hitről?
2: Én két olyan dolgot mondok, amit nekem is meg kellett értenem. Ezt, hogy a hit nem érzés, hanem egy döntés. Illetve, hogy a hit az nem elvesz a szabadságunkból, nem egy kalitkába zár, sokkal inkább egy irányt ad nekünk, hogy merre fele haladjunk.
1: Hát az, hogy a hit az, hogy elhiszem azt, hogy Isten képes rá, és azt, hogy Istennél nincs akadály.
0: Ha találkozol egy fiatallal, aki most keresi Istent, milyen tanácsot adnál neki, hogyha megnyílna és elmondaná ezt magáról?
1: Az, hogy az apró kis dolgokba keresse Isten. Ne úgy képzelj el, hogy Isten egy olyan dolog, ami távoli, és kell tenni érte, vagy kell menni kilométereket, hogy megtaláld, hanem egyszerűen forduljon meg, és érezze azt, hogy Isten ott van mellette.
0: Milyen apró dolgokban szoktad te meglátni Isten jelenlétet? Mire gondolsz pontosan?
1: Hát a természetben, a napsütésben, a minden kicsi ilyen dolgok, amik az ember számára egy áldás.
0: És amik nélkül
1: nem
0: lenne élet.
1: Nem lenne élet, igen.
0: Naomi?
2: Én azt mondom, hogy merjen kérdezni és megkérdőjelezni, mivel a kérdések nem feltétlenül a hitetlenségnek a jele, és Isten nem fél a kérdéseinktől.
3: Hát, ahol aki elkezdi keresni az Istent, azt mondanám, hogy menjen bátran előre. Ez annak a jele, hogy rezonál az Istennel, megtalálta az Isten mondjuk úgy fele való irányt, Isten már keresi őt, és csak válaszol Istennek a keresésére.
0: És ha egy mondatban kellene válaszolnotok arra a kérdésre, hogy miért érdemes hinni, akkor mit válaszolnátok?
3: Kezdjem én.
0: Igen.
3: A hit nem egy mankó a gyengeségben, hanem egy iránytű, amelyre Isten akar vinni bennünket.
2: Nekem az Istenben való hit kapcsán a legnagyobb előnyöm az volt, hogy folyton biztonságban érzem magamat, úgy fizikailag, mint lelkileg, és akkor is számíthatok valakire, hogyha nincs ott pont a családom vagy a barátaim.
1: Nekem pedig meg bátorságot. Azt, hogy Jöhet bármi, lehet, hogy rossz vagy jó, de mindig érzem azt, hogy bátor vagyok, neki megyek, mert Isten ott van mellettem.
0: Köszönöm szépen, hogy segítettetek ma irányt találni a hit döntéseiben, hit kérdéseiben, hit megélésében. Saját élettapasztalatotokról is beszámoltatok a mai adásban, és hálás vagyok ezért nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy jól éreztetek magatokat, és amennyiben igen, én szeretettel visszavárlak még más egyéb beszélgetésekre is, hiszen rengeteg dologról lehet még beszélni, ami a hit témáját érinti. Köszönöm, hogy itt voltatok, és azt kívánom, hogy az Úr gazdagon áldja meg az életeteket.
1: Köszönjük.
0: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Köszönöm nektek, fiatalok, hogy végigkövettétek a mai adást. Hit történeteket hallhattunk fiataloktól, amelyek azzal a céllal születtek, hogy egy buzdítást, egy bátorítást adjanak az életünkre nézve a mindennapokban. Hiszem azt, hogy ezek a beszélgetések elérik a céljukat, és valóban sikerül azt tenniük az életünkben, hogy indítsanak abba az irányba, amerre Isten van. Meghívlak titeket, meghívom önöket, hogy legközelebb is kapcsolódjanak be, ugyanis folytatódni fognak ezek a kerekasztalok, és legközelebb egy másik fiatal párt fogunk megismerni, illetve hozzájuk egy másik lelkipásztor fog csatlakozni. Amennyiben tetszett a beszélgetés, szeretettel visszavárlak, és az önök számára, a ti számotokra is minden jót, és sok áldást kívánok. A viszontlátásra!

0: A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.
1: 80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járók elő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat,

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: Bibliai ABC.
1: Itt vagyunk a Mi Atyánk sorozatnak a harmadik témakörénél, a Szenteltessék meg a te neved, vagyis az új életforma alapja. Kedveseim, hogyha mi, Istenbe bízó emberek, ezt a Mi Atyánknak ezt az első kérdését szem elől tévesztettük, akkor mi az egész életünkben céltévesztett embereként éljük. Én elnézést kérek ezért a nagyon merev és kemény megfogalmazásért, de nagyon sok esetben azért fogalmazok nagyon keményen is, nagyon határozottan, hogy minél rövidebb idő alatt, minél többet el tudjak mondani, és minél több dologra fel tudjam hívni kedves hallgatóknak a figyelmét. Tehát az új életforma alapja, ha egy ember ebben az életben boldog életet akar élni, akkor életében az első célkitűzés, a Mi Atyánk első kérése, szenteltessék meg a te neved. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus az összes kérések között, amelyeket a Mi Atyánkban elmondott, a csúcsra, a kezdésre, a kiinduló pontra helyezte ezt, hogy szenteltessék meg a te neved. Ezen áll, vagy bukik minden keresztény embernek Isten iránti viszonya. Mert a Krisztus követés az nem abból áll, hogy elmorzsolok bizonyos imákat, vagy külső formaságból teszek különböző vallásos cselekedeteket, hanem a keresztény, az igazi keresztény élet, az igazi Krisztus követés az abból áll. Jézus Krisztusnak az a célja, hogy mindannyiunkban élje a maga életét. És végső sorban megszentelni az Istennek a nevét csak úgy lehet, hogyha Krisztus bennünk él. Én ti bennetek, ti pedig én bennem, hogy megtudja a világ, hogy te küldtél engem. Láttuk azt a néhány nagyon fontos kijelentést, hogy mi atyánk, a mi atyánkat mikor mondhatjuk valóságban és jogosan atyánknak, és ő valóban a mennyben van, és ő kész segíteni mindannyiunknak abban, hogy ezt az első sorsdöntő lépést megtegyük a mi életünkben a győzelem felé. Tehát a fontos üzenet itt van mindjárt az elején, szenteltessék meg a te neved. Én nem tudom, hogy önök mit értenek ez alatt. De én elmondom azt, hogy én 14-5 éves koromban, amikor elkezdtem olvasni a Bibliát, és amikor kezdtem gondolkodni a mi atyánkon, és a mi atyánknak ezen a kérelmén is, akkor nekem óriási problémám volt. Miért? Egyszerűen azért, mert Isten szent. Én bűnös vagyok. Hogy tudom én, bűnös ember, megszentelni a szent Istennek a nevét? Hogyan? Még mielőtt belebocsátkoznánk ennek a problémának a megoldásába, figyeljük meg ezt a szót, ezt az utolsó szót. A szenteltessék meg a te neved. Engemet, mint fiatalt, nagyon sokáig zavart, hogy miért nem tanított Jézus Krisztus bennünket így, hogy legyél te megszentelve. Miért mondja Jézus Krisztus így a mi atyánk első kérelmében, hogy szenteltessék meg a te neved? Hát miért legyen megszentelve az Isten neve? Hogy ezt tudjuk, és ezt képesek legyünk megérteni, ismernünk kell a bibliai fogalmazást, a bibliai szóhasználatot, a bibliai gondolkodásmódot. Miért? Ime a következő. A bibliai időben minden névnek jelentése volt. Mit jelent a Jézus név? Annyit jelent, hogy szabadító. Dániel. Isten az én bírám. Izrael. Küzdöttél Istennel és győztél. Vagy ott van például Péter. Péter annyit jelent, hogy guruló kő. Simon. Annyit jelent, hogy meghallgattatott. Krisztus annyit jelent, hogy felkent. Emlékeznek arra, hogy amikor Jézus Krisztus elhívta a 12 tanítványt, és a 12 tanítvány között ott volt Péter is, és Péternek nem Péter volt az eredeti neve, hanem Simon. És miért változtatta meg Jézus Krisztus Simonról, ami annyit jelent, hogy meghallgattatott, miért változtatta meg Simonról Péterre Jézus az apostolnak, tanítványának a nevét? Azért, mert Péter egy nagyon ingatag természetű ember volt, és nem felelt meg a Simon név az ő jellemének, és ezért változtatta meg, és azt mondta, hogy te ezután ne neveztessél Simonnak, hanem legyen a te neved Péter, ami annyit jelent, hogy guruló kő, vagy kavics. Ingatag természetű. Ezért tehát a jellemet jelenti a név. A bibliai időben a névben benne volt az embernek a jelleme. Ezért, amikor itt azt mondja Jézus Krisztus az első kérelemben, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor ez annyit jelent, hogy szenteltessék meg a te jellemet. De ugye mindjárt az első kérelemnél egy másik nagyon fontos dolgot is tisztáznunk kell. Hát ez nagyon szép és könnyű is elmondani. De kinek kell ezt betölteni? A mennyei angyaloknak, a más bolygók lakóinak, akik nem vétkeztek, akik hűségesek maradtak Istenhez, vagy pedig nekünk, akik mondjuk ezt? Hát a három közül kinek? Hát nekünk, természetes. A mi atyánkot nem csak imádkozni kell, a mi atyánk szerint élni kell. De akkor ott jön az a probléma nyomban, amit már felvetettem, hogy hogy lehet az, hogy tudjuk mi, bűnös, gyarló emberek megszentelni a Szent Istennek a jellemét, mikor a mi jellemünk át van itatva, mint az itatós papír bűnnel. Tehát hogyan lehet ez? Mit jelent tehát akkor az, hogy szenteltessék meg a te neved? Induljunk el, és néhány fogalmat tárjunk magunk elé. Vajon az, hogy szenteltessék meg a te neved, kiteljesedik abban, hogy én eljárok a templomba? Igen? Sajnos nem. Utána tömjén füstözök, vagy pedig különböző dolgokat, kecses, vallásos dolgokat végzek, vajon én azzal megszentelem a mindenható Istennek nevét? Nem. Vagy pedig egyszerűen elmegyek a templomba, és gyertyát gyújtok. Meg tudom-e a gyertyagyújtással szentelni a Szent Istennek a nevét, jellemét? Igen vagy nem? Hát, hogyha ebből állna az Isten nevének a megszentelése, hogy veszek egy gyertyát meghatározva pénzért, és meggyújtom, és oda teszem a többiek mellé, akkor nagyon könnyű volna megszentelni az Isten nevét, de Istennek nem az a célja, hogy mi külső vallásos dolgokat cselekedjünk, jellembe pedig maradjunk olyanok, amilyenek voltunk. Mert kedveseim, még egy gyilkos rabló is ki tud úgy öltözni, mint egy úriember. Nem a ruha teszi az embert emberré, hanem az embert emberré a maga jelleme teszi. És Isten nem a külső látszat változásokat akarja, hogy mi gyakoroljuk az életünkben, hanem azt akarja, hogy belülről változzunk meg, és az, ami szívünkből van, ami úgymond a mi természetünké vált, az sugározzon ki belőlünk, és az lesz akkor egy igazi természetes életmód. Meg lehet-e szentelni az Istennek a nevét szentelt vízzel? Igen vagy nem? Nem lehet megszentelni, egyértelmű. Na most akkor mit jelent szenteltessék meg a te neved? Péter apostol első levele 3.15.16. versét idézzük itt, és az egész Szentírásban egyik olyan igehely, ahol legkönnyebben meg tudjuk érteni, mit jelent az, hogy szenteltessék meg a te neved? Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti, hol? Szív. A bibliai szóhasználatban mit jelent a szív? A bibliai szóhasználatban a szív az embernek a belső lelki világát jelenti, és az értelmét. Jézus Krisztus Máté evangélium a 15. részében azt mondja el, hogy a szívből származnak gonosz gondolatok. Hát honnan származnak a gonosz gondolatok? Az értelemből. Tehát akkor mit mond az első kijelentés, az első mondat a Szentírásban válaszként arra, hogy szenteltessék meg a te neved? Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Ez nagyon fontos, de hogyan? Kedveseim, amit mi eszünk fizikailag, mi azzá leszünk. Amivel tápláljuk a mi elménket, az elménk azzal foglalkozik legtöbbet. És a mi gondolataink köztudott az, hogy nagy befolyással vannak a mi jellemünkre. Tehát amit nézünk, amit látunk, tehát amit hallgatunk, amit eszünk, amit tapintunk, ez mind kihatással van a mi jellemünkre. Hogy ez mennyire így van, szeretnék felhozni egy történetet, egy megtörtént eseményt, amely 1993-ban történt meg. Úgy gondolom, hogy a kortársaim, vagy akik idősebbek, emlékeznek még arra, hogy 1993, ha jól emlékszem, májusában történt egy óriási tragédia Szerbiában, amikor egy közkatona még 6 katonatársát agyonlőtt, és utána öngyilkos lett. Nem tudom, hogy emlékezünk erre a történetre. Én ott voltam ennek a katonának a temetésén. Vajsai volt. És Bajsáról Topolyára bejárt az édes testvére a bibliai előadásokra, és onnan ismertem a testvérét, és ő mondta, hogy az ő testvére az, és ekkor lesz a temetés, és elmentem a fiatalember iránti tiszteletből. És utána ezt az embert, a fiatalembert meglátogattam, és megkérdeztem tőle, mondd, te egy jóra való ember vagy. Hogy tudnád te magadnak megmagyarázni azt, hogy a te édes testvéred ilyen borzalmas tettet követett el, hogy 6 embernek az életét kioltotta, és utána önmagával is végzett. Tudják, hogy mit mondott el? Lehet, hogy valamennyien meg fogunk döbbenni. Azt mondja, én csak egy dologra tudom visszavezetni. Az én édes testvérem éjjel-nappal, amikor csak tehette, mindig Devil Musicot hallgatott. Nem tudom, a fiataloknak mennyire ismerés ez a zeneforma, hogy Devil Music, ugye ez magyarul azt jelenti, hogy ördögi zene. És én kértem attól a fiatalembertől, hogy legyen szíves, adjál nekem abból a hangszalagból, hogy legalább egy 5-10 percig hallgassam meg ezt az ördögi zenét, és azt mondta, hogy ne próbálja meg, mert az a pszichét tépi szét. Tehát azért mondom ezt el, hogy amivel tápláljuk a mi elménket, az határozza meg azt, hogy mi meg tudjuk-e szentelni az Úr Istent a mi szívünkben. Tovább, mindig készek lehetek megfelelni mindenkinek, aki számon kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Ha mi megszenteljük az Istent a mi szívünkben, ennek természetes következménye lesz, hogy ha valaki megkérdez bennünket, hogy mi miért tesszük a hit dolgait így és nem amúgy, miért tesszük ezeket a dolgokat, hisz a többség másként cselekszi azt, akkor mi ezt nyugodt szívvel, türelmesen, szelíden, Isten iránti félelemből tesszük meg ezt. Tovább, a harmadik dolog, jó lelkiismeretetek lévén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó életeteket. Mit? Gyalázzák, embertársaink, gyalázzák a mi Krisztusban való jó életünket. Megfigyeltem évtizedeken keresztül, hogy amikor egy ember kezdi olvasni a Bibliát, és még mer valakinek beszélni róla, akkor rendszerint azt az embert kigúnyolják. Nekem hosszú időn keresztül titok volt az, hogy miért gúnyolják. És tudják, hogy mire jöttem rá? A Szentírás végsősorban erre válaszol. Azok az emberek, akik gúnyolnak bennünket azért, mert a Bibliát olvassuk, és a bibliai elvekhez törekszünk ragaszkodni, azért gúnyolnak bennünket, mert irigyek ránk, hogy mi jobb emberek leszünk tőlük. Tessék megfigyelni, mert itt azt mondja, mint gonosztevőket megszégyenüljenek, akik gyalázzák, és mit gyaláznak? A ti Krisztusban való jó életetek. A megszentelést, az Isten nevének a megszentelést csak úgy lehet megvalósítani, ha Krisztus él bennünk. És a Szentírásban ugyanezt találjuk, hogy a Krisztusban való jó élet, ez a három alapelv. Első, szenteljük meg Istent a mi szívünkben. Második, ha valaki kérdezi, hogy mi ezt miért tesszük így, miért gyakoroljuk így a mi életünkben, akkor szelídséggel és félelemmel magyarázzuk meg. És hogyha valaki rágalmaz bennünket azért, mert mi azt tesszük, amit Jézus mond, és nem azt tesszük, amelyet egyházak rendeltek el, vagy emberi szokásokat hagytak ránk, hogy mi is ugyanúgy cselekedjük azt, azért a Krisztusban való jó életünkért rágalmaznak, sőt gonosztevődnek, sőt gyaláznak is bennünket. De végsősorban ez az Jézus Krisztusnak a megszentelése. Tehát nem szentelt vízzel, nem gyertyagyújtással, nem csupa templomba járással, hanem ezzel a három alapvető tényezővel tudjuk megszentelni a mindenható Istennek a nevét. Tehát nem vallási szokás, hanem értelmes élet. Értelmes élet, olyan élet, amely összhangban van Isten szavával, amely a Szentírásban található. Annál is inkább figyelemre méltó, Péter apostol leveléből idézem újból a első levél 2.9-et. Ezeket a szavakat, amelyeket most fejből fogok idézni, ezt úgy nevezik, hogy egyetemes papság. Mit is jelent? Szöveg következőképpen hangzik. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívottál titeket. Mit mond az ige? Az ige egyszerűen azt mondja, ti pedig választott nemzetség, királyi papság. Minden egyes ember, aki elfogadja Jézus Krisztus tanását, az Krisztusnak papja. Na most, mi megszenteljük az Istennek nevét. Úgy gondolom, hogy többé-kevésbé, ha idősebbek nem is foglalkoztak annyira, de a fiatalabbak annál inkább, hogy amikor szerencsétlenül járt az trónörökösnek a felesége, hogy is hívták? Az angol trónörökösnek a feleségét, aki szerencsétlenül járt. Diana, igen, és például ott van Dianának a két gyermeke. Öltözködhet-e az a két leendő királyi, az a két királyi gyermek, öltözködhet-e akárhogy? Igen? Nem. Ott megvan az előírás, az úgynevezett protokoll, rális öltözködés, ő neki megvan, hogy hogyan szabad viselkedni, ő neki királyi módon kell élni. Miért? Mert az ő szülei, ebben az esetben az ő nagyanyja, második Erzsébet királynő, úgy kell viselni, mert az ő nagymamája királynő. Kedveseim, és a mi atyánk az kicsoda? Az nem király? Vagy a királyok királya? Hát, hogyha a mi teremtő Istenünket, második Erzsébet királynőt is, és a mindenható Isten nem lehet párhuzamban említeni. Sőt, egymás mellett sem lehet említeni. És mi nem Erzsébet királynőnek a gyermekei vagyunk, hanem kinek? A mindenható atyának, az örökké létező Istennek a gyermekei vagyunk. Akkor viselkedhetünk-e mi akárhogy? Élhetünk-e mi akárhoz? Veszek egy nagyon egyszerű példát. Az én szüleimnek édesapám még 11-en voltak testvérek, az édesanyám még 10-en is. A téli szünidőben mindig elengedtek egy-két hétre a rokonokhoz. És édesanyámnak mindig ott volt az a nagyon komoly figyelmeztető szava, hogy Józsika, jó kisfiú legyél, nehogy szégyent hozz a fejemre. És ez mit jelent? Ugye, gyerekek, mi nagyon jól tudjuk, még akik most idősek, azok is voltak gyerekek, mint jó magam is. Tehát Józsika, jó kisfiú legyél, nehogy szégyent hozzunk hozzál a fejemre. Kedveseim, mivel tudunk mi szégyent hozni a mindenható Isten nevére? Mivel az idő korlátozott, én most így fejezem ki egy mondatba. Ha nem élünk teljesen összhangban a Szentírásban adott isteni tanítással, akkor mi szégyent hozunk a mindenható Istennek a nevére. Hogyan tudjuk megszentelni akkor a mindenható Isten nevét? Ha úgy élünk, nem valamennyire, nem 50%-ban vagy 99%-ban, hanem teljesen úgy élünk, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta. Ezért a Biblia kell, hogy képezze a hitünknek az egyetlen mércéjét. Kedveseim, a mi hitünk nem épülhet két-három alapra. Mint ahogy körülbelül 10 évvel ezelőtt Magyarországon egy újságban megjelent, hogy mire építik a keresztények az ő hitüket. És az első a szent hagyomány, a második a római egyházügyi hivatal tanítására, és harmadhelyen a Bibliára. A hitnek nincs három gyökere, a hitnek egy gyökere lehet. Ha mi meg akarjuk szentelni a mindenható Isten nevét, akkor a hitünknek csak egy gyökere van, és egy alapja. Ez pedig az Isten szava, a Szentírás, vagyis a Biblia. Ha így viszonyulunk Istenhez, akkor megszentelhetjük a mindenható Isten nevét. És ekkor jó lelkiismeretünk lesz. Mit jelent az, hogy jó lelkiismeret? Érzékeny lelkiismeret. Mert kedveseim, megtörténhet az, hogy a mi lelkiismeretünk tompul, ahányszor csak visszautasítjuk Isten megtérésre hívó szavát, a mi lelkiismeretünk mind tompább lesz, ha pedig megszívleljük Isten megtérésre szólító szavát, akkor pedig mind érzékenyebb lesz. Tehát személyes meggyőződés a Bibliából. Ezzel kapcsolatban elmondok egy személyes tapasztalatomat. Én nagyon szeretném azt, kedveseim, hogy mi ne azért tegyünk vallási dolgokat, mert a másik is azt csinálja. Mi amit hit dolgait tesszük, csak azt tegyük, amit személyes meggyőződés alapján szereztünk a Bibliából. Például, hogy mennyire hiányos a keresztény embereknek a hitbeli meggyőződése, ima a következő kérdés. Miért vándor ünnep a húsvét? Mivel említettem, hogy jó magam is nagyon nagy katolikus családból származtam, és amikor új évtáján megkapta édesanyám a katolikus fali naptárt, és megvette, és akkor átnézte az egész év ünnepeket, neki ez volt a szólása. Az idén kiesett a húsvét, ki fog esni a pünkösd, és nem tudom, mennyire használják ezt még ma. Vagy az idén beesett a húsvét, be fog esni a pünkösd is. Engem egy gyermekkorom óta ez zavart. Én nem tudom, hogy önöket zavarja-e. Hogy például az én nagymamám 1955. április 12-én halt meg. Hát mikor van az én a nagymamám halálának az évfordulja? Ünnepelhetem én azt április 26-án? Igen vagy nem? Lehet-e az én nagymamám halálának az évfordulja április 26-án? Lehet? Igen vagy nem? Hát nem lehet. Akkor hogy lehet azt, hogy a húsvét több, majdnem egy hónapot ingázik? Valahol március 25-től kezdve egészen április 25-ig vagy 26-áig. Ezért újból felteszem a kérdést, miért vándor ünnep a húsvét? Az Isten megismerésében hagyjuk nyitva a kapukat, ez a továbbhaladás elve. Mit jelent ez? Soha se gondoljuk azt, hogy mi már mindent tudunk a Bibliából. Sohasem legyünk úgy, hogy én nekem már nem kell tanulnom a Bibliát, mert semmit sem tudok újat felfedezni benne. Ez valótlanság. Luther Márton azt mondta, hogy a Biblia úgy van megírva, hogy a legegyszerűbb ember is meg tudja érteni azt, ami benne van, de a legnagyobb bölcsességével is könnyedén játszik, és ez igaz. Nincs olyan ember, aki mindent tud a Bibliából. Lehet, hogy önök is tudják ezt a közmondást, nekem néha el szokták mondani, hol komolyan, hol egy kicsit gúnyosan, de én ezt nagyon megértem, hogy az emberek között ez ilyen szállóigeként jelen van, hogy a jó pap is holtig tanul, és hogy megy tovább. És mégis bután hal meg, ezt rendszerint én szoktam hozzátenni, mert úgy vannak vele, hogy ez már nem illik elmondani. De én azt mondom, hogy ez igaz. Mert egy ember, aki egész életén keresztül, jó magam is körülbelül 45 éve olvasom a Bibliát, és úgy vagyok vele, hogy ahhoz képest, amit lehet tudni, még mindig nagyon keveset tudok. De ami a Biblia, de ami az örök életet illeti, a Biblia alaptanítását illeti, a legegyszerűbb ember is Isten segítségével könnyen meg tudja érteni. Említettük, vagyis olvastuk a Szentírásból, hogy a Krisztusban való jó élet. Tehát nem tömjénnel, szentelt vízzel, hanem az Isten szava szerinti élettel. Elmondok egy életelvet. Próbáljuk ezt valahogy megjegyezni. Mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben követjük Jézus Krisztust. Még egyszer elmondom. Minden ember kivétel nélkül, hogy sárga bőrű, fehér vagy pedig fekete nem lényeges, mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben jellemünk hasonló Jézus Krisztuséhez. Amennyi mértékben cselekszik azt, amit Isten a Szentírásban mond. Ezért nagyon figyelemreméltó Gandhi, Indiának a volt elnöknője, amikor eljött Európába, akkor ezt mondta, eljöttem Európába, és találtam vasárnapi kereszténységet. Hát kedveseim, ez szégyen. Miért szégyen? Azért, mert csak vasárnap keresztény a vasárnap. A vasárnap keresztény az ember, a keresztény ember. Kedveseim, egy keresztény olyan kell, hogy legyen, mint az arany. Miért? Ha az arany gyűrűként szolgál itt az újon, az arany itt is arany. Ha a szemétdombon van, ott is arany. Ha a sárba van tiporva, ott is arany. És egy keresztény embernek keresztény jellemtelinek kell lenni. Nem csak addig, amíg az Isten tiszteleten van, hanem a legszürkébb hétköznapokban is ki kell, hogy ütközöljön, és látható kelljen egy ember életében az, hogy ez az ember valóban Krisztus szerető ember, és akinek életcélja, micsoda? Az első kérelem teljesítése. ez az ember megszenteli az ő életével a mindenható Istennek nevét. Tehát az igazi keresztény élet az a jó élet. Mivel erről tanulunk, hogy a megszentelés, tehát nem szentelt vízzel, hanem türelemmel és szeretettel, Jézushoz hasonló élet. Olvassuk Máté evangélium a 26. rész 73. versében, Péter apostolnak mondja ezt egyik szolgáló leány, amikor már először megtagadta Jézus Krisztust, mert ugye háromszor tagadta meg azon a sorsdöntő éjszakán, és azt mondja, a te beszéded is elárul téged, hogy a követői való vagy. És tudják, hogy ez milyen gyakran előfordul? Ha elkezdek teljesen vadismeretlen, utazok valahol is, elkezdek beszélgetni emberekkel, akkor rendszerint azt kérdezik tőlem, hogy ne haragudjon, maga vagy lelkész, vagy pedig bibliaolvasó ember. Kérdezem tőle, miért? Aztán itt beszélgetünk már fél óra, és még egyszer se káromkodta el magát. Vagy pedig nem muszáj káromkodni, csak olyan zsíros dolgokat elmondani, és tudják, hogy mit jelent. Tehát a beszédünk el kell, hogy áruljon bennünket, ha mi az első kérelmet teljesítjük, hogy szenteltessék meg a te neved, hogy mi valóban életünkben, szavunkban, tekintetünkben, modorunkban, öltözködésünkben is kimutatjuk azt, hogy mi megszenteljük a mindenható Istennek a nevét. Tehát a keresztény életcél. Efézus beliekhez írott levélben, a 4 rész 13. versében találjuk feljegyezve a következőt. Míg eljutunk minnyájan a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Mi az Isten vágya? Hogy mi jellemben hasonlóká váljunk Jézus Krisztushoz. Ez, amit az előbb megfogalmaztam, hogy mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben jellemünk és életünk hasonlít Jézuséhez. Tehát a legnagyobb szükség nem a formaias kereszténység, amivel mondhatom azt, hogy tele van a világ, hanem az igazi, megszentelt élet. Nem véletlen, hogy amikor Jézus Krisztus beszél az ő eljövetelének jeleiről, akkor azt mondja el Lukács evangélium a 18. és 8. versének az utolsó 2-3 szava, amikor eljön az embernek fia, vajon talál-e hitet a földön? Mit? Hitet. Nem vallást. 30 évvel ezelőtt már elmondtam ateista embereknek azt, hogy meg fogják látni, hogy be fog következni azt, hogy divat lesz vallásosnak lenni. Mert a Bibliában Isten kijelentést adott 2000 évvel ezelőtt erre vonatkozóan, hogy Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetel előtt vallásos lesz az egész világ. És hát kérdezem ma az, 10-valahány évvel ezelőtt Újvidéken, az orvosi tanszékenek amfiteátrumban jelen voltam, amikor a vajdaságban megbízott egyetemi tanár tartott előadást, akinek az volt a feladata, hogy a ifjúságot ateista szellemben nevelje, és elpanaszkodta, mint egy óra hosszán keresztül, hogy az a nagy borzalom, hogy a fiatalok mindinkább érdeklődnek a vallás iránt. És akkor elmondta, hogy másodlangú polgár az országban az, aki vallásos. Ma pedig fordítva van. És meglátják, előttünk vannak az évek, és meglátják, hogy jövő ilyenkor mi fog lenni. Hogy mennyire törvényszerűségek fognak lenni, kötelezővé lesznek bizonyos vallási dolgoknak a cselekvése. Kedveseim, erőszakkal nem lehet az embereket ráhajtani, hogy őszintén szolgáljanak, hanem csak szeretetből. És ezért mondja Jézus Krisztus, hogy amikor ő visszajön a földre, olyan talál-e hitet? Nem arról beszél Jézus Krisztus, hogy talál-e vallásos embert, mert vallásos emberrel tele lesz a világ, de hívő ember nem lesz nagyon kevés. És kedveseim, mi melyik embercsoporthoz szeretnénk tartozni, vagyis akarunk tartozni? A vallásosak csoportjába, vagy a hívő emberek csoportjába? Hívő emberek csoportjába, így van. Mert még csak egy mondatot, egyetlen egy vallásos ember se nem fog a mennybe jutni. És tudom, hogy nagyon kemény szó, de még egyszer ismétlem. Egyetlen egy vallásos ember sem a vallásossága miatt nem jut a mennybe. A hívő emberek jutnak a mennybe. És Jézus Krisztus erre tanít bennünket az első kérelembe. Az önzés világában Jézussal lehet önzetlen életet élni, sehogy másként. Sajnos az emberek tele vannak ezzel, hogy engemet nem érdekel, hogy lesz a másiknak, és mi lesz a sorsa, csak nekem jól megyen sorsom. Figyeljük meg, hogy az én központúság mennyire jelen van, burjánzik a keresztény emberek között. Ki hívja fel, kedvesem, figyelmünket arra, hogy mondjunk le az én központúságtól. Mert az nem a krisztusi jellem. Jézus nem azt mondta, hogy most én vagyok az Isten fia, én emberi testet öltöttem magamra, és tessék, ti pedig teremtményeim, szolgáljatok nekem. Jézus Krisztus azt mondta, nem azért jött az embernek fia, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és életét adja sokakért. És adta az életét sokakért? Hát ez a krisztusi élet. Így tudjuk megszentelni a mindenható Istennek nevét. Így lehetünk jobb emberek. Szeretném ezt a mindössze egy mondatot idézni, amikor elolvastam, egyik orosz író könyvében található ez, és akkor ennek az orosz ember imájának csak az utolsó mondatát kapta el és jegyezte fel. Kavics vagyok, kalács legyek, add meg, Uram, amen. Nem tudom, hogy mit jelent ez önöknek, de nekem rengeteget jelent. Mi vagyok? Kavics. Én egy keményfejű, bűnös, írígy, büszke, öntelt ember vagyok. Én kavics vagyok. De add meg, Uram, hogy én kalács legyek. Kedveseim, legyen ez az életelvünk. Mi kavics emberek vagyunk. Értsük, hogy mit óhajtok ezzel hangsúlyozni. De kavics vagyok, kalács legyek. Add meg, Uram, amen. A megváltási terv legfontosabb célja visszaszerezni Isten képűségünket. Mit is jelent ez a fogalom, ez a szó, hogy Isten képűség? Tehát a megváltási tervben Isten azt óhajtja megvalósítani, hogy ami jellemünk újból megtisztuljon a bűntől, és hasonló legyen Jézus Krisztushoz, amikor újból eljön az egek felhőjében. Róma 2.24-ben találjuk ezt az igét. Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között. Kedveseim, ez fájó igazság. Nézzük meg, a keresztes hadjáratokat kiindította el. És milyen céllal indultak el? Bibliai célja volt, vagy politikai célja? Az utóbbi a valós. És nagyon sok nem hívő, nem keresztény ember azért nem hisz Istenben, mert a keresztény embereknél nem látta azt, amit kellett volna látni. Például egyik ember azt mondta, az emberek olyan képet alkottak Istenről, amilyennek a benne hívők bemutatják. És kedveseim, gondoljuk át ezt, én, mint ember, milyennek mutatom be Jézust? Mert vallás, megkérdezi valaki, hogy én vallásos ember vagyok, megkérdezi önöktől, vallásos emberek, hát mit mondunk? Hát vallásos emberek vagyunk, így van. Szoktak imádkozni? Persze, hogy szoktunk imádkozni. De hogyha látják azt, hogy készek vagyunk becsapni a másikat, vagy ócsárolni a másikat, vagy pedig buktatókat helyezni el, vagy pedig sárga fődbe betiporni szavakkal a másiken fel a barátunkat, mert megsérte, és mindenre elszántak vagyunk, akkor mi keresztény emberek vagyunk? Igen? Messze menően nem. Keresztény, maga ez a szó, hogy keresztény, annyit jelent krisztusi. Ezek az emberek úgy élnek, mint Jézus Krisztust. Ezért kapták ezt a nevet, hogy keresztény. Ezt mondja például egy ateista. Azért vagyok ateista, mert vallásos emberekben csalódtam. És van ilyen eset? Nem is egy. Ezért fontos a mi atyának az első kérelme, hogy szenteltessék meg a te nevet. De mivel tehetjük ezt meg? Például megszenteli az az ember az Isten nevét, aki lop, és most soroljuk tovább, csal, hazudik, gyilkol, erkölcstelen. Megszentelheti az ilyen ember az Istennek a nevét? De lehet templomba járó, de ilyen életet él. Szégyent hoz-e az ilyen templomba járó ember az Istennek a nevére? Vagy megszenteli? Igen vagy nem? Menjünk tovább. Ha az ember rosszért jóval fizet, becsületes, igazat mond, másokon segít, erkölcsös ember. Meg tudjuk ilyen jellem tulajdonságokkal szentelni a Jóistennek a nevét? Igen. Milyenek vagyunk? Így megszentelhetjük a mindenható Isten nevét. Jézus Krisztus elmondta ezt a nagyon egyszerű, de nagyon komoly életelvet, amit akartok, hogy az emberekkel ti veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek. Kedveseim, mit várunk mi el embertársainktól, hogy mit tegyenek nekünk? Jót vagy rosszat? Mit szeretünk, hogy mit tegyenek nekünk? Hát jót. De akkor mit teszünk mi? Amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, hát ti is aképpen cselekedjetek. Legyünk mi a jónak a kezdeményezői. Legyünk segítőkészek. Azt mondja a másik helyen Jézus Krisztus, a gonosz jóval győzd meg. Tehát akkor, hogy lehet ilyen életre jutni? Hogy megszenteljük a mindenható Isten nevét. Hitre kell jutnunk. Hitre. És most a hitet szeretném az előadásunknak nagy részében, hátralevő részében megvilágítani a Bibliában. Kedveseim, általában sajnos azt tapasztalom még mindig, hogy a hitet és a vallást az egy szatyorba rakja a keresztény ember. Azonban hadd mondjam el, hogy a hit és a vallás között akkora a különbség, mint az ég és a föld között. Mert vallás van sok, sorolhatnám most végén, se tudom, hogy mennyi, de hit csak egy. Ismétlen, vallás van sok, de hit csak egy. Mert Efézusi levélben ezt találjuk feljegyezve, egy az Isten, egy a hit, és egy a keresség. Ahogy egy Isten van, úgy csak egy hit létezik. Elhiggyük-e azt, amit Isten mond, vagy nem? Ha elhisszük azt, amit Isten mond, és úgy élünk, akkor van hitünk, akkor hívő emberek vagyunk, de hogyha ez nincs, ez hiányzik, akkor nem is mondhatom tovább. De nézzük, hogyan lehet hitre jutni. A hitre jutásnak az útját először csak röviden átnézzük, 5 fokozata van. Első lépés a hit útján a megismerés. Hogyan? A Biblia alapján. Ha látnám, más ember lennék, mondja általában az ember. Nem egyszer mondták már nekem, ha nekem egyszer Jézus Krisztus megjelenne, én egész más ember lennék. Hát kedvesem, igaz ez? Hát látták a Jézus Krisztust az emberek, amikor Jézus Krisztus a Földön volt? Látták? És más emberek lettek? Megváltoztak? Tehát azzal nincs jelen változás. Komolyan veszik a Biblia olvasását, a naponkénti Biblia tanulmányzást. Ha igen, akkor mi lelkileg táplálkozunk. Mert kedveseim, minél nehezebb munkát végezünk, annál többet kell fizikailag táplálkoznunk. Igaz? Én nem tudom, hogy ki emlékezik rá, én boldog vagyok, hogy én szántóvető szülőknek a gyermeke vagyok, és emlékeznek rá még a korambeliek, amikor kaszával aratták a buzát. Igaz? És amikor 2:30-kor keltünk reggel korán, mert nyáron, mikor szünidő volt, én is mindig odahaza voltam, és édesapám vastagon beállított a munkások közé. És már 6:30-kor korgott a gyomrunk, de 10 órakor már megint éhesek voltunk, de 1 órakor alig vártuk az ebédet, de délután 4 óra felé volt az uzsona, de még vacsorázni is tudtunk, igaz? Akkor hányszor ettünk egy nap alatt? 5-ször. És amikor eljött a tél, akkor körülbelül 9 óra tájon volt az reggel is, meg a satöbbi, meg délután 3-4 óra tájon is ez volt az egész. Ha lelkileg erősebbek akarunk lenni, akkor kedveseim, többet táplálkozunk lelkileg. Olvasásakor érezzük, hogy Istennel beszélünk, vagy azt is szokásból tesszük. Mert lehet a Bibliát is szokásból olvasni, vagy pedig érezzük valóságban azt, hogy a Bibliával Istennel beszélgetünk. Tehát amit megismerjünk, azt elhisszük. Amit a Bibliából megértettünk, azt elhisszük. A második lépés a hit útján az pedig, hogy megbízunk benne. Mit jelent ez? Egy példát veszek. Nekem is vannak gyerekeim is, amikor kicsik voltak, feltettem egy falra vagy egy oszlopra, és felemeltem a két kezem, és azt mondtam, hogy fiam vagy lányom, ugorja, apuci megfog. És a gyerekek meddig szoktak tétovázni, hogy tudod mit, hát én nem tudom azért, hogy te éppen megfogsz engemet, én nem merem alávetni magamat, mert te hát, ha te elmész. Ilyenek a gyerekek? Ha nem, ugorj le, apuci megfog, már abban a pillanatban ment is. Miért? Mert a gyerek megbízott a szülőben. Bízni tudunk-e mi az Istenbe úgy, ahogy gyerekek megbíztak bennünk? Ez a rábízást, ez a megbízás. Sok mindent nem értek a Bibliából, de elfogadom. Sok minden nem világos számomra, amit Isten a Szentírásban meghagyott, de én azt elhiszem, hogy az úgy van. Miért? Mert Isten jobban szeret bennünket, mint mi magunkat. Ezt ő bebizonyította, amikor fiát a Golgotán feláldozta. A feddést is elfogadom, mert tudom, hogy Isten jobban szeret engem, mint én magam. Ez az elv. És ez óriási igazság. Tapasztalatból mindannyian igen tudunk adni, ma válaszolni erre. A gyerekek nem értenek meg mindent, és mégis elhiszik azt, amit a szülő mond neki. Így viszonyulni Istennek, tehát a második fokozat megbízni Istenben. A harmadik a rábízás. Ésaiás próféta könyvének a 30-21. versét olvasom. Saját füleddel hallattad a mögötted hangzó szót. Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek el. Mit mond Isten? Ez az út, ez a jó út, mondja Isten a Szentírásban. Se jobbra, se balra ne térjünk el. Bízzuk rá magunkat, és Isten vezetni fog bennünket. Azon az úton, amelyen mi is haladnánk, ha tudnánk kezdettől fogva az véget. Én más utat látok helyesen. Lehet, hogy ezt mondhatja bárki közülünk. Azonban, mivel Isten azt mondja, hogy nem az a jó út, amelyet te jónak látsz, hanem az a jó út, amelyet én mondok neked, és én ajánlok neked. És hogyha mi valójában hisszük, és ami felkapaszkodtunk a hitnek a harmadik lépcsőfokára, hogy mi rá tudjuk bízni magunkat, akkor mi azt mondjuk Istennek, hogy felülbírálom véleményemet, és elfogadom a te tanácsodat. Én azt gondoltam, hogy az a jó út, amelyet én jártam, de minél jobban megismerem a te akaratodat a Szentírásban, én látom azt, hogy én téves úton járok, és én ezért felülbírálom a saját véleményemet, és alárendelem az én képzelésemet, véleményemet, meggyőződésemet a te akaratodnak, és én rád bízom magamat, hogy te vezessél engemet azon az úton, amely egyenesen hozzád vezet. Most már jobban bízom Istenben, mint magamban. Kedveseim, eljutottunk mi ide, erre a szintre, hogy mi jobban bízunk Istenben, mint saját magunkban. Sajnos az emberek oroszlán része, amikor a hit dolgairól van szó, akkor azt valósítják meg, amit Napóleon így mondott el. Az emberek mindent, ismétlem, az emberek mindent könnyebben elhisznek, csak ne legyen megírva a Bibliában. És ez igaz. Ha valamelyik történelemkönyvből hozzuk a bizonyítékot, biztos úgy van. Ha egy archeológiai bizonyítékot hozunk fel, az biztos úgy van. De amikor idézünk valamit a Bibliából, akkor 100 kérdőjel volna téve az embernek az agyába, hogy hát azért ki tudja, hogy van ez a dolog, amit Isten mondott. Mi mindenkinek inkább jobban hiszünk, mint Istennek. De ha mi az igazi hitre akarunk jutni, akkor ez az út, hogy én elhiszem, én megbízok Istenben, én belátom azt, hogy Isten jobbat akar nekem, mint amit én magamnak akarok, és utána én kész vagyok rábízni magamat, utána a rábízást negyedik fokon cselekedetek fogják követni. A hit általi megigazulásban nem a hit a legfontosabb, az csak eszköz, hanem a cselekedetek. Például a 2 Korintus 5.10-ben ezt találjuk, mert nékünk mindannyiunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy rosszat. Tehát amikor arról van szó, hogy mi hogyan leszünk igazzá Isten előtt, hitáltal igazulunk meg, azonban a mi cselekedeteink bizonyítják a mi hitünket, és ezért Isten a mi cselekedeteink alapján hozza meg rólunk az ítéletet, hogy mit érdemlünk meg az örök életet, vagy pedig az örök pusztulást. Utána ezt találjuk még tovább feljegyezve Jelenések könyvének a 3. részében. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találom cselekedeteiket teljesnek az én Istenem előtt. Mi a panasza ennek az időkori egyházhoz intézett üzenetben Istennek? Az, hogy nem találom a te cselekedeteidet teljeseknek az élő Isten előtt. Veszek egy mindennap életből egy példát. Magam példát mondom el. 10 évig gondoztuk feleségemmel a nagytatámat. És például nem történt meg, de elmondom. Ez egy kigondolt valami. Bemegyek a nagytatám szobájába, és azt mondom neki, hogy jó reggelt kívánok, nagytata. Én nagyon szeretem magát, de nem adok neki reggelit. Sarkon fordulok, és kimegyek. És délben megint bemegyek, és azt mondom, hogy nagytata, én magát úgy szeretem, el se tudom mondani. De megint sarkon fordulok, és nem adok neki ebédet. És eljön az este, megint bemegyek, és átölelem a nagytatámat, megcsókolgatom, és azt mondom, nagytata, el se tudja képzelni, hogy én mennyire szeretem a nagytatát. És én sarkon fordulok, és kimegyek, és nem adok neki vacsorát. És akkor meg van győződve a nagytatám arról, hogy én szeretem őt? Igen? Miből tapasztaljuk meg mindannyian, hogy az a fele barátunk, testvérünk, szüleink, gyerekeink mennyire szeretnek bennünket? Miből? A szavak elegendők, vagy a tettek a bizonyítéka? Tessék, mit mond Isten? Mi a gond, mi a probléma? Az a probléma, mert nem találom cselekedeteitet teljesek az élő Isten előtt. Tatatám esetleg annyit mondhatott volna, hogy tudod mit, fiam? Én már beelégettem a te szavaidban, most már szeretném a te szeretetedet látni. És valóban így is kell tennünk. Ez a helyes. A cselekedetek több forrásból fakadnak. És most próbáljuk ezt is közösen együtt megbeszélni. Vannak-e cselekedetek is jó cselekedetek érdekből? Tesznek-e emberek embertársuknak jót érdekből? Igen? Elfogadja-e Isten az ilyen cselekedeteket? Nem fogadja el. Így van. Látszatból, vagy félelemből, vagy saját erőnkből próbáljuk küszködéssel. Na, én aztán bebizonyítom, hogy én mától kezdve más ember leszek, és mindenki meglátja, hogy én igazi keresztény leszek. Ne is kezdjük el így, nem lehet célba érni. Egy emberrel találkoztam az életben, és soha nem fogom elfelejteni. Azt mondja, hogy majd én megmutatom magának is, meg az én gyerekeimnek is, meg az én ismerőseimnek is, meg a szomszédoknak is, hogy én mától kezdve tökéletes ember leszek. Sajnos el kellett nekem mondani, nagyon fáztam, hogy mit fog mondani vissza, de azt mondta neki, hogy ne is fogjon hozzá, mert ez így nem megy. Egyedül soha senki nem tud eljutni a győzelemre. Egyedül a győzelemre jutás a Krisztussal lehetséges, ahogy azt már említettük is. Nézzük meg a másik csoportot, mert a cselekedetek több forrásból fakadhatnak. Szeretetből, hálából, őszinte szívből és Isten segítségével. Most melyiket fogadja el Isten, ezt az elsőt, vagy ezt a másodikat? Úgy gondolom, nem is kell válaszolni, igaz? Annyira egyértelmű. Tehát amikor mi teszünk, bármit tesszük, akkor ezt szeretetből, hálából, őszinte szívből és Isten segítségével valósítsuk meg. Isten az embert nem a hitvallás alapján, hanem a cselekedetei szerint ítéli meg. Az előbb hivatkoztam erre a kijelentésre, amelyet most látunk magunk előtt, hogy mert mindannyiunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszék elő, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, azt szerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Tehát a cselekedetek a döntők, de attól függ a cselekedetek értéke, hogy milyen indulatból fakad. A hitre jutás 5. fokozata a mély hála. Nézzük meg 1 Korintus 4.7-et. Mert kicsoda különböztet meg téged? Mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Kedveseim, mi a miénk? Mi a miénk? Mit lehet erre válaszolni? Semmi. Sajnos egy nagyon kedves ismerősöm halt meg, és ma temetésen vettem részt, temetésben, tehát én is temettem, és beszéltem a temetésen, és tudom, nagyon jó, hosszú éveken keresztül ismerjük egymást. Egy jó módú ember, sok mindene van neki, de mit vitt el magával? Azt a 600 deszkát. És még valami kísérhet bennünket. Kísérhetnek a mi bűneink, ha az életben nem rendezzük el a mi bűneinket Istennel. Ezért teszi fel a kérdés, mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha én nekem van tudásom, ha én nekem van gazdagságom, ha én nekem van egészségem, és sorolhatnám végtelenül, kinek adhatunk hálát azért, amink van, úgy anyagi, mint egészségi téren? Kinek? Dicsekedhetünk vele? Nem, mert úgy kaptuk. Tehát Istennek adjunk hálát mindenért, amink van. Vajon Isten szeretete viszont szeretetet ébreszt bennünk? Isten semmilyen más módszert, se fenyegetést, se verést nem alkalmaz azért, hogy az embert közelebb vonzza magához. Az tény, hogy Jézus Krisztus elmondja azt, hogy akit szeretek, azt megfeddem, de tovább mindjárt hozzáteszi, hogy légy buzgóságos azért és térj meg. Isten látja, hogy az ember, ha valami problémát is enged az ő életében, akkor se fog megtérni, nem is fogja engedni. Isten tehát szeretne bennünket közelebb hozni. Amikor ez az igazi szeretet megvan bennünk, akkor ez a mély hála valóság lesz. Hogyan köszönjenek Istennek, hogy Jézus áldozatát, türelmét, szeretetét és az ő halálát, tehát az életét lettete? Hogyan tudjuk mi megköszönni, kedvesén? Mivel? Ki tudjuk fizetni? Lehet pénzen üdvösséget vásárolni? Sem ezüstön, se nem aranyon váltathatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem a báránynak vére által, azt mondja Péter apostol. Atyám, úgy foglalkozol velem, mondhatjuk, mintha én volnék az egyetlen ember a világon. És ez igaz. Isten, adj erőt, hogy más emberré legyek. Kedveseim, kérjük a jó Istent, hogy adjon nekünk erőt, hogy más emberek legyünk, hogy mi megszentelhessük az Istennek a nevét. Mindenki olyan mértékben szenteli meg az Isten nevét, amilyen mértékben élete hasonlít Jézus életéhez. Ez az elv. És ezt tartsuk magunk előtt. Ha sok mindent el is fogunk felejteni abból, amit tanultunk, de ez a mérce. Ha én szeretem Istent, akkor én életem céljává teszem azt, hogy az én életem napról napra hasonló legyen Jézus Krisztus életéhez. János evangélium a 17. rész 4. versében találjuk, Jézus Krisztus ezt mondja: én megdicsőítettelek téged a földön, azzal, hogy elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Mit bízott az Atya Jézus Krisztusra, amikor ő, Jézus a földre jött? Hogy lefizesse a megváltás díját, és lehetővé tegye minden ember számára az örök életet. Ő ezt a munkát elvégezte. De kedveseim, miért élünk mi a földön? A 90. Zsoltár 12. versében így könyörög Istenek hű szolgálója: taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Példabeszédek könyve pedig az áll, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Miért ad életet nekünk? Hogy ez miért lényeges? Figyeljük meg, hogy ha vannak-e 10 éves gyerekek, akik meghalnak, szerencsétlenül járnak, vannak-e 20, 30, 40, hát miért nem éltek azok 60, 70 vagy 80 éves korokig? Miért ad nekünk még mindig életet?

Lelkében élünk, akkor igen. Ha mi atyánk lelkülete hat áld bennünket teljesen, akkor Isten segíteni fog bennünket. Róma 8.28 és 29. versét olvassuk. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, hogy fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő az elsőszülött a sok testvér között. Mi Isten célja, hogy az Isten gyermekei mit tegyenek meg? Fiának képmását öltsék magukra. És kedveseim, minél inkább valóság lesz ez számunkra, mi annál inkább megszenteljük a mindenható Isten nevét. Vagyis élni, kiéljük, betöltsük az első kérelmet. Tehát szenteltessék meg a te neved. Kavics vagyok, Kalács legyek, add meg, Uram. Amen. Kedveseim, szeretnénk mi is megvalósítani ezt az imát életünkben. Én kemény fejű ember vagyok, vagy én hirtelen vagyok, vagy én gyorsan sértődő vagyok, vagy csúnya szájú ember vagyok. Én még mindig kavics vagyok, de Istenem, segíts meg, hogy én kalács legyek. Add meg, Uram, és így fejezi be az imát. Ha valaki téged kővel dobál, mondja Jézus, te kalácsot ad vissza. Másik ilyen Jézus azt mondja, a gonoszt jóval győzd meg. Elmondok egy történetet. Egy idős ember mondta el nekem, körülbelül ekkora volt nekem, nagyon érdekes ember volt, hogy amikor ott volt az imaházban, amikor leült, akkor majdnem magasabb volt, mint mikor állt. Mert úgy kellett neki fölhúzódni a székre. De egy nagyon jó lelkű ember volt. Tityunk bácsinak hívták. Egy nagyon aranyos ember volt. És volt neki egy szomszédja is, ő minden reggel, vagy napközben, amikor csak találkozott a szomszéddal, mindig köszönt neki 12 vagy 13 éven keresztül, és az egyszer se fogadta el. Egyszer se fogadta el. És végül a szomszéd már 10 éveken keresztül kitört magából, és azt mondta, hogy Tityunk bácsi, azt mondja meg nekem, hogy meddig fog még köszönni, hát nem látja, hogy nem fogadom el a köszönését. Azt mondja, látom. Hát akkor miért köszönt? Azt mondja, szeretem magát. És miért szeretem maga engemet? Azért, mert magáért is Jézus Krisztus épp úgy meghalt, mint én érettem. És ezzel azt akarja mondani, hogy ezután is fog köszönni? Azt mondja, amíg élek. És ettől kezdve mindig elfogadta a köszönését. A gonoszt jóval győzd meg. Ha valaki téged kővel, ha valaki rosszat tesz, akkor mi tegyünk jót. Mert néha-néha emberek elmondják, hogy hát összevesztünk. Hát kedvesém, hány ember kell a veszekedéshez? Egy? Elég? Elég? Hány ember kell legalább? Hát akkor ki volt a másik? Hát én vagy te. Igaz? De hogyha mi a jót árasszuk magunkból, ha nekünk ez az élet célunk, hogy szenteltessék meg a te nevet, és Uram, minden reggel, amikor felkelünk, fohászkodjunk Istenhez, és kérjük meg a jó Istent, és mondjuk el neki, hogy Istenem, a te szentelkeddel költözzél be, és éljed a te életedet bennem, és amikor a sátán kísért, akkor te adjál erőt, hogy én ellenálljak, hogy az én életem a megszentelés élete legyen, hogy az emberek, amikor velem beszélnek, vagy együtt dolgozunk, akkor lássák meg, hogy én tégedet szeretlek mindenek felett, akkor megszenteljük a mindenható Istennek nevét. Életem napról napra hasonlóbb legyen a tiédhez, legyen ez a mi imánk tárgya. Segíts meg engem, hogy ne hozzak szégyent te szent nevedre. Legyen ez naponta imánk. Tegyük ezt meg már holnap. Én ma is olyan csodálatosan tapasztaltam a Jóisten segítségét. Én olyan hálás vagyok a Jóistennek a mai napért, és mindazokért az áldásokért, amelyet elvettem szent kezéből. Szenteljük meg a mindenható Isten szent nevét, szeretetből és engedelmességből. Ebben segítsen a Jóisten az ő kegyelméből mindannyiunkat. Amen. Hajtsunk fejet és imádkozunk. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, boldog és hálatel szívvel hajtunk fejette előtted. Megköszönjük, meghálájuk neked, hogy te tanítottál, hogyan tudjuk mi bűnös, gyarló emberek megszentelni a te szent nevedet, drága jó Istenünk. Adj hitet, adj erőt. Add, Uram, hogy nap-nap után tégedet jobban szeressünk, kövessünk, neked engedelmeskedjünk. Adj újabb tapasztalatokat számunkra, melyek bátorítani fognak bennünket a további életben.
segíts meg bennünket,

soha ne emberekre nézzünk, hanem te reád. Add megéreznünk, megtapasztalnunk a te végtelen jóságodat, szeretetedet. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, és ezért áldjuk, magasztaljuk, dicsérjük örök szent nevedet, drága jó Istenünk, megváltó Jézus Krisztus érdemében, kegyelmedből. Amen.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

0: Találkozás Jézussal.
1: Ennek a sorozatnak az a címe, Találkozás Jézussal. A következő előadások valahol mind ehhez a témakörhöz fognak kötődni. Felvetődik azonban a kérdés talán sokakban, hogy miért pont Jézussal? Miért jó megismerni Jézust, és tényleg találkozni akarok vele? Nagyon sok emberrel találkoztam már, aki azt mondta, hogy őt nem is érdekli egyáltalán Jézus. Mindenkit másképpen, másmilyen mértékben érdekel az, amit a Biblia Jézusról ír, és maga Jézus személye is. Őt szeretném feltenni a kérdést, hogy miért jó megismerni Jézust? Miért jó egyáltalán találkozni Jézussal? Annyit látok, hogyha nézem a világtörténelmet, hogy azok, akik találkoztak Jézussal, azok élete rendkívüli módon átalakult. Ha visszamegyünk a történelembe, akkor látjuk azt, hogy például a reformáció, amikor elindult, akkor voltak a valdensek, akik megismerték a Biblián keresztül Jézust. És csak azért, hogy a hitüket megőrizzék, hogy Jézussal a